Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

Békesség Istentől, jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 11-én, kedreggel, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A pontos idő 6 óra, most híreink következnek. Mérföldkő a bölcsődeépítési programban. Kolozsváron adták át a 100. új intézményt. Újabb 5 cm-rel csökkent a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőmű térségében. Cseke Attila szerint az RMDS támogatja a szélsőséges erők kormányra jutását megakadályozó koalíciót. A PSZ-de Pennele Uszere és RMDS vezetőivel egyeztet ma Nikus Ordán. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új, korszerű és környezetbarát bölcsödével gazdagodott Kolozsvár, jelentette be Cseke Attila, az RMDS ügyvivő fejlesztési minisztere. A kolozsvári bölcsőde jelentős segítséget jelent a fiatal családok számára egy olyan városban, ahol évek óta komoly kihívást okoz a bölcsődei férőhelyek hiánya. Ezzel a beruházással, amelyhez a fejlesztési minisztérium biztosította a pénzügyi támogatást, 110 új bölcsődei férőhelyet hoztunk létre, a családok lakóhelyéhez minél közelebb, mondta az RMDS-es miniszter. A modern, energiahatékony, európai szabványok szerint megépült bölcsődék nem csak új férőhelyeket teremtenek, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a szülők könnyebben összetudják egyeztetni a családi életet és a munkát. Az intézmények játszó és pihenőhelyiségekkel, valamint saját konyhával biztosítanak korszerű környezetet a legkisebbek számára. Az RMDS által létrehozott bölcsődeépítési programnak köszönhetően eddig már 100 bölcsőde épült fel. A korábbi kotrási munkálatok folytatását javasolja a Román Vízügyi Igazgatóság az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóságnak, miután tegnap újabb 5 cm-rel csökkent a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőmű térségében, írja az Ecer Press. A Román Vízügyi Igazgatóság Facebook bejegyzése szerint a Duna vízállása Csernavodánál az előző napi mínusz 222 cm-ről mínusz 227 cm-re csökkent. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnapi előrejelzése alapján a csütörtökig napi 2 cm-es apadás várható, majd a csökkenés napi 1 cm-re lassul, és vasárnap mínusz 236 cm körül stabilizálódhat a vízszint. Emiatt a vízügyi igazgatóság azt javasolja, hogy folytassák a mederkotrást azokon a kritikus szakaszokon, amelyek biztosítják a Csernavodai atomerőmű folyamatos hűtővízellátását. A Román Vízügyi Igazgatóság korábban közölte, hogy a Duna vízhozama a romániai szakasz belépőpontján, Báziásnál augusztus 17-éig várhatóan a másodpercenkénti 1400 köbméteres szinten stagnál. A jelenlegi néhány hétre szóló előrejelzések alapján augusztus 24-26 után várható jelentősebb vízhozam növekedés a Duna romániai belépőpontjánál. Ez az árhullám kimozdíthatja a folyót a jelenlegi kritikus, rekordalacsony szint közeléből. Az RMDS első opciója egy teljes jogkörű kormány megalakítására, egy nagy koalíció létrehozása más országok mintájára, hogy megakadályozzák a szélsőséges erők kormányra jutását, jelentette ki tegnap Cseke Attila ügyvivőfejlesztési miniszter. Arad megyei látogatásán arról kérdezték a politikust, hogyan látja az RMDS egy új kormány gyors megalakítását. A miniszter kijelentette, a nyugatbarát pártok között kevesebb üzengetésre és több párbeszédre lenne szükség. A miniszter szerint Romániának más országok példáját kellene követnie, ahol nagy koalíciók alakultak a szélsőségesek kormányra kerülésének megakadályozására. Az RMDS egy kölcsönösségen alapuló politikai megállapodást tart jó megoldásnak, amely biztosítja a teljes jogkörű kormányzást, akár a bal- és jobboldali pártok előreegyeztetett rotációs kormányzásával. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában egyeztet a Szociáldemokrata párt, a Nemzeti Libe palotában.

0: 70 millió euró helyreállítási forrás lehívását tenni lehetővé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: Simon Péter így felelt Jézusnak. Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 68. és 69. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A serdülőkor új kihívások elé állít. Társadalmi elvárások, környezeti hatások, csalódások, új dolgok keresése, mindezek tévútra vezethetnek. A harmonikus és egészséges fejlődés érdekében olyan tevékenységekre fektes hangsúlyt, amelyek kapcsolatban vannak a serdülőkor. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 19:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
8: Credo.
9: A megtartó hit műsora.
10: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Credo hitépítő műsorunkban először a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján hallhatják Isten igéjét. Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően elindítjuk Hála percek című sorozatunkat, amelyben ma Barta István Zsolt osztja meg velünk gondolatait arról, miért is olyan fontos a hálaadás a mindennapokban. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, hogy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek
nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot, megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem a mennyei atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunk folytatásában Hála percek című sorozatunk következik. Sorozatunkban a héten hétköznapi, és mégis rendkívüli emberek állnak majd mikrofon mögé, hogy őszintén elmeséljék, ők miért hálásak, hol tapasztalták meg Isten megtartó kegyelmét. Ma a Tesszalonikai levél 5. fejezetének a 18. versével indítjuk a hála perceket, és így szól az ige: mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban ti hozzátok. Következőkben Barta István Zsolt elmondja, miért hálás, és miért fontos felismernünk, hogy mindenünk Istentől van. Hallgassák szeretettel!

0: Miért vagy hálás ma?
1: Az elmúlt hetekben olvastam egy könyvet, ami rádöbbentett arra, hogy mennyire kevésbé látjuk azokat az egyszerű dolgokat, amiért hálásak lehetnénk. És azóta úgy reggelenként korábban kelek, és lehetőségem van elmélkedni, körbenézni, gondolkodni, és annyi minden eszembe jut, amiért hálás lehetnék. Ma reggel például az egyszerű természetnek a szépsége, az, hogy egészséges vagyok, hogy van egy feleségem és három egészséges gyermekem. Ezek sokszor úgy tűnik, hogy magától értetődőek, holott egyáltalán nem, hiszen Isten ajándékai számunkra. Olyan jó volt, amikor reggel a legkisebbik fölkelt és odarohant hozzám. Apa megölelt. Hát ezek olyan hétköznapi pillanatok, de végtelenül hálás vagyok ezekért, és azt tapasztalom, hogy minél közelebb vagyok Istenhez, annál hálásabb tudok lenni, mert mindent neki köszönhetek.
0: És hát, hogy így mondhatod, hogy mindent neki köszönhetsz, mi emberek miért lehetünk hálásak Istennek akkor?
1: Nagyon egyszerű a válasz, úgy gondolom, mégis nehéz gyakorlatba ültetni. Mindenért. Azt olvassuk az igében, hogy mindenért hálát adjatok, és ezt leginkább úgy tudjuk gyakorolni, ha szemlélődünk, ha időnként megállunk a nagy rohanásban, és magunkba tekintünk, és elgondolkodunk azon, hogy mink van, amit ne kaptunk volna. Hát végülis mindent Istentől kaptunk, és mindenért hálásaknak kell lennünk. Ez nem könnyű nekem sem mindig gyakorlatba ültetni, mert sokszor inkább az jut eszembe, mi hiányzik. És ez elveszi a figyelmemet arról, ami van. Több van, mint amit megérdemelnénk. És fontos, hogy ezeket megköszönjük annak, akitől kaptuk ezeket.

Műsorunk végéhez értünk, Barta István Zsolt szavait hallva, mi is elgondolkodhatunk, vajon mennyi mindenért lehetnénk hálásak, ha megállnánk a rohanásból. Több van, mint amit megérdemelnénk, ahogy vendégünk is mondta, és fontos, hogy ezeket megköszönjük annak, akitől kaptuk. Holnap egy újabb bizonyságtétellel jelentkezünk a Hála Percek sorozatunkban. Tartsanak akkor is velünk. Addig is Isten áldása legyen mindannyiuk életével. A viszont hallásra békesség Isten.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő rovatunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat augusztus 11-én kedden, ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Heltai Jenő magyar író, költő, újságíró tollából származik és így hangzik. Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek. A fiatalság a tehetség egyik fajtája. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan rövid híreket hallhatnak, majd kalendáriumot lapozunk Boldizs Erzsejk Annával, ezután pedig kúktarovatunk következik. Ezt követően ünnepeltjeinket köszöntjük. 7 órakor hírekkel várom önöket, utána jó hír csendül, ezután krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 6 óra 30 perc, most hírösszefoglalónk következik.
0: Hírek.
2: Mérföldkő a bölcsődeépítési programban. Kolozsváron adták át a 100. új intézményt. Újabb 5 cm-rel csökkent a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőmű térségében. Cseke Attila szerint az RMDS támogatja a szélsőséges erő kormányra jutását megakadályozó koalíciót. A PSZ-de, Pennele, Uszere és RMDS vezetőivel egyeztet ma Nikus Ordán. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új korszerű és környezetbarát bölcsödével gazdagodott Kolozsvár, jelentette be Cseke Attila, az RMDS ügyvivő fejlesztési minisztere. A kolozsvári bölcsőde jelentős segítséget jelent a fiatal családok számára egy olyan városban, ahol évek óta komoly kihívást okoz a bölcsődei férőhelyek hiánya. Ezzel a beruházással, amelyhez a fejlesztési minisztérium biztosította a pénzügyi támogatást, 110 új bölcsődei férőhelyet hoztunk létre, a családok lakóhelyéhez minél közelebb, mondta az RMDS-es miniszter. A kotrási munkálatok folytatását javasolja a Román Vízügyi Igazgatóság az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóságnak, miután tegnap újabb 5 cm-rel csökkent a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőmű térségében, írja az Ecer Press. A Román Vízügyi Igazgatóság Facebook bejegyzése szerint a Duna vízállása Csernavodánál az előző napi mínusz 222 cm-ről mínusz 227 cm-re csökkent. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnapi előrejelzése alapján csütörtökig napi 2 cm-es apadás várható, majd a csökkenés napi 1 cm-re lassul, és vasárnap mínusz 236 cm körül stabilizálódhat a vízszint. Az RMDS első opciója egy teljes jogkörű kormány megalakítására, egy nagy koalíció létrehozása, más országok mintájára, hogy megakadályozzák a szélsőséges erők kormányra jutását, jelentette ki tegnap Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter. Arad megyei látogatásán arról kérdezték a politikust, hogyan látja az RMDS egy új kormány gyors megalakítását. A miniszter kijelentette, a nyugatbarát pártok között kevesebb üzengetésre és több párbeszédre lenne szükség. A miniszter szerint Romániának más országok példáját kellene követnie, ahol nagy koalíciók alakultak a szélsőségesek kormányra kerülésének megakadályozására. Nikos Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában egyeztet a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS vezetőivel a közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, írja az Ácsert Press. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a 16 órára tervezett találkozón a bértörvényről tárgyaló munkacsoportok képviselői és 4 pártelnök vesz részt. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter tegnap közölte, hogy ez az utolsó hét, amikor még politikai megállapodás születhet az egységes közalkalmazotti bértörvényről ahhoz, hogy a jogszabályt augusztus 31-e az országos helyreállítási tervben vállalt határidő előtt elfogadják és kihirdessék. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Hírekkel legközelebb 7 órakor jelentkezem. A következő percekben fellapozzuk a nap kalendáriumát Boldizsár Zeik Annával.

Augusztus 11-e az év 223. szöki években a 224. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 142 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Krisztus előtt 3114-ben ezen a napon kezdődött a maja időszámítás. Krisztus előtt 480-ban a Xerxész vezette perzsák legyőzték a Leonidász vezette spártaiakat a termőpülai csatában. 1804-ben ezen a napon Ausztria örökös császársággá alakult, Osztrák császárság néven. Ferenc főherceg ezen a napon első Ferenc néven felvette az Ausztria örökletes császára címet is, addigi címei mellé. A Habsburg birodalomra ettől kezdve használják hivatalosan is az Ausztria vagy Osztrák császárság elnevezést. 1849. augusztus 11-én lemondott Kossuth Lajos Magyarország kormányzója, és átadta a teljhatalmat Görgei Artúrnak. 1877-ben Asap Hall felfedezte a Mars két holdját. 1914-ben ezen a napon Franciaország hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának. 1920-ban ezen a napon ismerték el a lett köztársaság függetlenségét. Augusztus 11-én földkörüli pályára bocsátották a szovjet Vosztok 3 űrhajót, amely páros űrrepülést hajtott végre a másnap földkörüli pályára bocsátott Vosztok 4-jel. 1977-ben ezen a napon az Egyesült Államok és Panama megállapodtak abban, hogy 2000-ben Panama átveszi a Panama csatornát. 1999-ben ezen a napon teljes napfogyatkozás volt Európában. 2000-ben ezen a napon hazahozták Oroszországból az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást.

Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Most pedig lássuk, hogy kik azok, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 11-én. Ez 1871-ben született Heltai Jenő magyar író, költő. 1932-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Bilek István magyar sakkozó, edző. 1959. augusztus 11-én született ifjú Szlávics László magyar szobrász, éremművész. Ez 1971-ben született Csőre Gábor magyar színész. 1. születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 11-én. Ez 1456-ban ezen a napon elhunyt Hunyadi János, középkori magyar földesúr, a nagy törökverő. Kormányzó, régens, a középkori Magyarország egyik legkiemelkedőbb hadvezére, Hunyadi Mátyás apja. Nevéhez fűződik az 1456-os Nándorfehérvári diadal. 1820-ban hunyt el Lavotta János, magyar zeneszerző, hegedűművész. 1932-ben elhunyt Maximilián Alekszandrovics Volosin, orosz festő, költő, író. 1972-ben ezen a napon távozott az élők sorából Max Teller, dél-afrikai származású Nobel-díjas amerikai orvos, virológus. 1995-ben elhunyt Alonzo Church, amerikai matematikus, a Church-Turing-tézis és a Church-féle eldönthetetlenségi tétel egyik névadója, a lambda-kalkulusz megalkotója. 2009-ben hunyt el Eunice Kennedy Shriver, amerikai politikusnő, polgárjogi aktivista, a legendás Kennedy család tagja és John Fitzgerald Kennedy elnök húga. 2014-ben ezen a napon hunyt el Robin Williams, Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai komikus, színész, rendező, producer. Augusztus 11-e 1960 óta a Csádi Köztársaság nemzeti ünnepe, a függetlenség napja. Ezek voltak az augusztus 11-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. Kalendáriumunkat hallották.

0: Az elmúlt percekben a napkalendáriumát lapoztuk fel. Boldis Árzáik Annával, ezután pedig By Alex az Én Rózsám című dalának akusztik verzióját hallgathattuk meg. A következő percekben Kukta rovatunkat hallhatják.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Mai kuktarovatunkban egy újabb érdekes, klasszikus és különleges szalonnás gombás tészta receptet hozok el a kedves hallgatóknak. Ez a tészta egyszerű, de nagyszerű, mert könnyű elkészíteni, a szalonna viszont nagyon karakteressé és ízletessé teszi, tehát feldobja egy kicsit, és minden finomabb lesz tőle. Először is lássuk a hozzávalókat, ha 6 személyre szeretnénk elkészíteni a szalonnás gombás tésztát. 10 dek a húsos szalonna, egy nagyobb fej vörös hagyma, 50 dek a gomba, 3 gereszt fokhagyma, fél táskanál kakukkfű, ízlés szerint só és bors, 1,8 deci száraz fehérbor, 8 dek a kockázott paradicsom, konzerv, 2 deci tejszín, 30 vagy 40 százalékos, fél csokor petrezselyem, 2 evőkanál parmezán és 50 dek a gram spagetti.

most pedig lássuk az elkészítést. A szalonnát vágjuk szeletekre, majd vékony csíkokra. A gombát alaposan mossuk meg, vágjuk szeletekre. A vörös hagymát pucoljuk meg, vágjuk finomra. A fokhagymát hámozzuk meg, reszeljük le. Egy nagy, mély serpenyőbe dobjuk bele a szalonnát, majd süssük aranybarnára. Egy lukacsos szedőkanállal tegyük egy papírtörlővel bélelt tányérra. Dobjuk a hagymát a szalonna zsírjára, majd kezdjük el dinsztelni. 5 perc múlva adjuk hozzá a gombát is, addig dinszteljük, még picit megpirul, elpárolog alóla a víz. Adjuk hozzá a fokhagymát és a kakukkfüvet is, majd fél perc múlva öntsük fel a fehér borral. Várjuk meg, míg a bor nagy része elpárolog, ekkor öntsük fel a paradicsommal. Várjuk meg, míg forrásnak indul, majd vegyük kicsire a lángot, tegyünk rá fedőt úgy, hogy maradjon egy kis rés, majd gyöngyözve főzzük 10-15 percig. Kóstoljuk meg és szükség esetén sózzuk, borsozzuk. Közben a tésztát főzzük al dente-re. Adjuk a szószhoz a tejszínt és a békönt, melegítsük egybe, majd forgassuk bele a petrezselymet és a parmezánt is. Ha rögtön kínáljuk, a tésztát is a szószba forgathatjuk, ebben az esetben egy kevés főzővizet is adjunk hozzá, viszont ha nem fog elfogyni egyszerre, külön kínáljuk a tésztát és a szószt.

Így nézett ki a nagyon ízletes és finom szalonnás gombás tészta receptje, ami mégis egyszerű. Most pedig lássuk még egyszer a hozzávalókat, ha 6 személyre készítjük ezt az ételt. 10 deka húsos szalonna, egy nagyobb fej vöröshagyma, 50 deka gomba, 3 gerezd fokhagyma, fél táskanál kakukkfű, ízlés szerint só és bors, 1,8 deci száraz fehérbor, 80 deka kockázott paradicsom vagy konzerv, 2 deci tejszín 30-40%-os, fél csokor petrezselyem, 2 evőkanál parmezán és 50 deka gramm spagetti.

Így néz ki a nagyon egyszerű és mégis nagyon finom szalonnás gombás tészta receptje. Ha esetleg ma ez lenne az ebéd, a sobors.hu weboldalon megtalálják a receptet a kedves hallgatók. Én remélem, hogy tetszett önöknek ez a finom recept. Jó főzést kívánok és jó étvágyat!

0: Bukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Kukta rovatunkkal legközelebb holnap ugyanekkor, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. A következő percekben ünnepeltjeinket köszöntjük Boldizs Árszág Annával.
3: Augusztus 11-én Zsuzsanna, Tiborc, Lujza, Tarján, Tibor, Klára és Liliana névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név, jelentése Lilium. A Tiborc a latin Tiburcius név rövidüléséből származik. A Lujza francia eredetű név, a Lajos férfi név francia megfelelőjének a női párjából, a Louise-ból származik. Jelentése hírnév, háború. Lehetséges, hogy latin-germán eredetű, jelentése a Lucretius nemzetséghez tartozó. A Tarján török-magyar eredetű név, az egyik honfoglaló magyar törzs nevéből származik. Jelentése méltóságnév. A Tibor, a Tiborc név rövidülése, ami latin eredetű, jelentése Tiburból származó, Tiburi. Más magyarázat szerint Bot Péter alkotta a hasonló erdélyi helységnévből, amely szláv eredetű. A Klára latin eredetű, jelentése világos, ragyogó, híres. A Liliana angol, latin eredetű név, jelentése Lilium. Köszöntünk tehát augusztus 11-én minden Zsuzsanna, Tiborc, Lujza, Tarján, Tibor, Klára és Liliana nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi

0: Az elmúlt percekben a 4-es Street, valamint a Szabó Balázs bandája énekelt nekünk. Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 11-én kedden ébresztő információs magazin műsorunkban 7 órakor. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Helta Jenő magyar író, költő, újságíró tollából származik, és így hangzik. Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek, a fiatalság a tehetség egyik fajtája. Nézzük, mivel is várom a kedves hallgatókat 8 óráig. Hamarosan híreket hallhatnak, ezután jó hír csendül, majd Krédó hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor rövid híreket hallhatnak, ez pedig aktuális összeállításunk követi majd. Végül áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 7 óra, most híreink következnek.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.

híreink először címszavakban. Megtámadta az Alkotmánybíróságon az államfő az új fedhetetlenségi törvényt. Új szabályok léptek életbe a más uniós tagállamokban vásárolt jövedéki termékek behozatalára. Nem rabol gyerekeket a mentő. Cseke Attila szigorúbb fellépést sürget az álhírek ellen. Idén is megszervezik a Szent István napi nemzetközi kisebbségi néptánc találkozót Kolozsváron. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán megtámadta az Alkotmánybíróságon a parlamentben múlt héten elfogadott új fedhetetlenségi törvényt, közölte tegnap az elnöki hivatal. Az államfő beadványa szerint a jogszabály több ponton sérti az alkotmányos normákat és elveket. Nikus Ordán elsősorban azt kifogásolja, hogy a jogszabály a házastársakon túl azokat a személyeket is vagyon és érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezi, akik a házassághoz hasonló kapcsolatban élnek a köztisztségviselővel. Az elnöki hivatal szerint ez a megfogalmazás pontatlan és kiszámíthatatlan, mivel a törvény nem rögzít olyan objektív szempontokat, mint az együttélés időtartama, a közös háztartás vagy a gazdasági függőség, amelyek alapján egyértelműen meghatározható lenne egy ilyen viszony. Nikus Ordán azt is kifogásolja, hogy a törvény aránytalanul beavatkozik egy harmadik személy magánéletébe. Az érintett partner ugyanis nem tölt be köztisztséget, nem gyakorol hatósági jogkört és nem vállal közjogi kötelezettséget, mégis saját vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kellene benyújtania. Az államfő beadványa diszkriminációra is hivatkozik, míg a házasságban élő köztisztségviselők esetében a házastárs személye hivatalos okirattal egyértelműen igazolható, addig az élettársi viszonyoknál a törvény bizonytalanságot szül. Az elnöki hivatal szerint ez indokolatlan megkülönböztetést jelent, és kiszámíthatatlan helyzetbe hozza az érintett köztisztségviselőket. Új szabályok léptek életbe a más uniós tagállamokban vásárolt jövedéki termékek Romániába történő behozatalára. A hatóságok a szállítások gyakorisága alapján különítik el a saját fogyasztásra szánt alkalmi szállítmányokat a kereskedelmi jellegűektől, közölte tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint az új szabályokat a román vámhatóság és az országos adóhatóság közös rendelete írja elő. A miniszter emlékeztetett, hogy a jogszabályok eddig is korlátozták a Romániába behozható jövedéki termékek mennyiségét, de nem határozták meg egyértelműen a behozatal megengedett gyakoriságát. Ez lehetőséget adott arra, hogy ugyanazt a maximális mennyiséget akár naponta is behozzák az országba, saját fogyasztásra hivatkozva. Az új szabályok szerint saját fogyasztásra szánt dohánytermék 40 naponként, saját fogyasztásra szánt alkoholos ital pedig évente egyszer hozható be adómentesen Romániába. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a közösségi oldalakon terjedő félretájékoztatás rendkívül veszélyessé vált, ezért az államnak határozottabban kell fellépnie, szükség esetén a jogszabályok szigorításával, írja az Acer Press. A politikus határozottan elítélte a Kolozs megyei mentőszolgálat munkatársai elleni támadást egy Arad megyei sajtóeseményen. A mentőszolgálat és az egészségügyi rendszer nem rabol gyerekeket, nem rabol felnőtteket. Az egészségügyi rendszer a közérdeket szolgálja, segít és életeket ment, amikor szükség van rá, fogalmazott Cseke Attila, arra utalva, hogy a Kolozs megyei incidenst a gyerekeket rabló fekete mentőautóról terjedő TikTok videó váltotta ki. A miniszter szerint a különböző digitális és közösségi platformokon terjedő dezinformáció és manipuláció rendkívül veszélyessé vált, ezért a román állami intézményeknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk ezen a téren, és ha szükséges, szigorítani kell a jogszabályokat. Cseke Attila közlése szerint az egészségügyi minisztérium a közösségi oldalakat figyelő rendszer bevezetését javasolja, hogy időben értesíteni lehessen az illetékes hatóságokat az álhírekről. Elmondta, hogy a szankciókat az Országos Audiovizuális Tanács és az Országos Hírközlési Hatóság alkalmazhatná. Hozzátette, az Országos Audiovizuális Tanács már hivatalból vizsgálja a Kolozs megyei esetet, és várhatóan a TikTokon terjedő félretájékoztató videó eltávolításáról fog dönteni.

0: A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Egypress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szemmosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: Simon Péter így felelt Jézusnak: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 68. és 69. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Hírekkel legközelebb 7:30 jelentkezem. A következő percekben Krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Krédó hitépítő műsorunkban először a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján hallhatják Isten igéjét. Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően elindítjuk Hála percek című sorozatunkat, amelyben ma Barta István Zsolt osztja meg velünk gondolatait arról, miért is olyan fontos a hálaadás a mindennapokban. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia, kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből, amely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, vagy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek
nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot, megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei Atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem mi mennyei Atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunk folytatásában Hála percek című sorozatunk következik. Sorozatunkban a héten hétköznapi, és mégis rendkívüli emberek állnak majd mikrofon mögé, hogy őszintén elmeséljék, ők miért hálásak, hol tapasztalták meg Isten megtartó kegyelmét. Ma a Tesszalonikai levél 5. fejezetének a 18. versével indítjuk a hála perceket, és így szól az ige: mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban ti hozzátok. Következőkben Barta István Zsolt elmondja, miért hálás, és miért fontos felismernünk, hogy mindenünk Istentől van. Hallgassák szeretettel!

0: Miért vagy hálás ma?
1: Az elmúlt hetekben olvastam egy könyvet, ami rádöbbentett arra, hogy mennyire kevésbé látjuk azokat az egyszerű dolgokat, amiért hálásak lehetnénk. És azóta úgy reggelenként korábban kelek, és lehetőségem van elmélkedni, körbenézni, gondolkodni, és annyi minden eszembe jut, amiért hálás lehetnék. Ma reggel például az egyszerű természetnek a szépsége, az, hogy egészséges vagyok, hogy van egy feleségem és három egészséges gyermekem. Ezek sokszor úgy tűnik, hogy magától értetődőek, holott egyáltalán nem, hiszen Isten ajándékai számunkra. Olyan jó volt, amikor reggel a legkisebbik fölkelt és odarohant hozzám. Apa megölelt. Hát ezek olyan hétköznapi pillanatok, de végtelenül hálás vagyok ezekért, és azt tapasztalom, hogy minél közelebb vagyok Istenhez, annál hálásabb tudok lenni, mert mindent neki köszönhetek.
0: És hát, hogy így mondhatod, hogy mindent neki köszönhetsz, mi emberek miért lehetünk hálásak Istennek akkor?
1: Nagyon egyszerű a válasz, úgy gondolom, mégis nehéz gyakorlatba ültetni. Mindenért. Azt olvassuk az igében, hogy mindenért hálát adjatok, és ezt leginkább úgy tudjuk gyakorolni, ha szemlélődünk, ha időnként megállunk a nagy rohanásban, és magunkba tekintünk, és elgondolkodunk azon, hogy mink van, amit ne kaptunk volna. Hát végülis mindent Istentől kaptunk, és mindenért hálásaknak kell lennünk. Ez nem könnyű nekem sem mindig gyakorlatba ültetni, mert sokszor inkább az jut eszembe, mi hiányzik. És ez elveszi a figyelmemet arról, ami van. Több van, mint amit megérdemelnénk. És fontos, hogy ezeket megköszönjük annak, akitől kaptuk ezeket.

Műsorunk végéhez értünk, Barta István Zsolt szavait hallva, mi is elgondolkodhatunk, vajon mennyi mindenért lehetnénk hálásak, ha megállnánk a rohanásból. Több van, mint amit megérdemelnénk, ahogy vendégünk is mondta, és fontos, hogy ezeket megköszönjük annak, akitől kaptuk. Holnap egy újabb bizonyságtétellel jelentkezünk a Hála Percek sorozatunkban. Tartsanak akkor is velünk. Addig is Isten áldása legyen mindannyiuk életével. A viszont hallásra békesség Istent!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Az elmúlt percekben Credo hitépítő műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat augusztus 11-én kedden az Ágnus Rádió ébresztő információs magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm hallgatóinkat, ami Heltai Jenő magyar író, költő és újságíró tollából származik, és így hangzik. Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek. A fiatalság a tehetség egyik fajtája. Ez a gondolat kísérje minket a mai nap során. Most pedig lássuk, mivel várom önöket 8 óráig. A következő percekben rövid híreinket hallhatják, ezután aktuális összeállításunk következik majd, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem!

0: híreink először címszavakban. Megtámadta az Alkotmánybíróságon az államfő az új fedhetetlenségi törvényt. Új szabályok léptek életbe a más uniós tagállamokban vásárolt jövedéki termékek behozatalára. Nem rabol gyerekeket a mentő. Cseke Attila szigorúbb fellépést sürget az álhírek ellen. Idén is megszervezik a Szent István napi nemzetközi kisebbségi néptánc találkozót Kolozsváron. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán megtámadta az Alkotmánybíróságon a parlamentben múlt héten elfogadott új fedhetetlenségi törvényt, közölte tegnap az elnöki hivatal. Az államfő beadványa szerint a jogszabály több ponton sérti az alkotmányos normákat és elveket. Nikus Ordán elsősorban azt kifogásolja, hogy a jogszabály a házastársakon túl azokat a személyeket is vagyon és érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezi, akik a házassághoz hasonló kapcsolatban élnek a köztisztségviselővel. Nikus Ordán azt is kifogásolja, hogy a törvény aránytalanul beavatkozik egy harmadik személy magánéletébe. Az érintett partner ugyanis nem tölt be köztisztséget, nem gyakorol hatósági jogkört és nem vállal közjogi kötelezettséget, mégis saját vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kellene benyújtania. Új szabályok léptek életbe a más uniós tagállamokban vásárolt jövedéki termékek Romániába történő behozatalára. A hatóságok a szállítások gyakorisága alapján különítik el a saját fogyasztásra szánt alkalmi szállítmányokat a kereskedelmi jellegűektől, közölte tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Az új szabályok szerint saját fogyasztásra szánt dohánytermék 40 naponként, saját fogyasztásra szánt alkoholos ital pedig évente egyszer hozható be adómentesen Romániába. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a közösségi oldalakon terjedő félretájékoztatás rendkívül veszélyessé vált, ezért az államnak határozottabban kell fellépnie, szükség esetén a jogszabályok szigorításával, írja az Acer Press. A politikus határozottan elítélte a Kolozs megyei mentőszolgálat munkatársai elleni támadást egy Arad megyei sajtóeseményen. A mentőszolgálat és az egészségügyi rendszer nem rabol gyerekeket, nem rabol felnőtteket. Az egészségügyi rendszer a közérdeket szolgál. Segít és életeket ment, amikor szükség van rá, fogalmazott Cseke Attila, arra utalva, hogy a Kolozs megyei incidenst a gyerekeket rabló fekete mentőautóról terjedő TikTok videó váltotta ki. A miniszter szerint a különböző digitális és közösségi platformokon terjedő dezinformáció és manipuláció rendkívül veszélyessé vált, ezért a román állami intézményeknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk ezen a téren, és ha szükséges, szigorítani kell a jogszabályokat. A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Acer Press hírügynökség, amaszol.ru és kronika.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben aktuális összeállításunkat hallhatják, amelynek mai témája Mátyus Melinda könyv bemutatója a Válcs irányt Ike Fesztiválon. Az idei Válcs irányt Ike Fesztiválon a koncertek és az áhítatok mellett sok érdekes előadással várták a szervezők az érdeklődőket. Az egyik ilyen előadás Mátyus Melinda református lelkész és szerző könyv bemutatója volt, aki az Inkább az enyém című kötetét mutatta be. A szerzővel a könyv tematikájáról, valamint arról beszélgettünk, hogy milyen érzés úgy alkotni szerzőként, hogy az ember közben lelkész is. Mátyus Melindát Palkó Hanna kérdezte.
1: Ugye ön református lelkipásztorként ismert, mi indította arra, hogy ezzel a második prózakötetével is az irodalom felé forduljon?
2: Talán úgy volna helyes a kérdés vagy a mondat, hogy ön református lelkipásztor, de hát ismert, íróként vagyok inkább ismert, nem mint hogyha a lelkészség nem volna az identitásomnak a része, sőt az alapja. A lelkészség az identitásomnak az alapja. Hát nem lelkészként indultam el íróként, ezt mondanám. Hát mindig is írtam, több-kevesebb intenzitással vagy rendszerességgel. Már gyermekkoromban meséket, aztán kamaszként verseket, aztán ezek prózába fordultak. Szálkás, rövid prózákat kezdtem írni, és aztán ezek szép lassan hosszabbodtak. Tehát, hogy ez mindig is voltak éppen egy életforma volt nekem, mindig is fontos volt, hogy azt a létezési módot, ahogy én a világban létezem, gondolkodom, küszködöm, hiszek, bármi, azt én szöveggé formáljam.
1: Nagyon tetszett, ahogy mondta, hogy önnek az írásra a túléléshez van szüksége. Ez egy nagyon megfogott. Ugye a könyvben a női sorsok és a testiség is hangsúlyosan megjelenik. Miért tartotta fontosnak, hogy ezekről a témákról őszintén beszéljen egy keresztény szemléletből?
2: Szerintem nagyon sokan érzik, keresztények, tehát most itt hívő emberekről beszélünk, lelkészek is, de nem csak lelkészek, hogy nincsen teljesen a testnek az értelmezései rendbe téve, vagy nem tettük rendbe, vagy nem teszünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy kitisztítsuk a testértelmezésünket, a testképünk értelmezését bibliai összefüggésben. Ilyenek a hagyományaink, a protestáns hagyományunk is ilyen, tehát hogy voltak éppen szinte lélekből áll egy keresztény ember, a testi kínokról, de akár örömökről sem illik beszélni, és így tabusítjuk a testet, miközben hát nem lehet test nélkül emberről beszélni, az Úristen testet adott nekünk, úgy teremtette meg az embert, amely előbb test volt, aztán a maga lelkét lehelte bele, és akkor így váltunk emberré, tehát a lélek az, ami ugye emberré tesz, de a test mégiscsak megelőzi a lelket, és a kettőnek az érintkezéséből, ahogy a teremtésből ez olyan gyönyörűen így kiderül ebből a képből, hogy ott van a test, és akkor az Isten a maga lelkét leheli bele. Tehát a testnek a lélekkel való érintkezéséből születik meg az ember, de nap mint nap a kettő érintkezéséből. A kettőt így együtt kell kezelnünk, és így ennek a kérdésnek szerettem volna így utána menni, ugyanis nagyon sokszor az van, hogy azt tapasztalom, hogy nem a bibliai testről gondolkodunk, vagy nem az érdekel bennünket, vagy nem úgy gondolkodunk a testről, ahogyan a Biblia, akár az Új Szövetség, hát még az Ószövetség, amely testízűbb sokkal, hanem a bibliai értelmezésünk, tehát az értelmezési hagyományunk határoz meg minket elsősorban, és ez az értelmezési hagyomány szinte századról századra egyre inkább bezárta a testet, tehát így megmerevedett, és azt gondoljuk, hogy Isten így tekint ránk, mint akik test nélküli emberek kellene, hogy legyünk. És így ennek mentem elébe a szép irodalomnak az eszközeivel.
1: A kötetet egyszerre nevezik nyersnek és biblikusnak. Hogyan lehet összeegyeztetni az emberi valóság keménységét az evangélium reménységével? Mit gondol erről?
2: Hát magát azt mondanám, amit az evangélium mond, tehát az evangélium is nyers életutakkal, kérdésekkel, kínokkal van tele, és ezeket az életeket Jézus eljuttatja önmagáig, a maga reménységéig, az örök életnek a fényéig. Tehát, hogy az életbe beletartozik minden nehézség is, ahogy fogalmazott, minden nyersesség is. Nem úgy kell elképzelnünk az életet, Jézus nem azt ígérte nekünk, hogy ez egy ilyen teljesen kisimított élet. A keresztény embereknek is ugyanúgy küzdeniük kell, és a hétköznapjaikban ugyanolyan problémákkal küzdködnek, lélekben is, testben is. Más a víziójuk. Ez a különbség.
1: Elhangzott itt egy kérdés, hogy ugye a szép irodalomnak megvan a maga szabadsága, őszintesége, nyersen kimondják benne a dolgokat. A lelkipásztori munkájához viszont hozzátartoznak az evangéliumnak a didaktikus válaszai, ahogy ön is fogalmazott. Természetesen ezek is őszinték és tanító jellegűek. Hogyan működik ez a kettő önben egyszerre? Hogy kapja meg e között az egyensúlyt, ezek között a keretek és a szabadság között, úgymond?
2: talán annyit javítanék a kérdésen, hogy nem a prédikáció vagy a lelkészi szolgálat önmagában didaktikus, hanem azok a szövegek, azok az írások, amelyek az evangéliumi folyóiratokban vagy egyházi folyóiratokban megjelennek, hiszen természetesen ezek nevelnek, tehát ezek hitiratok, egyszer mint. És hát a szépirodalmi szövegek nem ilyenek, sőt, hát nagyon oda kell figyelni, mert ha bármi didaktikus jelleg beleszorul, akkor az már ilyen gics-gyanús. Tehát szabadság nélkül nem érdemes egy mondatot sem leírni, művészi szabadság nélkül, amely viszont nem mindenáron való határsértést vagy megbotránkoztatást kell, hogy jelentsen semmiképpen, csak egyszerűen más a szépirodalomnak és minden művészetnek a nyelve. Más a nyelve, másként fogalmaz, elviszi a befogadót a határig, új kérdéseket tesz fel, és erre sok esetben a befogadó új válaszokat talál, és ez mindig úgy megújítja akár a saját hitét is. Akkor, amikor a lelkészi szolgálatomnak bármelyik dimenziójában vagyok, bármelyik szolgálatot végzem, akár ige hirdetési szolgálat, akár lelki gondozás, családlátogatás, stb., kizárólag lelkészként vagyok jelen, tehát soha nem íróként. Az más kérdés, hogy utólag lehetnek olyan momentumok, pillanatok, érzetek, amelyeket megírok, bennem maradnak, de immár nagyon megváltozott formában használom fel. Amikor írok, akkor is ott vagyok nyilván lelkészként, hiszen lelkészként élek, és a saját tapasztalataidat, érzeteidet írod meg íróként, és ezekben nekem beletartozik a lelkészi énem, a lelkészi szolgálatom. Csak az már egy másik nyelv, az már a szép irodalomnak a nyelve. A kettő között feszültség van, olykor megtörténik az, igen, ilyenkor érzem a feszültséget, hogy amikor írok, akkor eszembe jut, hogy hoppá, én lelkész vagyok, és mit adok ki a kezemből. És akkor rögtön olyankor abba kell hagynom, mert hogyha úgy írok, hogy én már eleve arra gondolok, hogy ezt hogy fogják befogadni, ezen meg fognak-e botránkozni, vagy sem, akkor nem érdemes folytatni azt a szöveget. Akkor valószínűleg az ennyi volt, pontot kell tenni a végére, vagy veszőt abba kell hagyni, és tovább kell lépni. Művészetet csak radikálisan, tehát szabadsággal lehet létrehozni. Ilyenkor érzem a feszültséget. Ezzel nehéz olykor mit kezdeni, vagy megküzdeni.
1: Az elbeszélések különböző élethelyzeteket mutatnak be, mégis összekapcsolódnak. Van-e olyan közös üzenet vagy gondolat, amely végig kíséri a kötetet?
2: Hát valójában végig, ezt így ki is emelték sokan, az Úrral való párbeszéd, és az embernek a különféle problémákban, mélypontokban való megnyitása Isten felé. Tehát amikor érezzük, tehát egy olyan élethelyzetben vagyunk, hogy semmilyen más esélyünk nincsen, mint végezetül. Nagyon sokszor ellenálltunk Istennek, de végezetül mégiscsak nincsen más alternatívánk, mint megnyitjuk magunkat Isten előtt, és a szövegeknek is végül is egy üzenete, ha lehet ezt mondani, bár nem feltétlenül szeretem ezt a szót a szövegek kapcsán, hogy rám mindig lehet számítani. Ezt használtam itt, és Dávid Istvánnak tetszett, úgyhogy akkor ezt így meg is ismétlem. Ugye ez volna így egy ilyen mondat, tapasztalat, ami végigvonul a szövegen, hogy bármilyen nehéz élethelyzetben is vagyunk, vagy legyünk, de Isten felkanalaz bennünket.
1: Ez engem is nagyon megragadott ez a mondat, nagyon szép. Mit remél, hogy mit visz magával az olvasó, amikor leteszi az Inkább az enyém című könyvet, milyen kérdéseket, vagy akár felismeréseket szeretne elindítani benne?
2: Hát, ha azt viszi magával, hogy keresztény emberként, tehát Bibliát rendszeresen olvasó, hívő emberként sem biztos, hogy mindig megvannak a kész válaszaink mindenre, amelyeket úgymond örököltünk. Tehát érdemes megküzdeni az üzenetért, az igéért, megnyitnunk magunkat az ige előtt. Nem mindig a legkézenfekvőbb üzenetet befogadni, vagy választ befogadni. Tehát, hogy legyünk kíváncsiak, és hívő emberként is egyfajta szabadsággal rendelkezzünk.
1: És végül egy lezáró kérdés, mit üzenne azoknak, akik talán még nem ismerik az írásait, de nyitottak lennének egy olyan könyvre, amely egyszerre szól hitről, emberi kapcsolatokról és a mindennapi élet küzdelmeiről?
2: Bonyolult kérdés, úgyhogy én azt mondom, hogy azt üzenem, hogy olvassák el a kötetet. Vásárolják meg, és olvassák el a kötetet. Mert hiszem azt, hogy ez nem egy női kötet, hanem ez a hívő embernek elsősorban a problémáiról, küzdelmeiről, releváns kérdéseiről szól a szép irodalomnak a nyelvén.
0: Az elmúlt percekben aktuális összeállításunkban Mátyus Melinda, református lelkipásztorral és szerzővel beszélgettünk az Inkább az enyém című kötetről. A riporter Palkó Hanna. A következőkben Albert Mária tolmácsolja önöknek a mai nap áhítatát.

Mai áhítatunk címe az áldottak. Vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. Máté evangéliumának 11. fejezetének 5. verse.

Mai áhítatunkban Kaori Yano, tokiói, Japánban élő testvérünk szavait tolmácsolom. Szociális munkásként olyan személyekkel foglalkozom, akiknek fizikai vagy pszichológiai problémáik vannak és segítségre szorulnak. Sok betegség van a világon, és azt tapasztalom, hogy sok ember élete tele van fájdalommal. De azt is tudom, hogy az Úr ott áll minden szenvedő mellett. Egy nő, aki korábban depressziós volt, de a gyógyulás útjára lépett, részt akart venni egy táncórán. Úgy gondoltam, hogy a táncóra nehéz lesz számára, de imádkozva elküldtem őt a foglalkozásra. Később könnyes hangon számolt be nekem. Félig táncoltam, félig sírtam. Átformáló élmény volt ez számára, és attól kezdve megnyílt a szíve. Engedte, hogy mások segítsenek neki, és figyelemre méltó felépülést ért el. Már korábban is imádkoztam, mert segíteni akartam a nehézségekkel küzdő embereknek, de közben tudatosult bennem, hogy Isten már jelen van a bajba jutottaknál, és mellettük áll a gyógyulásban. Bár gyakran én ajánlok fel segítséget mások számára, meglepett, hogy mennyire sok bátorítást és segítséget kapok én is, amikor törődök velük.

Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy átsegítesz az élet nehézségein. Támogass, hogy mi is segíthessünk másokon. Ámen.

Amikor segítséget nyújtok valakinek, Isten már jelen van. Vallja ezt Kaoriano, Tokióban élő, japán testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a szociális munkásokért.

0: tűnt az a lány.
1: Az elmúlt percekben Pápa Jóci énekelt nekünk.

0: Ezzel ébresztő információs magazin műsorunk végére érünk lassan. Adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk, ekkor Janicskó Mihály Noémi várja Önöket. A nap gondolatával búcsúzom kedves hallgatóinktól, a Miheltai Jenő magyar író, költő és újságíró tollából származik, és így hangzik. Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek, a fiatalság a tehetség egyik fajtája. Én ezzel munkatársaim és magam nevében megköszönöm a figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt két órában az ébresztő mai házigazdáját, Palkó Hannát hallották. Áldott napot kívánok, békesség Istentől, a viszonthallásra!
1: Annyi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem. Én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki. Ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni. Még nem tudom, hol is a cél, és folyton ellenem dolgozom.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Mérföldkő a bölcsődeépítési programban. Kolozsváron adták át a 100. új intézményt. Újabb 5 cm-rel csökkent a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőmű térségében. Cseke Attila szerint az RMDS támogatja a szélsőséges erő kormányra jutását megakadályozó koalíciót. A PSD, Pennele, Uszere és RMDS vezetőivel egyeztet ma Nikus Ordán. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új korszerű és környezetbarát bölcsödével gazdagodott Kolozsvár, jelentette be Cseke Attila, az RMDS ügyvivő fejlesztési minisztere. A kolozsvári bölcsőde jelentős segítséget jelent a fiatal családok számára egy olyan városban, ahol évek óta komoly kihívást okoz a bölcsődei férőhelyek hiánya. Ezzel a beruházással, amelyhez a fejlesztési minisztérium biztosította a pénzügyi támogatást, 110 új bölcsődei férőhelyet hoztunk létre, a családok lakóhelyéhez minél közelebb, mondta az RMDS-es miniszter. A modern, energiahatékony, európai szabványok szerint megépült bölcsődék nem csak új férőhelyeket teremtenek, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a szülők könnyebben összetudják egyeztetni a családi életet és a munkát. Az intézmények játszó és pihenőhelyiségekkel, valamint saját konyhával biztosítanak korszerű környezetet a legkisebbek számára. Az RMDS által létrehozott bölcsődeépítési programnak köszönhetően eddig már 100 bölcsőde épült fel. A kotrási munkálatok folytatását javasolja a Román Vízügyi Igazgatóság az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóságnak, miután tegnap újabb 5 cm-rel csökkent a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőmű térségében, írja az Ecer Press. A Román Vízügyi Igazgatóság Facebook bejegyzése szerint a Duna vízállása Csernavodánál az előző napi mínusz 222 cm-ről mínusz 227 cm-re csökkent. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnapi előrejelzése alapján csütörtökig napi 2 cm-es apadás várható, majd a csökkenés napi 1 cm-re lassul, és vasárnap mínusz 236 cm körül stabilizálódhat a vízszint. Emiatt a vízügyi igazgatóság azt javasolja, hogy folytassák a mederkotrást azokon a kritikus szakaszokon, amelyek biztosítják a Csernavodai atomerőmű folyamatos hűtővízellátását. A Román Vízügyi Igazgatóság korábban közölte, hogy a Duna vízhozama a romániai szakasz belépőpontján, Báziásnál augusztus 17-éig várhatóan a másodpercenkénti 1400 köbméteres szinten stagnál. A jelenlegi néhány hétre szóló előrejelzések alapján augusztus 24-26 után várható jelentősebb vízhozam növekedés a Duna-romániai belépőpontjánál. Ez az árhullám kimozdíthatja a folyót a jelenlegi kritikus, rekordalacsony szint közeléből. Az RMDS első opciója egy teljes jogkörű kormány megalakítására, egy nagy koalíció létrehozása, más országok mintájára, hogy megakadályozzák a szélsőséges erők kormányra jutását, jelentette ki tegnap Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter. Arad megyei látogatásán arról kérdezték a politikust, hogyan látja az RMDS egy új kormány gyors megalakítását. A miniszter kijelentette, a nyugatbarát pártok között kevesebb üzengetésre és több párbeszédre lenne szükség. A miniszter szerint Romániának más országok példáját kellene követnie, ahol nagy koalíciók alakultak a szélsőségesek kormányra kerülésének megakadályozására. Az RMDS egy kölcsönösségen alapuló politikai megállapodást tart jó megoldásnak, amely biztosítja a teljes jogkörű kormányzást, akár a bal- és jobboldali pártok előreegyeztetett rotációs kormányzásával. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában egyeztet a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS vezetőivel a közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, írja az Ecer Press. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a 16 órára tervezett találkozón a bértörvényről tárgyaló munkacsoportok képviselői és 4 pártelnök vesz részt, Szorin Grindeanu a PSD részéről, Ilija Bolozsán a Pennele részéről, Dominik Fritz az Uszere részéről, és Kelemen Hunor az RMDS részéről. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter tegnap közölte, hogy ez az utolsó hét, amikor még politikai megállapodás születhet az egységes közalkalmazotti bértörvényről ahhoz, hogy a jogszabályt augusztus 31-e az országos helyreállítási tervben vállalt határidő előtt elfogadják és kihirdessék. Emlékeztetett, hogy az országos helyreállítási terv mérföldkövének teljesítése 770 millió euró helyreállítási forrás lehívását tenni lehetővé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,53-bani, 100 magyar forint pedig 1,44-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Gombolózon állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A villámtöltésre készülve.
1: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet. És ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is.
0: Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke.
2: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval.
0: Magyar Fenes ad otthont augusztus 21-e és 30-a között az Erasmus Plus ifjúsági csereprogramnak.
3: Augusztus 21 és 30-a között szerveztük ezt a tábort, a szálláshelyek a környező falvakban lesznek, Tordaszentlátlón és Lónán, mert ugye 36 személyt kell elszállásolni, és gyakorlatilag az étkezés és mindenféle műhely tevékenység a szobortartban fog zajlani. A 10 nap során 16 romániai és 16 magyarországi fiatal él együtt, aki közül 5-5 halálsérült, és a napok műhelyi munkákból, csapatépítő játékokból, interkulturális programokból, közös kirándulásokból és esti közösségi programokból állnak.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés ifjúsági találkozót szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok számára közösségi alkalmat, lelki feltöltődést és megerősödést biztosítson. A rendezvényről és az odáig vezető útról Margitics János, ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Dübörög a nyár, és egy újabb program előtt vagyunk, amely több részből is mozgatja meg a fiatalokat. Az augusztus 26-ai villámtöltés az, amely nagyon-nagyon sok embert érint, és nagyon sokan készülnek rá, hogy ez a villámtöltés valóban itt a nyár kellős közepén villám nélkül, de töltse a lelkeket, a fiataloknak az életét, a nyarát.
2: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet, és ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is, és a holnapi nap egy jótékonysági alkalom lesz itt a Beregszászi főtéren, a templom előtt jótékonysági arcfestést és sütivását fogunk tartani, amire nagyon nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. Az ott befolyó összeg, az teljes egészében a villámtöltés ifjúsági találkozónak a megtartására és minden költségének a kiegyenlítésére fog menni. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami Istentől jön, mint egy ötlet, egy gondolat, már olyan szinten el van készítve, hogy az ember csak úgy néha rácsodálkozik és ráeszmél, hogy ez mind-mind összeállt, és nem gondoltuk volna, hogy az a dolog és amaz a dolog is a helyére kerülhet, és az éven ezzel az új dologgal próbálkozunk a magunk kis keretein belül, ezt teljes mértékig az ifisek szervezték, rakták össze, mi felnőtt a szolgálattevőként csak ott vagyunk mellettük, biztosítjuk őket és támogatjuk őket abban, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, már idestova harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A Beregszászi egykori Varroda területén lesz ez az alkalom, ami abból a szempontból egy különösen izgalmas helyszín, hogy egyrésztről a régi ipari motivumok kölcsönöznek egy ilyen nagyon érdekes hangulatot, a másik, hogy teljes mértékig időjárás álló a rendezvényünk, és így készülünk arra, hogy ifjúsági közösségekhez tartozó embereket, vagy csak olyanokat, akik nagyon szívesen vannak olyan helyen, ahol Isten dicsőítik, magasztalják, keresztény fiatalok gyűlnek egybe, látogatnak ilyen alkalmakat, tehát akikben ott a nyitottság, és ott van a vágy arra, hogy a nyár ne menjen el egy utolsó nagy élmény nélkül, ezt főleg a szülői közösségnek is szívesen ajánlom, egy védett, biztonságos helyen a fiatalok egy utolsó nagy élményt tudnak szerezni, és nem utolsó sorba találkozni az élő Istennel.
3: Miben tudnak töltődni, mi az, amiben ti energiát szeretnétek átadni az ifjaknak?
2: Mindig nagy kérdés, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat. Hát mi egyaránt készülünk igei lelki tartalommal, nagyon rájuk szabva, nagyon az ő szívük és nagyon az ő gondolataikhoz közel, és készülünk dicsőítéssel, és van egy ilyen különös programunk, ami nevében is már egy picit ilyen figyelem felkeltő, aminek az a neve, hogy Ifi Város, ez az alkalmon belül egy olyan 3 óra, ahol rengeteg helyszínen, rengeteg sátornál, asztalnál lehet kipróbálni nagyon érdekes dolgokat, amik egyrészről a lélek és az abban lévő dolgokra hoznak valami érdekeset, és abban kapcsolatban mutatnak meg valamit, meg nem utolsó sorban vannak ügyességi feladatok, amik egy kicsit aktivizálják az embert, mert amikor egy egész napunk van, akkor jó egy picit belebonyolódni érdekes kihívásokba, amik úgy feltöltik az embert, úgy viszik magával tovább, és a méltán híres chill zónunk, ami egy kávézóval van egybekötve, ahol az egész nap kellős közepén a fáradalmainkat úgy lehet enyhíteni, hogy választunk magunknak egy általunk kedvelt italtípust, aki már szülői engedéllyel rendelkezik, vagy betöltötte a megfelelő korhatárt, kávézhat, aki pedig még csak hidratálhatja magát, annak pedig többféle limonádéval és stb. Dologgal készülünk. Az egész napnak egy fontos velejárója, hogy az ebéd az egy biztosított dolog, ugyanúgy a regisztrációhoz tartozik, a regisztráció után erre jogosult valaki, teljesen ingyenes a napunk, de mivel tudjuk, hogy a fiatalok zsebét néha égeti a zseppénz, Ez egy létező dolog, minden táborban tapasztaljuk, hogy a legnagyobb csapásra nem lehet vásárolni. Ez miatt egy kis élelmiszervásárlási lehetőséget is biztosítunk, ahol majd lehet enyhíteni a megfelelő dolgok iránt való vágyakat, mint chips, csokoládé és egyéb nagyon magas glikémiás indexe nem rendelkező ételeknek a beszerzését.
3: Kiket vártok elsősorban, kinek a részvétére számítotok, illetve hogy áll most a regisztráció? Gondolom, hogy már előzetes mérések vannak arra, hogy hányan is fognak összejönni majd 26-án.
2: Olyan számok vannak előttünk, amik az elmúlt időszakokból jöttek. Ezek alapján jóval többen lehetünk, mint a Beregszász Ifi jelenlegi közössége. Nyilván nagyon rástartolunk a személyes kapcsolatfelvételre, vannak megkereséseink lelkipásztorok felé, most nem is olyan régen, ahogy éppen ide leültem, az egyházkerület is felkarolta ennek az alkalomnak a népszerűsítését, ezért is nagyon hálásak vagyunk, és várjuk azokat az ifi vezetőket, vagy egyedül érkező fiatalokat, akik szívesen részt vennének az alkalomra. Bízunk benne, hogy olyan csapatot sikerül majd összegyűjteni, akik nyitottak lesznek, akik kíváncsiak arra, hogy mi mindennel készülünk nekik. Szám, amiről nagyon könnyű beszélni, a mi beregszászi szolgáló csapatunk, az közel 30-40 főt fog kitenni magából, ők az ifisek és a presbitériumunkkal, meg sok más emberrel, aki a szolgálat hátterét fogja biztosítani, ez egy jóval nagyobb szám lesz, úgyhogy nagyon készülünk. Nem tudom, hogy szabad-e spoilerezni, de remélem a konyhás szolgálatot végzők nem lesznek rám mérgesek, de hát ha kertcsinálásként ott lehet előttünk, hogy hamburger lesz az ebéd sült krumplival, hogy majdnem mindenki szereti, úgyhogy erre igyekszünk mindenkit hívni és várni. Most még nem tudjuk ennyi idővel előre, hogy mennyire lesz meleg. Nyilván a nyár az így jó, ahogy most van. A hóeséssel kicsit nehezebb lenne megbarátkozni, de jó hűvös helyünk van, és minimális keretek között tudunk valamennyit a hőmérsékleten változtatni, és szellőztethető helyünk van, úgyhogy naptól védve egy nagyon szuper napot tölthetünk együtt.
1: A dicsőítés fontos része az ilyen alkalmaknak. Mit kell tudni erről a részről?
2: Hát lesznek olyan előadóink, akik méltán híresek már, mint az Ifi Band, vagy a Fridge Band, és lesz egy olyan dicsőítőnk is, akiről még most a különböző promóciós terveink miatt nem beszélhetek még, de mindenféleképpen figyeljék az Áldott Szív Instagram oldalt azok, akik érdeklődnek az alkalom iránt. Nem sokára megnyitjuk a Discord közösséget is, hogy ott is tudják majd követni az aktuális eseményeket. Igyekszünk majd beszámolni a munkánkról egy kis ilyen vlogoló stílusban. Úgyhogy nagyon sok izgalommal készülünk, és még nagyon sok hirdetni valónk van, amit az elmúlt évek tapasztalatából így elosztunk szépen napokra, hogy legyen idő kitárgyalni a nyáron a lócán ott a ház előtt, hogy mi minden fog történni nálunk, és bízunk benne, hogy a különböző jótékonysági alkalmainkra is nagyon szép számba el tudnak majd látogatni az emberek. Azért ezt a módját választottuk a finanszírozásra, mert hiszünk benne, hogy Isten nem csak bennünk munkálkodik, hanem munkálkodik azokban is, akik azt mondják, hogy na, én ehhez nagyon szívesen csatlakoznék és kapcsolódnék, és minden ilyen alkalmunkon igyekszünk kitenni a következő munkának is, az elvégzendő munkának az ütemét. Most például pénteken lesz az első nagy takarítás, az ilyenkor jó sok porral jár, meg jó sok aprósággal, de hiszünk benne, hogy minden egyes seprűvonás éppen annyira hozzá tesz ehhez a naphoz, mint az aznap elmondott igehirdetések, bizonyságtételek és megvalósított élményszerű evangelizációs programjaink.
1: Mindenképpen próbáljuk nyomon követni az eseményeket, sok erőt és áldást kivezet ezekre a munkátokra, és ehhez a rendezvényhez pedig nagyon sok szolgálattevőt, adakozót és persze önkéntes, és persze látogatót. Augusztus 26 villámtöltés a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében, itt a Varada épületében.
2: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Margitics Jánossal, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkipásztorával beszélgettünk.

0: Az anyaország: Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetsége elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele, többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
1: A nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpora közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban, 11 szolgálati területen 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelkipásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
2: Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
1: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpóra konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpóra konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpóra gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye, mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy ahány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel. És további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődő akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
2: Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, vagy protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
1: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns, református, evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is, bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
2: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, a mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
1: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni, egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallás gyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igéjének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok, ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szórványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
0: Az elmúlt percekben Karvanszki Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnökével, bécsi lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Magyar Fenes ad otthont augusztus 21-e és 30-a között annak az Erasmus Plus ifjúsági csereprogramnak, amelyben romániai és magyarországi hallássérült és halló fiatalok vesznek részt. A 10 napos program során közösen készítenek egy művészeti installációt, amely később az Arkai Szoborpark állandó alkotásait gazdagítja. A kezdeményezésről Bács Ildikóval, az Arkai Szoborpark Egyesület projektmenedzserével beszélgettünk. A Reporter Park. Kóhanna.
1: Az első kérdésem az lenne, hogy mit jelent az Arkai Szoborpark számára, hogy az Art Without Barriers projekt a 254 romániai pályázat közül első helyen végzett.
2: Tehát ez óriási szakmai elismerést jelent számunkra. A tavaly a novemberi fordulón próbálkoztam legelőször, de ahhoz a projekthez hát későn vettem észre a kiírás, meg nem is voltam jártas ilyen jellegű projektírásban. És tehát az első projektet 2 hét alatt írtam meg, és 56 pontot kaptunk, ami nagyon jó ezekben a pályázatokban, hogy a visszautasító levélen kívül egy értékelést is küldenek, ami ugye konstruktív, mert a következő projektet akkor, hogyha az ember figyelembe veszi az előzőnek a hiányosságait, akkor mindenképp jobban sikerülhet. A második projektet 2 hónapon keresztül írtam, tényleg egy intenzív folyamat volt, és nagyon szeretek pályázatot írni, olyan szempontból is, hogy már a pályázati írási fázisban az ember egy csomó mindenre rájön, és az egész projekt kerete körvonalazódik az ember fejébe, ugye, hogy kit akar, mit akar, miért akar, hol akarja, és mi a végcél. És akkor, mikor kaptuk ezt az értesítő levelet, gondoltam, hogy nézzük meg, hogy hányadikok lettünk, nem is jött, hogy elhiggyem, hogy első, de valószínű, hogy

0: akkor az Erasmus Plus értékelői hitelesnek és innovatívnak találják ezt a munkát, amit évek óta az Árhely Szoborparkban végzünk.
1: Hogyan fog kinézni a 10 napos ifjúsági csereprogram, és milyen közös tevékenységek várják majd a 16 romániai és 16 magyarországi fiatalt?
0: Tehát augusztus 21 és 30-a között terveztük ezt a tábort, a szálláshelyek a környező falvakban lesznek, Tordaszentlátlón és Lónán, mert ugye 36 személyt kell elszállásolni, és gyakorlatilag az étkezés és mindenféle műhelytevékenység a szobortartban fog zajlani. A 10 nap során 16 romániai és 16 magyarországi fiatal él együtt, aki közül 5-5 halálsérült, és a napok műhelymunkákból, csapatépítő játékokból, interkulturális programokból, közös kirándulásokból és esti közösségi programokból állnak. A 10 nap csúcspontja, ugye a 30-án van a hazaindulás, 29-én pedig ezt a nagyméretű installációt, szobrot hivatalosan is bemutatjuk, nyílt kapukkal meghívjuk a sajtót, önöket is szeretettel várjuk, a hallássérült iskolákat, meg minden kedves érdeklődőt, aki meg akarja tekinteni ezt az alkotást, illetve a szobor el ezt látva egy QR kóddal, ezért lesznek ilyen digitális tartalomkészítő program is lesz, amit Böte Alex egyetemi oktató tart majd, hogy a résztvevők megtanuljanak, tehát ugye ők fényképeznek, meg filmeznek a program során az egész alkotási folyamatot feldolgozzák, és hogy az ők általuk készített anyagból fog elkészülni ez a QR kódos bemutató, hogy ne csak a szoborpark látogatói, mert ugye ez a szoborparkban fog maradni ez a szobor, ne csak a maga az alkotást lássák, hanem betekintést is nyerjenek, hogy hogyan is készült ez, és mit jelentett a programban résztvevők számára.
1: Ugye említésre került, hogy a résztvevők között halló és hallássérült fiatalok is lesznek. Hogyan biztosítják, hogy mindenki egyenlő módon tudjon bekapcsolódni a közös munkába és a programokba?
0: Ez a projekt egyik legfontosabb célja. Úgy Magyarországon, mint Romániából jelnyelvi tolmácsok lesznek, 2-2, úgyhogy akkor is, hogyha kisebb csoportokban dolgoznak majd vegyesen a fiatalok, a jelnyelvi tolmácsok és vizuális anyagokkal is készülünk, biztosítják a kommunikációt a halok és a nem halok között.
1: Az is említésre került, hogy a fiatalok egy nagyméretű, természetes és újrahasznosított anyagokból készülő művészeti installációt hoznak majd létre. Hogyan zajlik majd a közös alkotási folyamat, és mennyire lesz meghatározó benne maguknak a fiataloknak az ötlete?
0: Tehát a tábor előtt, miután minden résztvevő ki lesz választva, nem szeretném azt, hogy itt találkozzanak, semmi előzetes információ ne legyen arról, hogy ki vesz részt a táborban. Célom az, hogy miután ki vannak választva, időben mindenki küldjön magáról egy vizuális anyagot, ami egy bemutatkozás, illetve utána az ötletelés is az előkészítő fázisban megtörténjen. Tehát itt a mentorok, a szakmai műhelyek vezetői, ők csak vezetők. Ez az alkotás a programban résztvevőké lesz. Senki nem fog rájuk erőltetni egy formát, vagy egy koncepciót, ami tőlük idegen. Tehát a Barta Ernő lesz az egyik szakmai vezető. Ő ugye az Árhely Szoborpark megalkotója, és ő a nagyméretű alkotásait ugye szénából készíti, meg a újrahasznosított anyagokkal is foglalkozott, ugye ott van a TV-mánia sorozata, ami a régi fadobozos tévéket helyezte más kontextusba, tehát ez az anyaghasználat közel áll hozzá. A másik szakmai vezető a Mindenki Géniusz Alapítvány elnöke, Bárcsa Mese festőművész, aki a festészetébe gyakran beépít újrahasznosított anyagokat, tehát hogyha nem tudom, hogy mennyire ismerős a önnek vagy a hallgatóinak az ő festményei, ilyen nagyméretű festményeket készít, a többnyire emberekről szólnak, a nagyvárosi magányt eleveníti meg, és hogyha például egy metróképet látunk, ahol az emberek ülnek vagy állnak, akkor egy kötött pulóverből bekomponál a festményébe is. Ez egy példa volt, de hát nagyon-nagyon sokféle anyagot használ, és ilyen szempontból szerintem érdekes lehet ennek a két alkotónak a találkozása egy installáció készítésének a vezetésében. A harmadik szakmai vezető Kungyörgy szobrász, aki szobrász is, festő is, keramikus is, és ők hárman lesznek, akik a műhely munkákat vezetni fogják.
1: Elhangzott az is, hogy a projekt az inklúzió és a fenntarthatóság mellett a különböző kultúrák és emberek közötti kapcsolatteremtést is fontosnak tartja, ugye említette a csapatépítő játékokat. Mit tanulhatnak egymástól a magyarországi és romániai résztvevők a 10 nap során?
0: Nem csak a magyarországi és romániai résztvevők, ugye, hanem a hallás és hallássérült résztvevők is sok mindent tanulhatnak egymástól. Nyitottságot, elfogadást, empátiát, a kommunikációs készség fejlesztését gyakorolhatják, együtt dolgozni egyáltalán, elfogadni egymás másságát, és egy olyan ötletet, amit nem is áll közel hozzánk, de fantáziát látunk benne. Megismerik egymás kultúráit, szokásait, gondolkodásmódját, és hogy rájöjjenek arra, hogy sokkal több dolog köt össze bennünket, mint amennyi elválaszt. És bízunk abban is, ugye, hogy barátságok fognak születni ebből, és fontos lesz ez a tábor és ez a program mindenki életében.
1: Mit szeretnének, hogy a fiatalok magukkal vigyenek ebből a 10 napos közös élményből, és milyen hosszabb távú hatást remélnek ettől a projekttől?
0: Hát azt szeretnénk, hogy önbizalommal, új barátságokkal és egy nyitottabb szemlélettel térjenek haza. És reméljük azt is, hogy megtanulják, hogy a különbözőségek nem akadályok, hanem értékek. Hosszú távon pedig azt szeretnénk, hogy ez a projekt újabb hasonló kezdeményezéseket inspiráljon. Mi is szeretnénk folytatni mindenképp, és most így a szervezési fázisban rájöttem arra, hogy nem csak a halló-halássérült, hanem különböző társadalmi helyzetből érkező fiataloknak is fontos lehet ez a projekt. Én nagyon sok alkotótáborban részt vettem az életem során, illetve körülbelül 9-10 éve meg voltunk hívva Bart Ernővel egy olyan táborba, ami tehát szellemi fogyatékosok vettek részt ebben a táborban. Ez egy alkotótábor volt, Ernő vezette a szobrászati műhelyt, hát én az animáció, inkább ezeket a báb formázásokat vezettem a résztvevőknek, és ezen kívül volt festészet, textil, csomó aktivitás. 10 napig együtt voltunk, és ez egy rendkívüli élmény volt, úgy számunkra, mint számukra is. És a mai napig meglátogatnak olyan résztvevők, akik a környékről érkeztek ebbe a táborba, mert Sepsiszentgyörgy mellett szervezte Makai Péter lelkész. Szóval nem csak egy tábor volt, ahol menjünk el, tartsuk meg, hazajövünk, és megy tovább az élet. Megtanítanak arra, hogy nem értékeljük eléggé az életet, és nem értékeljük azt az ajándékot, amink van, hanem az ilyen természetes, hogy hát igen, én tudok menni, látom az eget, hallok, de hát ezek olyan kincsek, aminélkül az élet ugyancsak szép lehet, de nem tudom, hogy át tudom-e adni, amit érzek. Mindenképp a következtetésem az, hogy az ilyen jellegű táborok meghatározzák az életed. Meghatároz, nem tud elmenni mellette, csak úgy, mint egy emlék vagy egy élmény. Ugyanígy az egyesületünk részt vett partner volt egy, azt hiszem, hogy ezelőtt 6 évvel egy olyan táborban, végül is ez nem egy tábor volt, hanem egy tandemtúra, ahol látók vakokat szállítottak tandembiciklin. Bécsből a Duna mentén egész Budapestig bicikliztünk, 650 kilométer volt, ez is egy 10 napos program volt, közben megálltunk és konferenciákat tartottunk, más fogyatékkal élő fiatalokkal megismerkedtünk, és hát egy rendkívüli élmény volt nekünk hallóknak is. Voltak olyanok, akik vakokként születtek, és voltak olyanok is, akiknek megmondta az orvos, hogy nem tudom, gyerekkorukban, hogy 1-2 év múlva elveszítik a látásukat. És ezek az emberek nem keserűséggel élték ezt meg, hogy Istenem, meg fogok vakulni, és többet nem látok ebből a világból semmit, hanem nekik még olyan csoda volt, hogy emlékeztek, hogy 2 évesen láttak még egy pillangót. És ezekről a dolgokról nem szabad megfeledkeznünk. Nem szabad megfeledkeznünk arról, amit az Isten vagy az univerzum ugye ajándékozott nekünk.
2: Az elmúlt percekben Bács Ildikóval, az Arkhai Szoborpark Egyesület projektmenedzserével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

kezdenénk először címszavakban. Megtámadta az Alkotmánybíróságon az államfő az új fedhetetlenségi törvényt. Új szabályok léptek életbe a más uniós tagállamokban vásárolt jövedéki termékek behozatalára. Nem rabol gyerekeket a mentő. Cseke Attila szigorúbb fellépést sürget az álhírek ellen. Idén is megszervezik a Szent István napi nemzetközi kisebbségi néptánc találkozót Kolozsváron. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán megtámadta az Alkotmánybíróságon a parlamentben múlt héten elfogadott új fedhetetlenségi törvényt, közölte tegnap az elnöki hivatal. Az államfő beadványa szerint a jogszabály több ponton sérti az alkotmányos normákat és elveket. Nikus Ordán elsősorban azt kifogásolja, hogy a jogszabály a házastársakon túl azokat a személyeket is vagyon és érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezi, akik a házassághoz hasonló kapcsolatban élnek a köztisztségviselővel. Az elnöki hivatal szerint ez a megfogalmazás pontatlan és kiszámíthatatlan, mivel a törvény nem rögzít olyan objektív szempontokat, mint az együttélés időtartama, a közös háztartás vagy a gazdasági függőség, amelyek alapján egyértelműen meghatározható lenne egy ilyen viszony. Nikus Ordán azt is kifogásolja, hogy a törvény aránytalanul beavatkozik egy harmadik személy magánéletébe. Az érintett partner ugyanis nem tölt be köztisztséget, nem gyakorol hatósági jogkört és nem vállal közjogi kötelezettséget, mégis saját vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kellene benyújtania. Az államfő beadványa diszkriminációra is hivatkozik, míg a házasságban élő köztisztségviselők esetében a házastárs személye hivatalos okirattal egyértelműen igazolható, addig az élettársi viszonyoknál a törvény bizonytalanságot szül. Az elnöki hivatal szerint ez indokolatlan megkülönböztetést jelent, és kiszámíthatatlan helyzetbe hozza az érintett köztisztségviselőket. Új szabályok léptek életbe a más uniós tagállamokban vásárolt jövedéki termékekről.

0: Romániába történő behozatalára. A hatóságok a szállítások gyakorisága alapján különítik el a saját fogyasztásra szánt alkalmi szállítmányokat a kereskedelmi jellegűektől, közölte tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint az új szabályokat a román vámhatóság és az országos adóhatóság közös rendelete írja elő. A miniszter emlékeztetett, hogy a jogszabályok eddig is korlátozták a Romániába behozható jövedéki termékek mennyiségét, de nem határozták meg egyértelműen a behozatal megengedett gyakoriságát. Ez lehetőséget adott arra, hogy ugyanazt a maximális mennyiséget akár naponta is behozzák az országba, saját fogyasztásra hivatkozva. Az új szabályok szerint saját fogyasztásra szánt dohánytermék 40 naponként, saját fogyasztásra szánt alkoholos ital pedig évente egyszer hozható be adómentesen Romániába. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a közösségi oldalakon terjedő félretájékoztatás rendkívül veszélyessé vált, ezért az államnak határozottabban kell fellépnie, szükség esetén a jogszabályok szigorításával, írja az Acer Press. A politikus határozottan elítélte a Kolozs megyei mentőszolgálat munkatársai elleni támadást egy Arad megyei sajtóeseményen. A mentőszolgálat és az egészségügyi rendszer nem rabol gyerekeket, nem rabol felnőtteket. Az egészségügyi rendszer a közérdeket szolgál. Segít és életeket ment, amikor szükség van rá, fogalmazott Cseke Attila, arra utalva, hogy a Kolozs megyei incidenst a gyerekeket rabló fekete mentőautóról terjedő TikTok videó váltotta ki. A miniszter szerint a különböző digitális és közösségi platformokon terjedő dezinformáció és manipuláció rendkívül veszélyessé vált, ezért a román állami intézményeknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk ezen a téren, és ha szükséges, szigorítani kell a jogszabályokat. Cseke Attila közlése szerint az Egészségügyi Minisztérium a közösségi oldalakat figyelő rendszer bevezetését javasolja, hogy időben értesíteni lehessen az illetékes hatóságokat az álhírekről. Elmondta, hogy a szankciókat az Országos Audiovizuális Tanács és az Országos Hírközlési Hatóság alkalmazhatná. Hozzátette, az Országos Audiovizuális Tanács már hivatalból vizsgálja a Kolozs megyei esetet, és várhatóan a TikTokon terjedő félretájékoztató videó eltávolításáról fog dönteni. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Acer Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: Simon Péter így felelt Jézusnak: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 68. és 69. versei.
1: Ezek az

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
4: SOS. SOS.

Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket az Agnus Rádió SOS rovatában. Mai műsorunkban egy rendkívüli és inspiráló élettörténetet hoztunk el Önöknek. Vendégünk Keszeg József Arnold kántor, akit eddig lelkeket emelő szolgálatáról ismerhettünk, ám most egy teljesen új, lenyűgöző hivatás felé tart, arra készül, hogy hivatásos pilóta legyen. Bár a szárnyalást már motor nélküli repülőgépek fedélzetén vitorlázokon kezdte el gyakorolni és kitapasztalni, most a nagygépes pilótává válás útján halad. Vajon hogyan kanyarodott a templomi orgonától a kifutó pálya felé az élete? Mi adta meg a végső lökést ehhez a magassági kalandhoz, és milyen megismételhetetlen élményekkel gazdagodott eddigi útja során? Nem mellékesen pedig kik voltak azok? A segítő kezek és baráti lelkek, akik kiálltak mellette, amikor a legnagyobb szükség volt rá. Tartsanak velünk, mert most minden kiderül. Következzen a vele készített beszélgetés.

Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hát láttam, hogy hát készülsz pilótának. És akkor úgy meglepődtem, hogy hűha, hát az elég sokba kerül, meg bizonyos gondolatok átfutottak az agyamon, hogy hát vajon az mennyibe is kerülhet, vajon hogy lehet valami.

0: aki hogy juthat valaki oda, hogy pilóta legyen. Tehát mindezekre a dolgokra, hogy nem csak én vagyok kíváncsi, gondolom, hogy a hallgatók is kíváncsiak lennének, hogy mivel jár az, hogyha valaki pilótának készül.
1: Hát igen, általában a pilóták úgy vannak, hogy ilyen gyerekkoruktól már jön ez az álom, és próbálják megvalósítani. Én is így voltam, mert olyan 7 éves korom óta volt ez az álom. 7 éves korom óta akartam pilóta lenni, csak mindig ez volt, ahogy te is mondtad, az anyagi dolog. Közben aztán idővel kiderült, hogy a Wizz Airnek van egy lehetősége, van egy saját akadémiája, ami által természetesen egy nehéz felvételi után, hogyha bejutsz, egy úgymond minimálisabb összeget ki kell nekik fizes, ők iskoláztatnak, illetve a többi része az összegnek majd szépen le lesz vonva a fizetésből. Úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség minden fiatalnak anyagi szempontból is.
0: Hogy jutott hozzá el ez az üzenet, vagy hogy kerültél el a Wizz Airhez, hogy egyáltalán ott, tehát hogy jelentkeztél oda?
1: Én nekem már a repülőtársaság elég régóta az álmaim része, nem csak, hogy mint munka, hanem azért is, mert én először, amikor nagy gépet láttam, az épp pont egy Wizz Air gép volt. Bátyám a Marosvásárhelyi reptéren dolgozott, meglátogattuk, illetve akkor szállt le egy gép, az volt az első gép, amit megláthattam közelről, és azóta így videókat néztem a Wizz Airről, YouTube-on egy csomó videót így repülőkről, de főleg Wizz Airről kerestem. Akkor nem is tudtam, hogy léteznek géptípusok, stb., hanem mint azt mondtam, hogy ezek Wizz Air gépek, és annyi. És azután, mikor még így érdeklődtem, mikor még olvastam a Wizz Airről egy csomó dolgot, azután derítettem ki, hogy van ennek egy akadémiája.
0: És mondtad már, hogy gyerekkorod óta álmod volt ez. Hogyan látod ezt gyerekként?
1: Gyerekként egy annyit, hogy hát jelentkezek egy iskolába, mint egy egyetem, vagy liceum, vagy hasonló, és azután megtanítanak, és megyek pilótának. Akkor természetesen gyermekként nem is gondoltam én olyanra, hogy anyagi dolgok, vagy sok pénzbe kerülne, hanem ők megtanítanak, és én megyek. Abba a korban még nem gondol az ember így az anyagi háttérről. És 16 éves koromban jött egy ilyen lehetőség itt nálunk Romániába. A repülőklubnál van lehetőség repülni, és természetesen ingyen repülni, ami Európában ez az egyedüli hely. Fel kell iratkozni, minden januártól februárig vannak az iratkozások, az országban, a nagyobb városokban vannak repülőklubok. Én a Marosvásárhelyi repülőklubnál iratkoztam be vitorlázó repülőképzésre, és 2 év alatt megszereztem a vitorlázó repülő licenszemet. Jelenleg is, mikor az időm megengedi, repülgetek. És ez egy nagyon jó kezdet erre a mesterségre, erre a szakmára.
0: Azért milyen volt mondjuk az, hogy fent lenni az égbe? Először gondolom, hogy nem egyedül mentél fel, nem egyedül voltál mondjam egy ilyen vitorlázó repülővel. Milyen élmény volt számod a legelőször, amikor így fent voltál, mondjuk valakivel, és utána milyen volt az, amikor egyedül már voltál? Meg gondolom voltál egyedül is, hogyha, tehát vezettél már ilyen repülőt, vitorlás repülőt.
1: Igen, természetesen az első repülések nem egyedül történnek, sőt az első 1-2 repülés az úgy történik, hogy úgymond egy ilyen sétarepülésként dolgozzuk fel, hogy legyen időnk még bámulni a tájat, mert azután jön a haddelhad, azután jön a képzés része, ami eléggé bonyolult, szóval meg kell tanulni, már nagyon nehéz, csak hogy egyenes vonalba repülj, és ne dőlj el jobbra-balra. Az első repülések, ahogy mondtam, oktatóval voltak, és azután szépen lassan kezdődött a képzés. Kezdődött, hogy meg kellett tartsuk, hogy egyenesen menjünk. A kanyarok, mivel az is elég bonyolult, nem csak egy kormány van, ott vannak pedálok is, kanyarba botkormányt, illetve pedált is kell használni. Kell tartani a sebességet, konstans 100 km per órát a mi vitorlázó repülő típusunkon. Azután jön pedig persze a felszállás, illetve a leszállás, és ebből áll az iskolakör. Konkrétan felszállsz, 4 fordulatból megkerülöd a repteret, illetve leszállsz a pálya másik felére.
0: És ehhez gondolom hozzátartozik az is, hogy kell figyeld a műszerfalat is, ugye az is neked jelzi, hogy hogy állsz a levegőbe, mint vagy.
1: Természetesen, szóval ez itt, hát van ez az angol szó, ez a multitasking. Ez nagyon bonyolult dolog, kell közbe beszélj a rádión, a toronnyal, kell figyelj ki, hogy nehogy mondjuk belemenj egy másik gépbe, vagy valaki ott legyen neked az útba, kell figyeld a műszerfalat, és természetesen, hogy hogyan irányítod azt a vitorlázó repülőt. És ami különleges itt, hogy nem olyan, mint a sofőrsuli, hogy az után repülsz egyedül, amiután megszerezted a licencedet, vagy sofőrsuliban a jogosítványodat, hanem itt, amielőtt megszereznénk a licenszünket, mi egy bizonyos órát le kell repüljünk egyedül. És nekem az első egyedüli repülésem egy nagyon különleges élmény volt. Általában felkészítik a diákot, felkészítik a tanulót, hogy jó, akkor holnap, hogyha jól fogsz repülni velem, akkor azután fogsz egyedül menni. Na, nálam nem így volt. A mi vitorlázó repülő típusunknak úgy van a beosztás, hogy a diák előlül, és az oktató mögötte, azaz tandem felosztás. És repültünk, azt hiszem, hogy aznap 4 iskolakört repültünk, az oktató minden leszállás után kiszállt, mert mindig mondta, hogy kényelmetlen az a párnája, igazítsa meg. Ugyanúgy a negyedik leszállás után is kiszállt, ott igazította a párnáját, stb. És eljött a felszállás ideje. És egyszer csak látom, hogy kívülről nem ült be már a vitorlába, ráncsukja az ajtót, és integet kívülről, és akkor már fel kellett szállni. Nagyon jó volt, nagyon szabad érzés, eszméletlen, nem lehet semmivel sem összehasonlítani. Mai napig, amikor repülök, amikor felszállok a levegőbe, elfog egy olyan érzés, ami máshol sehol sem tud. És a legnagyobb izgulás a leszállásnál volt, ugyebár minden repülésnek a legkritikusabb része a leszállás, de hál' Istennek jól sikerült az is.
0: Tisztázzuk egy kicsit a hallgatók előtt azt is, hogy különböző vitorlázó gépek vannak. Látom, van motorral és van motor nélkül is. Te milyennel kezdted, vagy milyen próbáltál ki eddig? Mind a kettőt kipróbáltad?
1: Igen, hogyha nagyon részletesen veszük, akkor még 3 részre is osztható. 2 típusú motoros van, és 1 típus motor nélkül, de a motor nélkül itt is fel lehet osztani több részbe. Amikor már a performance részére osztodunk, akkor a motor nélküli az lehet egy iskolázó, vitorlázó repülő, ami jó mindenre, azaz lehet vele iskolaköröket, műrepülést, vagy akár távrepülést is repülni, illetve vannak a külön performance vitorlázók, amik külön vagy távrepülésre, vagy műrepülésre vannak. Illetve a motorosokból is 2 típus van. Az egyik, aminek erősebb motora van, és képes felszállni magától, illetve van az a típus, amelyiknek van motora, de felszállni nem tud, nincs annyi ereje, csak levegőben tudja tartani magát, mondjuk távrepülés esetén, hogyha nincsen már olyan kondíció, hogy az ember haza tudjon érni, akkor a motor segítségével hazaérhet. Én a klasszikus motor nélküli vitorlázóval repülők, és több típuson is, de egyiknek sem volt motra.
0: Mit szólsz akkor már hozzá, hogyha már a repülés témájában vagyunk, mit szólsz a sárkányrepüléshez? Azt kipróbáltad-e?
1: A sárkányrepülést nem. Gondolkoztam majd, hogy kipróbáljam. Kíváncsi vagyok. Az a helyzet, hogy ott még nagyobb csend van, mivel ott nem repülsz olyan nagy sebességgel. Természetesen a vitorlázó repülő és a kisgép között is óriási a különbség. Repültem kisgéppel is, mint utas. Hát ott mindig van egy zaj, az a természetesen a motor, amelyik ott zúg a füledbe, van egy ilyen vicc a pilóták között is, hogy a kisgépbe ott elől az a motor, az a légcsavar, az egy ventilátor a pilótának. Az, hogyha repülés közben megáll, akkor a pilóta elkezd izzadni.
0: Azt hiszem, hogy az utasok is elkezdenek izzadni a pilótával együtt.
1: Természetesen, de ezt nem szabad átadni, és mindig arra készítenek, mindenre felkészítenek bennünket. A motor nélküli vitorlának is, vitorlázónak is 2 fajta lehetőség van, hogy feljuttassanak minket a levegőbe, felhúzhatnak repülővel, vagy akár csörlővel. A csörlő ez egy olyan eszköz, akkora, mint egy kamion, és van 2 ilyen nagy kerek tambúrja az oldalán, a pálya másik végébe van, mi a pálya másik végébe vagyunk, és egy traktor, vagy akár egy autó kihúzza nekünk szépen azt a kábelt, nagyjából ilyen 1000 méternyi hosszú kábelt, mi azt becsatoljuk a vitorlához, és az a csörlő az elkezdi feltekerni ezt a kábelt, és akkor szépen, mint egy kisgyerek, ahogy felhúzza a sárkányt, ugyanúgy felhúz minket is a csörlő, de a csörlő által nem szerzünk olyan nagy magasságot, tehát mondjuk olyan 300 és 400 méter között. Ez a kábel hosszúságától is függ.
0: De mondjuk attól is függ, hogy kihasználhatjátok a meleg levegő... Természetesen. A felhőknek az állását, ugye, hogyha nem tévedek.
1: Igen, ez a távrepülés. Persze a Földről valahogy csak fel kell jussunk, hogy fogjunk ennek neki. Igen, a távrepülés is egy nagyon vagány dolog, de az is nagyon izgalmas. De hogyha felnézünk az égre, sokszor látjuk azokat a szép, puha bárány felhőket. Na, azok a felhők kellenek nekünk, és az a lényeg, hogy hát természetesen a felhők úgy alakulnak, hogy a meleg levegő, illetve a páratartalom felemelkedik a Földről. Na, mi megyünk szépen a felhő alá, és ahogy az a levegő emelkedik, az emel minket is. És akkor mi a műszerfalon látjuk, hogy hoppá, itt nem csökken a magasságunk, hanem nő, igen. És akkor szépen is spirálozunk, körbe, karikába megyünk a felhő alatt, és felemelkedünk a felhő alá. Ez lehet 1000 métertől, lehet mondjuk olyan 3000 méterig is feljuthatunk, ez attól függ, hogy a felhő milyen magasságon van. És akkor a távrepülés abból áll, hogy felemelkedünk a felhő alá, azután megyünk a következő felhőig, ugyebár nincs motorunk, úgy csökken a magasságunk, megint kapunk egy felhőt, megint emelkedünk, és így
0: és
1: tovább.
0: Mindig.
1: Igen, vannak olyan helyzetek, hogy megyünk, látjuk, hogy kezdenek elfogyni a felhők, na akkor megyünk visszafele, de elfogynak teljesen. És ugyebár nekünk nincs motrunk, le kell szálljunk. És mi meg vagyunk tanítva, hogy hogyan kell kiválasztani egy jó telket, ahova leszállunk. Mondjuk egy frissen learatott búzatábla, vagy egy tárcsázott akármilyen határi föld, és mikor még nagy a magasságunk, kiválasztjuk ezt a telket, szépen oda leszállunk, utánunk jönnek az utánfutóval, leszedjük a szárnyakat a vitorlázó repülőnek, felhúzzuk a testet az utánfutóra, illetve a két szárnyat így párhuzamosan a vitorlázó teste mellé, visszavisszük a repülőklubhoz, másnap reggel összeszereljük, és jöhet a következő repülés.
0: Tehát akkor most az eddig beszélgetésünkből, hogy kiderült az egyik az, hogy kell körülbelül 1 kilométer, hogy felszálljon a gép. 1 kilométer távolság, ha jól értettem, az a csörlő 1 kilométerre, tehát 1000 méterre, vagy?
1: Igen, nagyjából ez lehet ilyen 800 méter is. A lényeg, hogy a vitorlázó az olyan 5 méter után már a levegőben van, de nem eléggé. Minket minden vészhelyzet esetre felkészítenek, mert történhet olyan, hogy 20 méter magasságban elszakad az a kábel, és akkor mit kell csinálni, hogy biztonságosan leszálljunk? Milyen métertől megyünk, szállunk le előre, milyen métertől, milyen magasságtól fordulunk vissza, hogy szálljunk le. Ezt is jól meg kell nézni, mivel természetesen a pálya nem végtelen, és bármikor elfogyhat.
0: Tehát vannak dolgok, amiket érdemes megtanulni és érdemes tudni, mondjuk olyan valakinek, aki ehhez hozzá akar kezdeni. Viszont te tovább léptél akkor egy lépéssel, ha jól tudom, mert most már nem csak ilyen vitorlázó repülőgépet akarsz vezetni, hanem nagyobb gépeket is. Na ez, hogy jutottál el idáig? Ez egy érdekes dolog lehet, hogy tehát ma holnap, amikor meghívlak legközelebb ide, már egy pilótával fogok beszélgetni lehet.
1: Igen, reméljük. Úgy volt, hogy minden évben nekem feljött ez az álma, hogy én pilóta akarok lenni, én nagy gép pilóta akarok lenni. Nos, feljött, de mindig az volt, hogy nem olyan az anyagi helyzet, akkor nem. Na és akkor tavaly nyáron repültem. Már megvolt a vitorlázógép licenszem, de még nagygéppel nem repültem. Tavaly nyáron repültem először nagygéppel. Egy repülőtársaság járat volt Marosvásárhelyről Budapestre, és amikor megláttam, így nagyon közel meg tudtam érinteni a gépet, és beültem az ülésbe, és felszálltunk. Én azt mondtam mindenkinek, Budapesten is, csak azon járt a fejem a repülőgépen is, hogy én pilóta akarok lenni, és erről nem fog most már senki sem lebeszélni, és akármit kell megcsinálok, de én pilóta akarok lenni. Hazajöttem mindenkinek, megint elkezdtem mondogatni, hogy pilóta akarok lenni. Közben kiderült, megismertem egy fiút, aki kolozsvári, velem egy idős, és ő már első tiszt, ő már pilóta a Wizz Airnél. Elbeszélgettem vele, adott pár tanácsot, és akkor a család is, mikor látta, hogy nagyon-nagyon, hogy erről nem lehet úgymond lebeszélni, és nagyon akarom, akkor azt mondták, hogy figyelj ide, összeülünk, és segítünk, anyagilag támogatunk bármibe, hogyha ez az álmod, hogyha ezt akarod elérni, akkor mi ott vagyunk melletted, és segítünk neked. És akkor így indult, feliratkoztam, szépen elkezdtem készülni már, amikor hazajöttem Budapestről, már lassacskán elkezdtem készülni a felvételire. Október közepén jelentkeztem, illetve a felvételi az 5 fázisból áll. Október végén írtam meg az első vizsgámat, az első fázisa a felvételének, ami online volt. Matek, fizika és egy csomó ilyen ügyességi teszt, meg ilyen multitasking, amiről beszéltem az előbb. És hát erre az eredményre sokat kellett várjak, várakozással telt el a karácsonyom, az új évem, és január 6-án kaptam meg a választ, hogy igenis sikerült az első fázis, és rá pár napra már következett a második fázis, ami egy pszichológiai teszt volt. Hát ez ilyen 3 órába telt, nagyjából ilyen 400-500 kérdésből állt, nem volt nehéz, csak fárasztó egy kicsit azokat a kérdéseket megválaszolni, mindent elolvasni, természetesen minden angolul folyik. És azután jött a következő 2 fázis, ami már fizikai jelenlét volt. Kaptam egy meghívót Budapestre a repülőtársaság tréning bázisára, és a 3. fázis az abból állt, hogy 4-en voltunk egy csoportban, és kaptunk egy feladatot, és azt meg kellett oldani. A fő lényeg, hogy jól kell kommunikálni, nem szabad főnökösködni, és nem szabad leszólni a másikat. Ők arra törekszenek, hogy olyan embereket vegyenek fel, akik nagyon jók csapatmunkából, és megértik a csapattársukat, és talán, hogyha nem értenek egyet, akkor emberiesen, kedvesen tudnak egy véleményt mondani. És azután aznap már megtudtuk az eredményt, és ugyanazon a nap volt egy végső interjú a felvételizőkkel.
0: Sok ezek szerint mind sikeres volt.
1: Hál' Istennek, igen. Aznap már megtudtam az eredményt, hogy bejutottam. Hát óriási boldogság, öröm töltött el, hívtam a családomat, mindenki nagyon-nagyon örült. Sokat meg is sirattam, így örömkönnyeket. Hát nem láttam, de hallottam, hogy elérte őket az, ugyanúgy az izgalom.
0: Hát mindenképpen nem semmi. Mégis hány évet tart egy ilyen képzés, vagy mennyi ideig? Mert még mindig képzés alatt vagy, gondolom, vagy még mindig a képzéshez hozzákezdtetek, vagy még nem?
1: Még nem kezdtünk hozzá. Október 12-én fogom kezdeni. A képzés a repülőtársaság leírása szerint 18 hónaptól eltarthat 24 hónapig. Nos, ez azt jelenti, hogy Nyíregyházán történik a képzés nagy része, ahol egy kicsi gépen fogunk tanulni, elméletet fogunk tanulni. Az első 3 hónap az csak elméletből fog állni, de olyan durván, olyan 2 év lesz Nyíregyházán. Ez attól függ, hogy mennyire lesznek elérhetők a repülőgépek, mert ugyebár kell javítani, sokkal nagyobb a biztonsági óvintézkedés a repülőkön, mint egy autón, mert akármi történik, nem olyan, mint a kocsi, hogy félrehúzunk, hanem a levegőbe vagyunk, és ott fel kell készülni minden lehetséges helyzetre. Szóval nagyjából olyan 2 év Nyíregyházán, ami után még jön egy type ratingnek nevezik, meg kell tanulni a repülőgép típuson repülni. Ugyebár a Wizzairnek Airbus A320-as családja van, és ezen a típuson meg kell tanulni repülni, és el kell menni egy helyre, ahol olyan szimulátor van, amelyik így mozog, és minden valós helyzetet tud szimulálni, és itt minden helyzeten átmegyünk, és megtanítanak, az még olyan 2 hónap nagyjából.
0: Jó hallani ezt, főleg azt, hogy olyan lelkesen beszélsz ezekről a dolgokról, de milyen volt számodra az, amikor megláttad, hogy a nagy repülőgépnek a műszere az nem olyan, mint a kicsi repülőgépeknek a műszere. Tehát ott több mindenre kell figyelj, tehát a multitasking, nem tudom, az jobban szétszórottabb kell legyél, vagy nem tudom, hogy nem szétszórt, hanem hát jobban kell összközpontosítsál több mindenre.
1: Természetesen, hogyha vitorlázó géphez nem is tudjuk hasonlítani annyira nekünk, ami elektronikai műszer, az egyedül a rádió, illetve egy jeladó, a toronyból, hogy tudnak minket követni, és egy picike akkumulátor van benne. Nagy gépen sokkal több van, főleg az Airbus család az arról híres, hogy van egy ilyen megnevezés angolul, hogy fly-by-wire, ami azt jelenti, hogy te adod a parancsot a gépnek, az belemegy, átmegy a gép számítógépébe, és onnan adja a parancsot a többi műszernek, hogy mit csináljon. Én nem mondanám ezt hátránynak, és a másik dolog, hogy ott kettő pilóta van egy pilóta fülkében. Ketten összedolgozunk, és sokszor egy nagy segítség is, mert általában mindig úgy van, hogy a pilóták a felszállást és a leszállást természetesen a pilóták végzik, azután ők csak a parancsot adják a gépnek. És sokan viccelnek, hogy ó, a pilóta az informatikus, ez nem úgy van, mert bármilyen helyzet van, bármilyen vészhelyzet van, a pilóta kell ezt megoldja. Bármi van, ott kell legyen minimum két pilóta, a pilóta fülkében, hogy ezt megoldják, de felszállás után rövid időre már az automata pilótát bekapcsolják. És ez nem feltétlenül a kényelemért van, mivel egy ember nem tudja tartani órákon keresztül ugyanazt az egyenes vonalat, mint például egy műszer, egy számítógép, mondjuk.
0: Mondd el nekünk azt, hogy mi a gond a felszállásnál és a leszállásnál? Ezek azok a kritikus pontok, ha jól tudom, a repülőgépnél, a felszállás és a leszállás.
1: Igen, hogyha például beszélnénk a repülés legveszélyesebb pontjáról, sokan kérdik, hogy jó, akkor melyik az a legveszélyesebb része a repülésnek? És akkor sokszor azt szoktam mondani nekik, hogy hát az út a reptér fele, mivel a repülés az nagyon biztonságos jelenleg, és még biztonságosabb lesz a jövőre nézve. Hát igen, a felszállásnál azért természetesen történhetnek dolgok. Van, hogyha nézünk videókat, ilyen-olyan felszállási videókat, pilótafülkéből teli van az internet, főleg az én telefonom, mindig van egy ilyen, hogy elhangzódik egy ilyen, hogy V1, V1, ami azt jelenti, hogy na ez a sebesség a döntő sebesség. Ott ki van számítva, hogy na ettől a sebességtől most hirtelen eldöntheted, hogyha valami probléma van, itt még meg tudsz állni a pálya végéig, hogyha nem, akkor azt elhaladod, és azután már kész bármi jön, megáll egy motor, muszáj folytatni a felszállást, és nem tudsz megállni. De ami ugyanúgy egy nyugalom az utasokra nézve, egy repülőgép simán el tud repülni egy motorral is. És a leszállásnál, hát ott bármikor jöhet egy ilyen nagy szél, amelyik hirtelen megüt, de nincsen semmi probléma, mert olyankor van egy ilyen megoldás, mint egy eljárás, úgy nevezik angolul, hogy go around, ami azt jelenti, hogy gázt adunk a motornak, illetve még egyszer megkerüljük a pályát, és szépen leszállunk. Ha az sem sikerül, akkor még egyszer, mert az üzemanyag úgy van kiszámolva, hogy pár ilyent meg lehet csinálni, illetve ha nem jön össze, akkor egy másik reptérre, még simán egy legközelebbi reptérre el lehessen jutni.
0: Szóval a szél, és ha jól tudom, a madarak ezek az ellenségei a gépnek.
1: Igen, de a madaraktól is attól függ, hogy mekkora. Egy kisebb madár az nem szokott okozni kárt. Voltak olyan esetek, hogy egy kisebb madár bekerült valahogy a motorba repülés közben, általában felszállás vagy leszállás közben, mivel ott fent 10.000 méteren nem nagyon repülnek, és hát igen, kisebb madár nem csinál, mondjuk egy ilyen nagyobb darab gólya már keményebb károkat okozhat, de ilyenkor mindig megvannak a saját eljárások, amiket nem tudok én sem pontosan majd, mikor még visszajövök pár év múlva, akkor mondjuk elmondhatom, elmesélhetem azokat is, amit én is megtanultam.
0: Hát gondolom, vannak a dolgok is, amiket nem mondhatsz el, igaz?
1: Természetesen.
0: És mi a helyzet? Ugye a repülőnek van egy fekete doboza is, ezt indítjátok el, vagy ez már el van indulva, eleve elindul, ahogy beindul a gép, az már rögzíti az adatokat, hogy mi történik a gépen?
1: Igen, ez mindig működik. És nem csak egy, hanem kettő fekete doboz van. Egy fekete doboz, ami az az érdekesség, hogy nem is fekete, hanem narancssárga színű. Csak úgy hívják, hogy fekete doboz. Kettő darab van. Az egyik az rögzíti az összes beszélgetést a pilóta fülkébe, és akkor sokan azt gondolják, hogy hát jó, a pilóta leveszi a fejhallgatóját a mikrofonjával, és akkor nem hallatszik semmi. Nem, mivel van ilyen mikrofonokkal van felszerelve az egész pilóta fülke, szóval bármi beszélve van, az az fel van véve a fekete dobozba, illetve a másik az összes repülési paramétert méri, hogy mi történik, hogy mit lát a számítógép, az oda mind rögzítve van.
0: Hát végül is ez abban az esetben, ugye, hogy Isten őrizzen, ha valami történik, akkor az alapján meg tudják állapítani, minek következtében történt a baleset, gondolom.
1: Igen. És ezek úgy vannak felépítve, hogy bármi történik, azért maradjon meg épségben. Van egy nagyon vagány sorozat, ami erről szól, és ott sokszor így összetörnek ezek a fekete dobozok, de annyira képzettek az emberek, hogy elég könnyen össze tudják ezeket rakni, és meg tudják javítani, úgyhogy hallgatható legyen ezek a paraméterek, vagy akár a hangfelvétel.
0: Ez is érdekes lehet, hogyan kötöd össze a hittel, a kereszténységgel? A repülést.
1: Először is engem a Jóisten segített meg ezen az úton, és egy olyan öröm számomra, hogy jelenleg is szolgálhatok Isten nevében, jelenleg, hogy kántor is vagyok. Egy csomó tapasztalatban jó tapasztalatom volt, és úgy vagyok vele, hogy mindig mindenben ő segít meg, és bármilyen akár öröm, akár nehézség, ő ott van, és persze természetesen bízok a technológiában, de legjobban és legfőképpen a ő Istenben bízok, hogy ő segít meg, és ő adja mindig azt az erőt, nem csak nekem mondjuk, hanem mindenkinek, és azt az erőt, és azt a sok segítséget, ami mondjuk mindennapi életben, vagy akár a repülésben is történik. Én neki vagyok a leghálásabb, hogy így alakult az életem, hogy jelenleg van.

Műsorunk végéhez értünk, hallhattuk Keszeg József Arnold Kántor vallomását arról, hogyan lépett rá a pilótává válás rögös, de csodálatos útjára, a motor nélküli repüléstől egészen a nagygépes álmok dédelgetéséig. Ennyi fért SOS rovatunkba, az SOS rovattal legközelebb egy hónap múlva találkozhatnak újra. Addig is a viszont hallásra.

0: SOS. SOS.
1: A nép, amely sötétségben járt, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának földjében, fény ragyog föl fölöttük.

0: Mérföldkő a bölcsőde építési programban. Kolozsváron adták át a 100. új intézményt. Újabb 5 cm-rel csökkent a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőmű térségében. Cseke Attila szerint az RMDS támogatja a szélsőséges erők kormányra jutását megakadályozó koalíciót. A PSZD, PNL, USZERE és RMDS vezetőivel egyeztet ma Nikus Ordán. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Új korszerű és környezetbarát bölcsödével gazdagodott Kolozsvár, jelentette be Cseke Attila, az RMDS ügyvivő fejlesztési minisztere. A kolozsvári bölcsőde jelentős segítséget jelent a fiatal családok számára egy olyan városban, ahol évek óta komoly kihívást okoz a bölcsődei férőhelyek hiánya. Ezzel a beruházással, amelyhez a fejlesztési minisztérium biztosította a pénzügyi támogatást, 110 új bölcsődei férőhelyet hoztunk létre, a családok lakóhelyéhez minél közelebb, mondta az RMDS. DSS miniszter. A modern, energiahatékony, európai szabványok szerint megépült bölcsődék nem csak új férőhelyeket teremtenek, hanem hozzájárulnak ahhoz is, hogy a szülők könnyebben összetudják egyeztetni a családi életet és a munkát. Az intézmények játszó és pihenőhelyiségekkel, valamint saját konyhával biztosítanak korszerű környezetet a legkisebbek számára. Az RMDS által létrehozott bölcsődeépítési programnak köszönhetően eddig már 100 bölcsőde épült fel. A kotrási munkálatok folytatását javasolja a Román Vízügyi Igazgatóság az Alsó-Dunai Folyami Igazgatóságnak, miután tegnap újabb 5 cm-rel csökkent a Duna vízszintje a Csernavodai atomerőmű térségében, írja az Eger Press. A Román Vízügyi Igazgatóság Facebook bejegyzése szerint a Duna vízállása Csernavodánál az előző napi mínusz 222 cm-ről mínusz 227 cm-re csökkent. Az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet tegnapi előrejelzése alapján csütörtökig napi 2 cm-es apadás várható, majd a csökkenés napi 1 cm-re lassul, és vasárnap mínusz 236 cm körül stabilizálódhat a vízszint. Emiatt a vízügyi igazgatóság azt javasolja, hogy folytassák a mederkotrást azokon a kritikus szakaszokon, amelyek biztosítják a Csernavodai atomerőmű folyamatos hűtővízellátását. A Román Vízügyi Igazgatóság korábban közölte, hogy a Duna vízhozama a romániai szakasz lépőpontján, Báziásnál augusztus 17-éig várhatóan a másodpercenkénti 1400 köbméteres szinten stagnál. A jelenlegi néhány hétre szóló előrejelzések alapján augusztus 24-26 után várható jelentősebb vízhozam növekedés a Duna romániai belépőpontjánál. Ez az árhullám kimozdíthatja a folyót a jelenlegi kritikus, rekordalacsony szint közeléből. Az RMDS első opciója egy teljes jogkörű kormány megalakítására, egy nagy koalíció létrehozása, más országok mintájára, hogy megakadályozzák a szélsőséges erők kormányra jutását, jelentette ki tegnap Cseke Attila ügyvivő fejlesztési miniszter. Arad megyei látogatásán arról kérdezték a politikust, hogyan látja az RMDS egy új kormány gyors megalakítását. A miniszter kijelentette, a nyugatbarát pártok között kevesebb üzengetésre és több párbeszédre lenne szükség. A miniszter szerint Romániának más országok példáját kellene követnie, ahol nagy koalíciók alakultak a szélsőségesek kormányra kerülésének megakadályozására. Az RMDS egy kölcsönösségen alapuló politikai megállapodást tart jó megoldásnak, amely biztosítja a teljes jogkörű kormányzást, akár a bal- és jobboldali pártok előreegyeztetett rotációs kormányzásával. Nikus Ordán államfő ma a Kotrocseny palotában egyeztet a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS vezetőivel a közalkalmazotti bértörvény tervezetéről, írja az Eger Press. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a 16 órára tervezett találkozón a bértörvényről tárgyaló munkacsoportok képviselői és 4 pártelnök vesz részt, Szorin Grindeanu a PSZD részéről, Ilija Bolozsán a PNL részéről, Dominik Fritz az USZERE részéről, és Kelemen Hunor az RMDS részéről. Drágos Puszláru ügyvivő munkaügyi miniszter tegnap közölte, hogy ez az utolsó hét, amikor még politikai megállapodás születhet az egységes közalkalmazotti bértörvényről ahhoz, hogy a jogszabályt augusztus 31-e az országos helyreállítási tervben vállalt határidő előtt elfogadják és kihirdessék. Emlékeztetett, hogy az országos helyreállítási terv mérföldkövének teljesítése 770 millió euró helyreállítási forrás lehívását tenni lehetővé. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, amaszol.ru és kronika.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: Simon Péter így felelt Jézusnak. Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 68. és 69. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. A dohányzás és az alkoholfogyasztás a különböző ráktípusok legjelentősebb rizikófaktorai. Válaszd az életet. Sosem késő. A lemondás utáni órák, napok, hetek már is javulást hoznak az egészségedre nézve. Örülj az életnek! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
8: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a Filemonhoz írt első hét verse alapján szól ma hozzánk, a magyarországi Tőkés Zoltán a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton a kiadó munkatársa, és műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztusban lenni című részt felolvassa Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás, békesség! Mai ige a Filemonhoz írt levél első hét verse. Pál, Krisztus Jézus fogja és Timóteus a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Appiának, ami testvérünknek, Archiposznak, ami bajtársunknak és a házában lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban, mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről, és a szentek iránt tanúsított szeretetedről, és imádkozom azért, hogy a hitükben való közösséged eljutasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Kedves testvérek! A mai igénk az Új Szövetség legrövidebb leveléből való. Valódi levél ez, amolyan magánlevél, amelynek feladója, címzetje

és valós, konkrét tartalma, tárgya is van. Pál apostol fogságból írja levelét, azonban e helyzetben írhat és fogadhat levelet, illetve meglátogathatják őt. Egy hitben élő, hitvalló embernek ír, Filemonnak, aki Kolosséban élt, és a gyülekezet vezetője volt. Háza a gyülekezet Isten tiszteleteinek adott otthont. Pál feltehetően személyesen nem ismerte a címzettet, de bizalommal fordult hozzá. Filemont élő közösség vette körül, számára a közösség megélése nem elméleti ismeret, hanem naponkénti tapasztalat volt. A gyülekezeti élet lényege ma is ez, hogy mindig mozgásban van. Egyszerre tapasztalja meg a gyülekezet Istennek kegyelmét, és egyszerre növekszik a kegyelem megismerésében. Megigazulás és megszentelődés. Együttérés, fejlődés, minden nehézség és minden egyéni erőtlenség ellenére is. Egy ilyen hitben élő ember Filemon volt a levél címzettje. Pál apostol az élő hitet ebben a kifejezésben adja vissza. A jónak a megismerése. Mennyi minden van, aminek a megismerése, vagy gyakorlati szintű elsajátítása fontos. Nélkülözhetetlen a munkához, az otthoni élethez, a mindennapok gyakorlatához. Folyamatosan érezzük, mennyi felesleges információ ér utol bennünket, amelyek kéretlenül tolakodva követelik a maguk helyét. Ugyanakkor mennyi mindent megtanultunk már, melyet feleslegessé és elavulttá tett a rohamosan fejlődő technikai környezet. A jónak a megismerése azonban nem múlandó, gyorsan változó értékeket jelent a Szentírásban. Ez a jó Isten igéje által megismerhető, és a Szentlélek Isten által válik használhatóvá, aktuálissá, megélhetővé számunkra is. Jézus csak az Istent mondja jónak, amikor egyszer valaki így szólítja meg őt, jó mester. Ám azt egyértelműen látjuk, hogy Istennek az ajándékai jók, azaz tőle származik mindaz a jó, ami az életet gazdagítja és értékesebbé teszi. Ahogyan Jakab levelében is olvassuk, amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, hálát adunk azokért a közösségekért, melyeknek tagjai lehetünk. Segítsd, hogy értékes tagjai legyünk családunknak, gyülekezetünknek, népünknek. Ehhez adj nekünk értelmet és erőt, vezess minket kegyelmed ismeretében, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Tőkés Zoltán, a Magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Filemonhoz írt levél első hét verse alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja a kiadó munkatársa Babos Márton.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal az Evangéliumi Kiadó kiadásában megjelent könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A hit nemes harca. Ószövetségi ige hirdetések. Könyvnek a szerzője Spurgeon. Az író ószövetségi ige magyarázatai azt bizonyítják, hogy nem elegendő csupán harcolni, hanem közben úgy is kell cselekedni, ahogy azt a Biblia mondja. A tüzes prédikátor a bűnt világos szavakkal bűnként leplezi le, és a kegyelmet kegyelemnek nevezi. Akár téveigés és langyosság ellen, akár az igazságért küzd, fegyverzete szíve minden dobbanásában Isten igéje. Ennek a felrázó könyvnek a témái többek között Noé bárkája és az özönvíz, Mózes döntése, családi reform, avagy Jákob második látogatása Bételben, nincs kímélet, a férfi, akinek hozzáragadta keze kardjához, és az érett hit, amelyről Izsák feláldozása tesz bizonyságot. Ízelítőként néhány mondat a Noé bárkája és az özönvíz című prédikációból. Míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, olvasok a Máté 24:39-ben. Azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan szabály, amely alól ne lenne kivétel, pedig az a szabály, hogy nincs szabály, kivétel nélkül maga is kivétel, mert Isten szabályai kivételek. Az a szabály, hogy Isten az istenteleneket meg fogja büntetni, mentes a kivételtől. Az a szabály, hogy mindenki, aki nem Krisztusé, el fog pusztulni, kivétel nélküli szabály. És az a szabály, hogy mindenki, aki elfogadta Krisztust, meg van mentve, szintén kivétel nélkül érvényes. Az első szabály, ami alól nincs kivétel. Figyelmeteket három szabályra kell felhívnom, amelyek alól nincs kivétel, és ez az első. Azután jött az özönvíz, és elragadott mindenkit. A pusztulás, amelyet az özönvíz okozott, teljes volt. Nem csak egyeseket sodort el, akik a bárkában kívül voltak, hanem mindenkit. Kétségtelenül voltak különbségek azokban a napokban is, ahogyan ma is vannak. Mert amióta az emberek szaporodni kezdtek a földön, sohasem volt egyenlőség Ádám utódai között. A gazdagok és a szegények. Sokan voltak abban az időben jómódúak. Arany és ezüst kincseket halmoztak fel. Kereskedés, a találékonyság adománya és mások kifosztása által lettek gazdaggá. Gazdagok voltak a föld terményeiben, nagy szántóföldjeik voltak. Az élet sok kényelmességére és komfortjára tettek szert, de jött az özönvíz, és mindezeket elvette tőlük. Nem volt egyetlen gazdag ember sem, aki el tudott volna menekülni kincseivel, épp oly kevésé tudta az életét megvásárolni, még ha minden gazdagságát oda is adta volna érte, mert az özönvíz jött, és mindenkit elsodort. Nem voltak cédrusfa tutajok, költséges, kövüves munkával épített tornyok, amelyek a pusztító áradat fölé emelkedtek volna ki. A halál gúnyt űzött a szátocsból és a kereskedőből, a milliómosból és az uralkodóból, mindnyájukat elnyelte a haragos áradat. Azokban a napokban voltak néhányan olyanok is, akik rendkívül szegények voltak. Keményen dolgoztak, hogy eleget keressenek ahhoz, hogy fenntartsák életüket. De csak alig voltak erre képesek, minden napjuk szenvedés volt. Azt azonban sehol sem találom, hogy ezek jutalmul szenvedéseikért kíméletben részesültek volna. Nem. Amikor jött az özönvíz, mindnyájukat elragadta. Az a koldus, aki kívül volt a bárkán, ugyanúgy elpusztult, mint a fejedelem. Meghalt a szegény, nyomorúságban élő paraszt. Az áradat kiragadta agyakkunyhója védelméből ugyanúgy, ahogy az uralkodott palotájából. A nyomorgott cipő nélkül mesztelen lábbal halt meg. Az özönvíz nem volt kíméletes ócska göncei iránt.
aki az utcát söpörte és alamizsnát várva állt ott, azt az áradat az arisztokratákkal együtt sodorta el, akik szánakoztak rajta. Az özönvíz jött, és mindnyájukat elsöpörte. A kérlelhetetlen hullámok ugyanazt a sorsot mérték mindenkire, aki a biztonságos bárkán kívül volt. És így lesz az idők végén is. Ahogy a gazdag nem fog tudni menekvést vásárolni magának mind azon, amit felhalmozott, úgy a szegény se menekülhet meg szegénysége miatt. Azt olvassuk, hogy volt egyszer egy gazdag ember a pokolban. Voltak ott szegény emberek is, és most is vannak. Ahogy a gazdagság nem tud megmenteni a pokoltól, úgy a szegénység sem tud a mennybe felemelni. Isten kegyelme és igazsága független a társaságtól, állástól, rangtól és helyzettől. Mit számít az Úrnak, hogy milyen sok vagy kevés van neked abból a sárga fémből, az aranyból? Ő senkit sem a pénztárcái szerint mér, hanem a lelke iránt érdeklődik. Akinek lelke nem nyert el a bocsánatot, az elveszett. Akár a gazdagságban fürdik, akár szegénységben senyved. Újonnan kell születned. Jézusban kell hinnetek. Egy szóval, be kell mennetek a bárkába. Különben, ha eljön az ítélet áradata, mindnyájatokat magával fog sodorni, akár olyan gazdagok vagytok, mint a gazdag ember, akár olyan szegények, mint Lázár. A tudósok és a tudatlanok. Voltak azokban a napokban tudós férfiak a világon. Olyan férfiak, akik éjszaka a csillagokat figyelték, és azok állását értelmezték, akik az anyag titkait derítették fel, olyan férfiak, akik pontos tudományos kutatásokat végeztek. Amikor azonban jött az özönvíz, az mindnyájukat eltörölte. Elmerült a filozófus, hallhatjátok halálhörgését, az özönvíz elsodort jógi doktorokat és tudós teológusokat, senki sem menekülhetett meg az özönvíz elől mindazáltal, amit valaha is tanult. A tudás nem mentőbója, a logika nem úszogumi, a retorika nem mentőcsónak. Merülnek lefelé a parttalan hullámok alá, és velük együtt merül el minden tudományuk. És a tanulatlanok, akik kétségtelenül sokan voltak, ahogyan most is vannak, akik csak addig tudtak számolni, ahogy újjuk van, akik mit sem sejtettek a műveltség finomságaiból, mikor jött az özönvíz, mindnyájukat elsodorta. Így a tudás, kivéve annak egy különleges fajtáját tudnilik Jézus Krisztus szív szerinti ismeretét, nem fog megmenteni a végső elsüllyedéstől. És a másik oldalon, bár a tudatlanság, ha nem saját hibából fakad, a bűn alábecsüléséhez vezethet, még nem lehet soha olyan súlyú mentség, hogy ezért a bűn büntetlen maradna. Van pokol azok számára, akik ismerték Uruk akaratát, és nem tették. És van pokol azok számára is, akik semmit sem akartak tudni Istenről, hanem az isteni dolgok iránt szándékos tudatlanságban éltek, és haltak meg. Jött az özönvíz, és elsodorta őket. Ti férfiak, akik a tanításotokban ortodoxok vagytok, teológiáról tudtok beszélni, és igényt tartotok arra, hogy Izrael mesterei legyetek, ha nem Krisztushoz tartoztok, mindannyiótokat el fogja ragadni az ítélet áradata. És ti, akik így beszéltek, mi múlik ezen? Hitvallás, mi más, mint öreg ócskaság? Nem tanulmányozzuk a Bibliát, és semmit sem akarunk azokról tanításokról tudni, amelyeket a Biblia tanít. Azt mondom nektek, ha nem ismeritek Krisztust, és nem őben lesztek találhatok, tudatlanságotok nem lesz kielégítő mentség számotokra, hanem amikor jön az ítélet áradata, titeket, mindnyájatokat is el fog sodorni. Ezt a könyvet ajánlom minden kedves érdeklődő számára, és minden más kiadványunkat is, amelyeket az evangéliumi kiadó adott ki. Akik érdeklődnek a kiadványaink iránt, azok bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélő Koposzú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org

Műsorunk hát a levő részében az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztusban lenni című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztusban lenni. Krisztusban lenni, vele kapcsolatban lenni. Jézus Krisztus szavainak, János evangéliuma 15. részének 4-től 7-ig terjedő verseiből, miszerint maradjatok én bennem, ki én bennem marad, az terem gyümölcsöt. Nem csak az a jelentése, hogy a tanítványok képzeljék bele magukat az ő életébe, munkájába, szavaiba, vagy pedig áhítatosan meneküljenek el benne. Jézus Krisztus élete, váltságműve vagy igéje elválasztható tőle, semlegessé tehető. Lehet a gondolkodás tárgya puszta szabály, amelyhez az ember nagy buzgósággal ragaszkodik, anélkül, hogy Krisztushoz közel lenne. Jézus Krisztus itt egyszerűen azt mondja tanítványainak, maradjanak közvetlen érintkezésben vele, és ragaszkodjanak a személyéhez való kapcsolathoz. Hiszen itt olyan valóságos életközösségről van szó, amilyen a szőlőtő és a szőlővesszők között fennáll. Krisztusban létel azért a vele való közvetlen kapcsolat révén részesedést jelent az ő élete teljességében. Krisztusban lenni annyit jelent, az ő hatókörében lenni. Van a magyar nyelvben olyan szólásmód, amely ezt a Krisztusban lenni kifejezést nyelvileg érthetővé teszi. Beszélünk arról, hogy valaki napon fekszik, szélben áll, azaz ott tartózkodik, ahol a nap süt, a szél fúj, ezeknek az erőknek a működése és hatása alatt áll. Krisztusban lenni tehát, Efézus beliekhez írott levél 2. részének 6. verse alapján, Krisztus ható körében lenni, erőinek befolyása alatt állni, Krisztussal együtt a mennyben ülni. Világosan észre lehet venni, ha valaki Krisztusban van. Ez pedig nem olyasmi, amiről az ember nem tudhatja, hogy így van-e, vagy sem. Jézus Krisztus világosan megmondotta tanítványainak, János evangéliuma 14. részének 20. versében, azon a napon megtudjátok majd, hogy ti én bennem vagytok, és én ti bennetek. János pedig ismertető jelnek nevezi a Szent Lelket, akit nekünk adott. A Szentlélek munkálkodása mindig érezhető. A hajós észreveszi, hogy szélcsend van-e, vagy pedig friss szél viszi előre hajóját. Az ember is észreveheti, hogy élete Isten szerint előre halad-e, vagy sem. A keresztények megállapíthatják, hogy cselekedetük és törekvésük kap-e felülről világosságot, emeli vagy hordozza-e azt valaki, vagy pedig minden erőlködés ellenére sem jutnak előre. Azaz észrevehetik azt, hogy van-e kapcsolatuk Krisztussal, vagy nincs. Aki Krisztusban van, abban az ő hatalmas ereje működik. Krisztus hatásának védelme alatt békességünk van, sértetlenek maradunk, bántatlanul az ellenséges hatalmasságoktól. Olvassuk János evangéliuma 16. részének 33. verséből. Aki Krisztus életteljességének hatókörében van, annak nincs semmi kárhoztatása. Szól a római levél 8. részének 1. verséből. Nem esik ki Isten közösségéből,
és semmit sem tesz egyéni kockázatra. Nem esik bűnbe. János első közönséges levele 3. részének 6. verse. Benne teljes az Atya szeretete, és úgy él, amint Krisztus élt. Az ilyen emberben megvalósult Isten igazsága, új teremtés az. A korintusbeliekhez írott 2. levél 5. részének 17. verse alapján. Krisztusban marad az, aki az ő utasításai szerint cselekszik. Krisztusban csak az tud megmaradni, aki parancsolatait megtartja, aki teljesíti azokat a különleges utasításokat, amelyeket Krisztus az ő élete számára ad. János evangéliuma 15. részének 10. verse. Az, aki Krisztus megbízatásait, helyesebben mandátumait nem teljesíti, elszakad tőle, elveszíti a vele való kapcsolatot, elszárad, és csak arra való, hogy megégessék. János evangéliuma 15. részének 4-től 6-ig terjedő versei.

Az Evangéliumi Könyv kiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztusban lenni című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra, békesség Isten!

0: kezdenénk először címszavakban. Megtámadta az Alkotmánybíróságon az államfő az új fedhetetlenségi törvényt. Új szabályok léptek életbe a más uniós tagállamokban vásárolt jövedéki termékek behozatalára. Nem rabol gyerekeket a mentő. Cseke Attila szigorúbb fellépést sürget az álhírek ellen. Idén is megszervezik a Szent István napi nemzetközi kisebbségi néptánc találkozót Kolozsváron. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. Nikus Ordán megtámadta az Alkotmánybíróságon a parlamentben múlt héten elfogadott új fedhetetlenségi törvényt, közölte tegnap az elnöki hivatal. Az államfő beadványa szerint a jogszabály több ponton sérti az alkotmányos normákat és elveket. Nikus Ordán elsősorban azt kifogásolja, hogy a jogszabály a házastársakon túl azokat a személyeket is vagyon és érdekeltségi nyilatkozat benyújtására kötelezi, akik a házassághoz hasonló kapcsolatban élnek a köztisztségviselővel. Az elnöki hivatal szerint ez a megfogalmazás pontatlan és kiszámíthatatlan, mivel a törvény nem rögzít olyan objektív szempontokat, mint az együttélés időtartama, a közös háztartás vagy a gazdasági függőség, amelyek alapján egyértelműen meghatározható lenne egy ilyen viszony. Nikus Ordán azt is kifogásolja, hogy a törvény aránytalanul beavatkozik egy harmadik személy magánéletébe. Az érintett partner ugyanis nem tölt be köztisztséget, nem gyakorol hatósági jogkört és nem vállal közjogi kötelezettséget, mégis saját vagyon és érdekeltségi nyilatkozatot kellene benyújtania. Az államfő beadványa diszkriminációra is hivatkozik, míg a házasságban élő köztisztségviselők esetében a házastárs személye hivatalos okirattal egyértelműen igazolható, addig az élettársi viszonyoknál a törvény bizonytalanságot szül. Az elnöki hivatal szerint ez indokolatlan megkülönböztetést jelent, és kiszámíthatatlan helyzetbe hozza az érintett köztisztségviselőket. Új szabályok léptek életbe a más uniós tagállamokban vásárolt jövedéki termékek Romániába történő behozatalára. A hatóságok a szállítások gyakorisága alapján különítik el a saját fogyasztásra szánt alkalmi szállítmányokat a kereskedelmi jellegűektől, közölte tegnap a Facebook oldalán az ügyvivő pénzügyminiszter. Alexandru Nazare bejegyzése szerint az új szabályokat a román vámhatóság és az országos adóhatóság közös rendelete írja elő. A miniszter emlékeztetett, hogy a jogszabályok eddig is korlátozták a Romániába behozható jövedéki termékek mennyiségét, de nem határozták meg egyértelműen a behozatal megengedett gyakoriságát. Ez lehetőséget adott arra, hogy ugyanazt a maximális mennyiséget akár naponta is behozzák az országba, saját fogyasztásra hivatkozva. Az új szabályok szerint saját fogyasztásra szánt dohánytermék 40 naponként, saját fogyasztásra szánt alkoholos ital pedig évente egyszer hozható be adómentesen Romániába. Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a közösségi oldalakon terjedő félretájékoztatás rendkívül veszélyessé vált, ezért az államnak határozottabban kell fellépnie, szükség esetén a jogszabályok szigorításával, írja az Acer Press. A politikus határozottan elítélte a Kolozs megyei mentőszolgálat munkatársai elleni támadást egy Arad megyei sajtóeseményen. A mentőszolgálat és az egészségügyi rendszer nem rabol gyerekeket, nem rabol felnőtteket. Az egészségügyi rendszer a közérdeket szolgálja, segít és életeket ment, amikor szükség van rá, fogalmazott Cseke Attila, arra utalva, hogy a Kolozs megyei incidenst a gyerekeket rabló fekete mentőautóról terjedő TikTok videó váltotta ki. A miniszter szerint a különböző digitális és közösségi platformokon terjedő dezinformáció és manipuláció rendkívül veszélyessé vált, ezért a román állami intézményeknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk ezen a téren, és ha szükséges, szigorítani kell a jogszabályokat. Cseke Attila közlése szerint az Egészségügyi Minisztérium a közösségi oldalakat figyelő rendszer bevezetését javasolja, hogy időben értesíteni lehessen az illetékes hatóságokat az álhírekről. Elmondta, hogy a szankciókat az Országos Audiovizuális Tanács és az Országos Hírközlési Hatóság alkalmazhatná. Hozzátette, az Országos Audiovizuális Tanács már hivatalból vizsgálja a Kolozs megyei esetet, és várhatóan a TikTokon terjedő félretájékoztató videó eltávolításáról fog dönteni. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 34 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 15 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 16 fokot mérnek. Híreinkhez az Egerpress hírügynökség, amaszol.ru és kronika.ru hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: Simon Péter így felelt Jézusnak: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 68. és 69. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen és rendszeresen vizsgáltasd ki magad!

0: Ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
1: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
0: Kukta.
2: Kukta.
0: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

imádkozom most ezért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

augusztus 11-én KEDD déli magazin műsorunkban Heltai Jenő, író, költő, újságíró gondolatával, aki 1871-ben ezen a napon született. Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek. A fiatalság a tehetség egyik fajtája. Ez a nap gondolata, én Jenicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak a következőkben, mai déli műsorunkban. Elsőként az áhítat csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk, és a nap ünnepeltjeit köszöntjük. Ezt követően 12 óra 30 perckor aranyszalagtárovatunkat sugározzuk, Adorjáni László szerkesztésében, amelyben a férfi körről és az egyházi szerepvállalásról készült krédó rovatunkat ismételjük meg. 13 órakor majd híreket mondunk, 13 óra 15 perckor pedig mesekosárovatunkkal jelentkezünk, amelyben folytatjuk a Sűn, akit meg lehetett simogatni című meseregényt. 13 óra 30 perckor hangos könyvtárovatunk kezdődik. Itt folytatjuk Tamási Áron Ábel az országban című regényének felolvasását. 14 órakor ismét hírekkel jelentkezünk, 14 óra 15 perckor versrovatunkat sugározzuk Reményik Sándor alkotásával, 14 óra 20 perctől pedig Keresztjén élet felekezetközi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk. Én ezt ajánlom hallgatóinknak a következő közel 3 órára, amennyiben tehetik, tartsanak velünk, és lehetőleg hűsüljenek bent az árnyékos lakásban.

Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, interneten keresztül pedig az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, írhatnak nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, illetve személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben pedig hallgassuk meg a nap áhítatát, amelyet Albert Mária tolmácsol.

Mai áhítatunk címe az áldottak. Vakok látnak, és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangélium. Máté evangéliumának 11. fejezetének 5. verse.

Mai áhítatunkban Kaori Yano, tokiói, Japánban élő testvérünk szavait tolmácsolom. Szociális munkásként olyan személyekkel foglalkozom, akiknek fizikai vagy pszichológiai problémáik vannak és segítségre szorulnak. Sok betegség van a világon, és azt tapasztalom, hogy sok ember élete tele van fájdalommal. De azt is tudom, hogy az Úr ott áll minden szenvedő mellett. Egy nő, aki korábban depressziós volt, de a gyógyulás útjára lépett, részt akart venni egy táncórán. Úgy gondoltam, hogy a táncóra nehéz lesz számára, de imádkozva elküldtem őt a foglalkozásra. Később könnyes hangon számolt be nekem. Félig táncoltam, félig sírtam. Átformáló élmény volt ez számára, és attól kezdve megnyílt a szíve. Engedte, hogy mások segítsenek neki, és figyelemre méltó felépülést ért el. Már korábban is imádkoztam, mert segíteni akartam a nehézségekkel küzdő embereknek, de közben tudatosult bennem, hogy Isten már jelen van a bajba jutottaknál.

Amikor segítséget nyújtok valakinek, Isten már jelen van. Vallja ezt Kaoriano, Tokióban élő, japán testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk a szociális munkásokért.

A napáhítatát Albert Mária tolmácsolta, utána pedig a Talentum együttes zenélt. Most pedig nézzük, hogy milyen érdekességek kapcsolódnak a mai naphoz, augusztus 11-éhez. A kalendáriumot Boltis Erzsely Annával lapozzuk.

Augusztus 11-e az év 223. szökévekben a 224. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 142 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Krisztus előtt 3114-ben ezen a napon kezdődött a maja időszámítás. Krisztus előtt 480-ban a Xerxész vezette perzsák legyőzték a Leonidász vezette spártaiakat a termőpülai csatában. 1804-ben ezen a napon Ausztria örökös császársággá alakult, Osztrák császárság néven. Ferenc főherceg ezen a napon első Ferenc néven felvette az Ausztria örökletes császára címet is, a digi címei mellé. A Habsburg birodalomra ettől kezdve használják hivatalosan is az Ausztria vagy Osztrák császárság elnevezést. 1849. augusztus 11-én lemondott Kossuth Lajos Magyarország kormányzója, és átadta a teljhatalmat Görgei Artúrnak. 1877-ben Asap Hall felfedezte a Mars két holdját. 1914-ben ezen a napon Franciaország hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának. 1920-ban ezen a napon ismerték el a lett köztársaság függetlenségét. Augusztus 11-én földkörüli pályára bocsátották a szovjet Vosztok 3 űrhajót, amely páros űrrepülést hajtott végre a másnap földkörüli pályára bocsátott Vosztok 4-jel. 1977-ben ezen a napon az Egyesült Államok és Panama megállapodtak abban, hogy 2000-ben Panama átveszi a Panama csatornát. 1999-ben ezen a napon teljes napfogyatkozás volt Európában. 2000-ben ezen a napon hazahozták Oroszországból az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást.

Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Most pedig lássuk, hogy kik azok, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 11-én. Yeah. 1871-ben született Heltai Jenő magyar író, költő. 1932-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Bilek István, magyar sakkozó, edző. 1959. augusztus 11-én született ifjú Szlávics László, magyar szobrász, éremművész. 1971-ben született Csőre Gábor, magyar színész. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 11-én. Música 1456-ban ezen a napon elhunyt Hunyadi János, középkori magyar földesúr, a nagy törökverő. Kormányzó, régens, a középkori Magyarország egyik legkiemelkedőbb hadvezére, Hunyadi Mátyás apja. Nevéhez fűződik az 1456-os Nándorfehérvári diadal. 1820-ban hunyt el Lavotta János, magyar zeneszerző, hegedűművész. 1932-ben elhunyt Maximilián Alekszandrovics Volosin, orosz festő, költő, író. 1972-ben ezen a napon távozott az élők sorából Max Tyler, dél-afrikai származású Nobel-díjas amerikai orvos, virológus. 1995-ben elhunyt Alonzo Church, amerikai matematikus, a Church-Turing-tézis és a Church-féle eldönthetetlenségi tétel egyik névadója, a lambda-kalkulusz megalkotója. 2009-ben hunyt el Eunice Kennedy Shriver, amerikai politikusnő, polgárjogi aktivista, a legendás Kennedy család tagja és John Fitzgerald Kennedy elnök húga. 2014-ben ezen a napon hunyt el Robin Williams, Oscar-díjas és Golden Globe-díjas amerikai komikus, színész, rendező, producer. Augusztus 11-e, 1960 óta a Csádi Köztársaság nemzeti ünnepe, a függetlenség napja. Ezek voltak az augusztus 11-éhez kapcsolódó fontosabb történelmi események, évfordulók. Kalendáriumunkat hallották.

0: Számos érdekesség kapcsolódik augusztus 11-éhez, erről hallhattunk a kalendáriumban, de most azt nézzük meg, hogy kiket köszönhetünk ezen az augusztus közepi napon.
1: Augusztus 11-én Zsuzsanna, Tiborcz, Lujza, Tarján, Tibor, Klára és Liliana névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Zsuzsanna héber eredetű bibliai név, jelentése Lilium. A Tiborcz a latin Tiburcius név rövidüléséből származik. A Lujza francia eredetű név, a Lajos férfi név francia megfelelőjének a női párjából, a Louise-ból származik. Jelentése hírnév, háború. Lehetséges, hogy latin-germán eredetű, jelentése a Lucretius nemzetséghez tartozó. A Tarján

Ján török-magyar eredetű név, az egyik honfoglaló magyar törzs nevéből származik, jelentése méltóságnév. A Tibor, a Tiborc név rövidülése, ami latin eredetű, jelentése Tiburból származó, Tiburi. Más magyarázat szerint Bot Péter alkotta a hasonló erdélyi helységnévből, amely szláv eredetű. A Klára latin eredetű, jelentése világos, ragyogó, híres. A Liliana angol, latin eredetű név, jelentése Lilium. Köszöntünk tehát augusztus 11-én minden Zsuzsanna, Tiborc, Luisa, Tarján, Tibor, Klára és Liliana nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik, illetve mindazoknak, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Zorán dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit. Isten éltesse őket, és reméljük, hogy elnyerte tetszésüket ez a dal. A következő percekben aranyszalagtár rovatunkkal folytatjuk. Aranyszalagtárunkból a Doriáni László válogatott mára a 2009. augusztus 7-i krédó rovatunkat, amelyet Vitus István szerkesztett.
1: Aranyszalagtár.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Önök a Credo című hitépítő műsorunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Korunk egyik nagy problémája, hogy hiányzik azoknak a hívő férfiaknak a bizonyságtétele, akik sikeresek a világban. Mondja Kohári Ferenc evangélikus lelkész, a férfi misszió vezetője. A vele készült interjúban megtudhatjuk, hogy milyen az Isten szerint

ti férfi, és hogy miért jó, ha egy gyülekezetben van férfi kör. Ezt az interjút a Magyarországi Evangélikus Rádió Partner Rádiónk műsortárából válogattuk.

0: Kohári Ferenc evangélikus lelkész, aki az evangélikus férfi missziónak a referense, koordinátora, felelőse. Ebben a mai műsorban a férfi misszió munkájáról, annak kialakulásáról, jelentőségéről fogunk beszélgetni. Az első kérdésem mindjárt erre vonatkozik, hogy hogyan jött az az ötlet, hogy férfi missziót kell alakítani az egyházban?
1: A missziói bizottság ülései már évek óta visszatérő téma volt, hogy valamit kellene kezdeni a férfiakkal. Hiszen azt mindenki észrevette, hogy a keleténél jóval kevesebb férfi van a templomban, és általában a gyülekezeti életben is kevesebb férfi vesz részt. Persze sokan ezt azzal magyarázták, hogy a férfiak nem érnek rá, mert dolgoznak, sőt, rendszerint másod, esetleg harmadállást is vállalnak. Azonban a statisztikai felmérések kimutatták, hogy a nők, különösen a munkában álló nők, a családi munkával, gyermekneveléssel együtt több időt használnak fel a nap 24 órájából, mint a férfiak, és ennek ellenére vagy mégis ott tudnak lenni a templomban, a gyülekezetben. Tehát ez az érv önmagában nem áll meg, valószínűleg az okok máshol húzódnak. Feltehetően ott, hogy nem találják eléggé férfiasnak a gyülekezeti életben való közreműködést.
0: És miért ön férfias dolognak tartja hitéletet?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mondhatnám, hogy két élő. Van férfias és van nőies hitélet. A gond ott van, amikor ezek közül csak az egyik valósul meg. Most tulajdonképpen a férfi missziónak az lenne a célja, hogy a férfiak lássák meg, hogy kereszténynek lenni, az nem jelenti azt, hogy nem lehetnek olyanok, mint addig. Tehát mi nem valami kegyes férfiak közösségét szeretnénk egyszerűen csak létrehozni, hanem olyan embereket bevonni az egyházba, gyülekezetekbe, akik a maguk helyén megállnak, és ugyanakkor ezt az értéket, amit képviselnek, együtt meg tudják élni keresztény gyülekezeti közösségben is. Most itt a pillanatra ezt meg kell magyaráznom, ha kitekintek más vallásokra, ugye a muszlimokra és a zsidókra, ott látjuk, hogy bizony-bizony ezek férfi vallások. És valamikor a kereszténység is az volt elsőrenden. Nagy kérdés, hogy hogyan lett ebből, valljuk meg őszintén, női gyermekvallás.
0: És a férfi misszió mit tud konkrétan segíteni a férfiaknak, hogy megtalálják a helyüket Krisztus közelében és a gyülekezetben?
1: Nagyon megváltozott a férfiaknak a helyzete. Rengeteg olyan férfias munkakör megszűnt, ahol a férfiak két lábbal álltak a földön. Ez kiment alóluk sok esetben. Mire gondolok? A hagyományos nehézipari munkák, akkor a fegyveres erők száma rendkívül módon lecsökkent. A hivatali apparátus szinte döntően férfiakból állt, most teljesen megváltozik. Ez sok esetben a férfiakat frusztrálja. Tehát nem tud úgy alkotni, dönteni, ahogyan szeretne. És akkor látja, hogy maga az egyház, maga a gyülekezet is tulajdonképpen erre a dologra állt be. Most amit szeretnénk, nagyon sok olyan férfi van, aki segítségre szorul. És nem egy esetben észrevettük, hogy nőktől nem szívesen fogadják el a segítséget. Gondoljunk arra, hogy még van egy fiatal ember, aki apa nélkül nőtt föl, milyen jó lenne, hogyha látna példaképet. Most ha van a gyülekezetben néhány férfi, középkorú férfi, idősebb férfi, aki ennek a gyereknek ugyan apja lehet, akkor már nagyon sokat segítettek. Vagy van egy idős, egyedülálló férfi, akit meglátogatnak, és az újból teljes értők embernek érzi magát. Vannak újra férfi barátai, akik meglátogatta, akik segítik őt. Ilyenekre gondolunk. Na most természetesen ez nem egy irányú utca. Ha ezek az emberek meglátják, hogy a gyülekezetből jött segítség, de úgy is mondhatnám, hogy onnan jött a bizonyságtétel, akkor ezek visszamennek a gyülekezet, és utána ott válnak hasznos tagokká.
0: Szóba került az előbb, hogy sok minden megváltozott a társadalomban. Nekem is az a tapasztalatom, így a férfi társaságot nézve, hogy nagyon sokan talán nincsenek is tisztában azzal, hogy mit jelent férfinak lenni. Önnek mi a véleménye erről? Milyen az Isten szerinti férfi?
1: Az a helyzet, hogy valóban esendőbbek lettek a férfiak. Sok esetben már a deviancia határát súrolja. Gondolok arra, hogy akár az alkohol, akár a drog, akár egyéb más önpusztító életformák, és ebből kifolyólag vissza kell találni a biblikus férfi képhez. Tehát, hogy milyen az Isten szerinti férfi. Isten szerinti férfi elsősorban Istenre figyel, azután megkeresi azokat a helyeket, ahol ezeket meg tudja valósítani, tehát amire őt Isten rendelte, azaz, hogy a családjának a papja legyen, gyülekezetének a támasza legyen, és példaképe legyen. körülbelül ezek lennének. Na most, ami nagyon fontos lenne, hogy a külföldi tapasztalatokat felhasználjuk a mi egyházunkban. Ugye itt ez a féloldalasság, amiről először szó volt, szintén megfigyelhető, mert a női munka, gyermekmunka, ifjúsági munka valahogy mindig nagy hangsúlyt kapott, és a férfiak, legyünk őszintén, bizonyos okig mellőzve lettek. Gondolták, hogy úgyis önálló, hagyják meg gondjaikat, bajaikat. A külföldi ágakban ezt nem is férfi missziónak hívják, hanem férfi munkának. Ami tulajdonképpen egy érdekes dolog, mert egyrészt jelenti azt, hogy a férfiakkal való munka, másrészt pedig a férfiaknak az egyházi munkába való bevonását jelenti. Ha szabad, akkor itt kitérnem a legutóbbi férfi találkozóra, ami nemrégiben zajlott le. Részben azokból a tagokból, akik a tavalyi férfi konferencián részt vettek, részben újakból, olyanokból is, akik olyan gyülekezetre jöttek, ahol már van férfi kör, illetve olyan helyekről jöttek, ahol mostanában szeretnének férfi kört alakítani. És ezekről a kérdésekről beszélgettünk, és hát látszott rajtuk, hogy nagyon szeretnének valamit. Nagyon szeretnének valamit. Tavalyi férfi konferenciára visszatérek, evangélikus, református, római katolikus egyházból olyan személyeket hívtam meg, akik valamilyen szinten férfiakkal foglalkoznak. Nagyon hasznos volt, az előadásokon kívül volt virtus, íjászat, volt kirándulás, és ami nagyon fontos, volt beszélgetés. Egyik gyülekezetből, nevezetesen a Szombathelyi gyülekezetből, ahol nagyon szép munka folyik, már évek óta van egy komoly férfikör, elmondták, hogy tulajdonképpen olyan jól összejött a csapat, hogy mindenben részt vesznek, ami a gyülekezetben folyik. És én magam is voltam ott, sőt gyülekezetünkkel is jártunk ott, és valóban egy rendkívül jó csapat és rendkívül társaság van jelen ebben a gyülekezetben, és szeretnék, hogyha másutt is ilyenek lennének.
0: Nekem az a kérdés foglalkoztat még lelkészként, figyelve a fiatalokat, illetve fiatalok között szolgálva, hogy nagyon sok 20-as éveiben járó fiatal férfi nem tud mit kezdeni magával, tehát nem találja meg igazából a saját identitását, és az merült fel bennem, hogy például a férfi misszió ennek a korosztálynak tud-e egyáltalán valami útmutatást adni?
1: Hát igen. Elmondom őszintén, hogy mi is gondolkozunk ezen, és arra gondoltunk, hogy az idei konferenciánkra, amit június 13 és 15 között tervezünk újra Pilis Csabán, szeretnénk a középgeneráció mellett egy fiatalabb csapatot is. Jelesül olyan evangélikus középiskolásokat, akik érdeklődést mutatnak ez iránt, esetleg a teológiai hallgatók közül, mivel ez valóban nagy probléma, hogy a fiataloknak egyrészt nincsenek példaképeik, vagy sok esetben rossz példák vannak előttük. Esetleg olyan is van, hogy valaki mondjuk apjától kapott jó példát, de az csak az ő apjai, édesapja idejében volt jó, közben annyira megváltoztak viszonyok, hogy az már nem használható. Ezért el is mondtam egy alkalom, hogy nagyon boldog lehet az, aki az atyától használható és jó példát kapott. Tehát végeredményében nagyon-nagyon jól látja, és mi is ezen gondolkozunk, hogy azt szeretnénk, hogy mondjuk úgy, hogy a nagy csapat mellett legyen egy kis csapat is.
0: Elhangzott az, hogy a Szentírás szerint milyen az Isten szerint való férfi. Ha a bibliai történeteket vagy a bibliai személyeket megvizsgáljuk, akkor onnan ki tudna esetleg kiemelni, ami példa lehet a mai férfiak számára?
1: Talán Dániel tudnám. Ugye Dánielnek a története arról ismert, hogy ő volt az a bizonyos valaki, akit az oroszlánok vermébe belöktek, mivel hogy hát a reá irigykedők a királynál bevádolták. És ugye azért, mert hogy a saját isteni, az egyik az Isten, az imádkodik, és nem hajlandó a bálványokat imádni, nem hajlandó a királyhoz imádkozni. Mai kontextusban azt jelenti, hogy olyas valakiről van szó, akit bár az ő társadalmi helyzete mindenre feljogosította volna, élharcosa, nem is egyszer azt mondja, hogy haszonélvezője, hanem formálója volt annak a társadalomnak, amelyben élt, de mégsem hagyta magát attól lekenyerezni, hanem attól függetlenül, sőt annak ellenére ragaszkodott a hitéhez és a vallásához. Tehát a karrierér nem mondott le Istenről. Most ezért említettem előbb Dánielt, mert tulajdonképpen a mai időknek is ez a fő problémája, hogy leginkább azoknak az embereknek a bizonságtétele hiányzik az egyházból, akik sikeresek a világban. És így nagyon könnyen belefutunk ugye abba az utcába, amit ugye szoktak mondani, hogy hát a lúzerek, kérem szépen. Hogy kik a lúzerek? Azok, akik nem tudtak maguk területén bizonyítani, és vannak egyes szélsős gemlők, azt mondják az egyházról is, hát, hogy az a lúzereknek a gyülekezete. Mert ott még abból is lehet valaki, akiből egyébként nem lehet senki. De nagyon kell vigyázni, mert ez egy nagyon veszedelmes tendencia.

0: Ezennel mai krédónk végére érkeztünk. A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, aki Istentől áldott szép hétvégét kíván önöknek. Békesség Istentől, a viszonthallásra!
1: Krédó.
2: A megtartó hit műsora.

Az elmúlt percekben aranyszalagtár rovatunkat sugároztuk, ma a 2009. augusztus 7-én sugárzott Krédó hitépítő rovatunkat hallhattuk újra Vitus István szerkesztésében. Aranyszalagtárunkból a Dorjáni László válogatott.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is. Keddéli magazin műsorunkban Heltai Jenő, író-költő, újságíró a napszülöttjének gondolatával. Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek. A fiatalság a tehetség egyik fajtája. Ez a nap gondolata a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig a legkisebbeket is várjuk a rádió készülékek közelében, ugyanis kezdődik a mesekosár, amelyben folytatjuk a Sűn, akit meg lehetett simogatni című meseregényt. 13 óra 30 perckor pedig a nagyobbak is csatlakozhatnak, illetve azok, akik szeretik a hangoskönyveket. Ugyanis hangoskönyvtár rovatunkkal folytatjuk. Tamási Áron Ábel az országban című regényének olvasása következik. Az első fejezet harmadik részét hallgatjuk meg. 14 órakor is hírekre számíthatnak, aztán a Lírái lesz a főszerep felsovatunkban, Reményik Sándor alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig keresztjén élet felekezetközi rovatunkkal Szecsődi Árpád jelentkezik. Én ezzel várom hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk, most híreinket hallhatják. Hírek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Készülnek a csernovodai atomerőmű leállítására, egyre csökken a Duna vízszintje. Komoly béremelkedést hoz az új bértörvény az egészségügyi dolgozóknak és a pedagógusoknak. Az átlagosnál melegebb lesz a következő hetekben. 5 román tengerparti strand kapott kék zászló minősítést. Az előrejelzések szerint ma napos, meleg idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A csernovodai atomerőműben a következő két napban elindítják a leállási eljárást, miután a környéken a vízszint elérte a kritikus küszöbértéket. Jelentette be ma délelőtt Szorin Röndású, a Román Vízügyi Igazgatóság vezérigazgató helyettese. Szorin Röndású

0: kifejtette, hogy a Duna vízhozama továbbra is csökken, és jelenleg nincs elegendő vízbeáramlás a folyó felső szakaszáról. Elmondása szerint Csernavodánál elérte a mínusz 230 cm-es küszöbértéket, ami a jelenlegi körülmények között szükségesé teszi az erőmű leállítását. A vízszint az elmúlt órákban további körülbelül 6 cm-rel csökkent, és a következő időszakra vonatkozó előrejelzések továbbra is kedvezőtlenek, nyilatkozta a vezérigazgató helyettes. A közalkalmazotti bértörvény új változata az egészségügyi dolgozók több mint 75%-a számára hoz béremelést, valamint az oktatásban is jelentős emeléseket hozó új bértáblát jelent, amely 2028-tól lép hatályba, jelentette ki Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter. A munkaügyi tárca vezetője ma a Digi24 hírcsatornának beszélt a bértörvény várható hatásairól. Kiemelte, hogy már közel állnak a szakszervezetekkel való megállapodáshoz, és hogy a pártok képviselőivel folytatott tárgyalások is nyitottak voltak. A munkaügyi miniszter kifejtette azt is, hogy a legutóbbi tárgyalások után az egészségügyi dolgozók több mint 75%-a kaphat béremelést. Továbbá azt is megjegyezte, hogy a pedagógusok órabérének megduplázását tervezik. A következő hetekben is az átlagosnál melegebb lesz országszerte. A megszokottnál kevesebb csapadék várható, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 7-ig szóló előrejelzéséből. Ezen a héten főként az ország nyugati és középső részén lehet az átlagosnál magasabb a hőmérséklet. Délkeleten ezzel szemben valamivel alacsonyabb értékek várhatók, az ország többi részén pedig az ilyenkor megszokott hőmérséklet valószínű. Csapadékból országszerte kevesebb lehet a sok éves átlagnál. Augusztus második felében több térségben maradhat a rendkívül meleg. Jövő héten főként nyugaton és az ország középső részében augusztus 24-e és 31-e között a nyugati, északi és középső országrészben számítanak magasabb hőmérsékleti értékekre. A csapadékhelyzet közben fokozatosan javulhat. Augusztus második felében már többnyire az évszaknak megfelelő mennyiség várható, így a hónap elejére jellemző csapadékhiány remélhetőleg nem marad tartós. Öt román tengerparti strand kapta meg idén a nemzetközileg elismert kék zászló, azaz a Blue Flag minősítést, közölte ma délelőtt Facebook oldalán a gazdasági minisztérium. A tájékoztatás szerint Románia idén is szerepel a Blue Flag világtérképén. A nemzetközi program célja, hogy elismerje azokat a strandokat, kikötőket és turisztikai hajókat, amelyek magas szintű környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak felelnek meg, és a fenntartható turizmust népszerűsítik. A kék zászló odaítélésekor 33 általános és kötelező kritériumot vizsgálnak. Ezek négy fő területet érintenek: a környezeti nevelést és tájékoztatást, a vízminőséget, a környezetgazdálkodást, valamint a biztonságot és a szolgáltatásokat. A minősítést idén öt romániai strand kapta meg: a Novodári Axis Nova és Fönicia, az Euphoria Sudi Azur és Citadel, illetve az Olimpon található Fönicia Blue View. A 2027-es kiírása már újabb strand készül. Az Euphoria Sudi Dharma jelenleg a program próba szakaszában vesz részt. A strandnak ebben az időszakban kell felkészülnie a kék zászló minősítés megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,44 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani. A felhőzet csak a késő délutáni órákban mérsékeli a napsütést. A nap csúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír. ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: Simon Péter így felelt Jézusnak: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 68. és 69. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatja.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Hírekkel legközelebb 14 órakor várom hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére is számítunk, ugyanis kezdődik a mesekosár. Folytatjuk a Sűn, akit meg lehetett simogatni című meseregényt a 13. résszel. Előtt azonban a belvárosi betyárok zenélnek, és majd a mese után is énekkel folytatjuk, úgyhogy jó szórakozást kívánok kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
8: Mesekosár.

Mi az, ami mindennél jobb? A kismalac, a kiskutya és a kiskacsa a fészer mögött beszélgetett. Azon vitatkoztak, hogy mi az, ami mindennél jobb. Mindennél jobb a csont, mondta Csahos, a kiskutya. Úgy szeretem. Nem, a legjobb a saláta, szólt közbe Hápi Sápi, a kiskacsa. Az a szép zöld levele. Mindig csak az evésen jár az eszetek, szólalt meg Konnektor, a kismalac. A legszebb dolog a világon a röfülőgép, ha egyszer felülhetnék rá. Bizonyára még sokáig vitatkoztak volna, de Mú, a tehén, meghallotta, miről folyik a beszélgetés. Mulatságos dolgokat beszéltek, szólt közbe. Hát azt nem tudjátok, hogy a legjobb dolog a világon a széna. Szerintem a tejföl, nyalta meg Bajszát a kerítésen fehér tappancs a kandúr. Ekkor hirtelen nagyot villámlott, és megdördült az ég. A vitatkozók megijedtek, és szétszaladtak. A tyúkolban pedig megkönnyebbülten sóhajtott fel Csipke Rózsika, a kotlós, akit a vitatkozók nem hagytak aludni. Ah, mégiscsak a legjobb dolog a világon a mennydörgés, gondolta, és elaludt.

kisnek, hogy állj. Ne szurkáljon, ne bögdössön, mert ugyebár fáj. Sokkal jobb a békesség, hát kerüljük a bajt. Nem bírja a fülem ezt a furcsa nagy ricsajt. Mamma mia, hogyha fáj, hát jól

0: Mesekosár rovatunkban a Sűn, akit meg lehetett simogatni meseregény 13. fejezetét hallgattuk meg, és természetesen gyermekzene is volt. Kedves gyerekek, nektek zenélt a Belvárosi Betyárok Halász Judit és a Karaván együttes is. A következő percekben hangos könyvtár rovatunkkal folytatjuk, amelyben Tamási Áron Ábel az országban című regényének első fejezetét, annak is a harmadik részét olvassa fel Fekete Ernő.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
2: János folytatólag arra terelődött a beszéd, hogy én miképpen tudnék úgy utazni tovább a vonaton, hogy Bolhát is magammal vihessem. A bakternek játszik kedve volt nyilván, mert azt mondta, hogy az olyan nagy kutyák, mint az enyém, külön kocsiban szoktak utazni. Ha tehát én sem akarok rangban lemaradni, utazzam a saját kutyám titkárja gyanánt. Ellenben, ha tovább is falusi fiú és falusi kutya gyanánt akarnánk menni, akkor ő majd gondolkozni fog, hogy mit évők lehessünk. Furcsa és bolygató beszéde miatt engem titkos félelem kezdett szorongatni, mert egy csicsói öreg csizmadia jutott eszembe, aki azt szokta mondani, hogy a falaknak is füle van. De én minden félelem ellenére mégis vágyódtam arra, hogy még sok ilyen félét beszéljen, mert szerettem volna megbátorodni magammal is. Ha egy kicsit ihatnám, gondoltam magamban, akkor tán tudnék is vitézségben a Bolha titkárja lenni. Nagy óvatossággal oldalba kerültem tehát a beszéddel, s így szóltam a bakterhez. Sokfélék az emberek,

0: Sokfélék bizony, felelte. Mert vannak, akik bekapják a forrókását, s megint vannak, akik csak kerülgetik. Megértettem, hogy ezt rám célozta, de én védekezés helyett mégis kitartottam az előbbi tervem mellett, és éppen azért így folytattam. Beszélni a kásás emberekről is lehet, de a gondolkozókról még inkább. Én pedig ezekről az utóbbiakról állítottam, hogy sokfélék. Mert ne menjünk messze, hanem vegyük csak a kettőnk közül magát, aki az előbb azt állította, hogy majd gondolkozni fog, vajon én s a kutya miképpen tudhatnánk a vonaton tovább utazni. S tételezzük fel, hogy a tekintetes úr mellett még két másik okos ember is ezen gondolkozik. Már most vannak akkor hárman. Igen, de amikor csak ugyan törni kezdik a fejüket, akkor az egyik úgy tud legjobban gondolkozni, hogy egyedül van. A másik úgy, hogy közben valami jó italt élvez, s a harmadik pedig úgy, mint a tekintetes úr, vagyis ha másod magával van. Hát te most tévedsz, mondta büszkén a bakter. Lehet, de kérdés, hogy miben? Feleltem. Abban, fiam, hogy én nem úgy tudok legjobban gondolkozni, ha másod magammal vagyok, hanem úgy, ha közben valami jó italt élvezek. Hát akkor én kimegyek, ajánlottam neki. Meg nem mozdulj! Hát akkor? Hanem megmozdulok én. Azzal felállott, s valami rejtek helyről egy szépen metszett nagy üveget vett elő, amely majdnem teli volt pirosló itallal. Szirupe? Kérdeztem. Szirup a nagyanyád, de ez megypálinka, mondta kevélyen. Akkor erős? Erős, de jó. Hát akkor csak szopogatni szabad. Erre a bakter két poharat vett elő, az egyiket elém tette, s a másikat maga elé. Az enyémbe csak egy újnyit töltött, s a magáét teli. Szopogatni azt te fogod, ellenben én inni fogom, jelentette ki. Aztán kocintott velem, és bekapta az egészet. Én azonban csak megnyalintottam az enyémet, pedig jó volt. Erre ő ismét teli töltötte a maga poharát, kocintott, és így bíztatott. Na, hajtsd fel te is! Kihajtottam én is, de utána így szóltam. Ha sokat iszunk, a vonatok félre mennek. Felelet helyett a bakter egy órát vett elő a nadrágja zsebéből. Acélszínű óra volt, s akkora, mint egy rétes. 13:43, mondta. Elég olcsó volt egy ekkora szép óra, feleltem. Úgy kezdett nevetni, hogy hadonászott belé az órával a markában. Nem az ára volt annyi, te, tök tulajdonos, mondta, hanem az idő ennyi, vagyis 1:43, illetőleg 2:42, más szóval 17:02. Hát most már mennyi? Kérdeztem. Ejnye a buta szentedet, kiáltott fel. Hát nem megmondtam, hogy 2:43. Hát az nem jár. Ilyetten a fülihöz tette az órát, s diadallal mondta. Hát ez hogy ne járna? Furcsa, feleltem. Miért furcsa? Azért, mert az előbb is annyi volt. Erre a hirtelen fordulatra megnézett engem a bakter, majd az órát szó nélkül a zsebibe tette. Jobb is, ha elteszi, mondtam. Mert még megigézem. Nem felelt erre sem, hanem megtöltötte ismét mind a két poharat. Gondoltam, hogy kihajtom ez alkalommal az egészet, hadd lám, ahhoz mit szól. Tán nem ezt hívják nálatok nyalogatásnak, kérdezte. Nálunk biza ezt? Mondtam. Hát amikor isztok, akkor mit csináltok? Költjük a pénzt. Tetszett neki, ha sérelem nélkül ilyeneket mondtam, s tovább már egyformán ittunk. Nekem a fejem meleggel telt meg, s úgy megjött a bátorságom is, hogy már olyan formákat kezdtem beszélni, mint ő mondott volt a nagy kutyákkal kapcsolatosan. Egy ideig csodálkozva hallgatott engem, mint a szegény, bátor emberek képviselőjét, de aztán egyszerre s egészen hirtelenül haragra gyulladt, ráütött az asztalra, s villogó szemekkel így szólt.
1: Kus, minoritár!
0: Nem értettem, hogy katonai vagy vasúti vezényszót vágott-e hozzám, mert akkor nem tudtam még, hogy román nyelven az a minoritár, aki számban és jogban alul van. De nagyon megijedtem. S nézni is nagy esdekléssel nézhettem rá, mert egy kicsi idő múlva a vállamra tette a kezét, és így szólt.
1: Most az egyszer nem csinálok bajt neked, a fene egyen meg, de jegyezd meg magadnak, hogy most ebben az országban mi vagyunk az urak. Románok. Akik eddig elé annyi sok éven át elnyomatásban éltünk, s jóformán beszélni sem volt szabad érzelmeinket. Most azonban szabad lett. De ahogy mi voltunk, legyetek úgy ti is. Hadd kóstoljátok meg a rabigát, s ne szabadjon beszélni érzelmeiteket. Érted-e? Én megtiltom neked.
0: Furcsa és elrémítő dolog volt, amit mondott. Én olyant még sohasem hallottam, hanem mindig azt gondoltam, hogy a szegény ember mindig együvé tartozik, s ha hadakozni kell valaki ellen, akkor a szegénynek kell a gazdag ellen, s a jó embernek a rossz ember ellen. A szemembe könnyek gyűltek erre a megtapasztalt nagy szomorúságra. Felállottam az asztal mellől, és csendesen így szóltam. Engedelmet kérek, de én nem akartam megsérteni a tekintetes urat. Csupán azt gondoltam, hogy mind a ketten munkával keressük a kenyerünket, s elé-felé törekszünk. Most ellenben látom, hogy a tekintetes úr román, aki uralkodhatik, én pedig szegény székely magyar vagyok, akinek nem szabad kibeszélni érzelmeimet. Ennél fogva most ismét engedelmet kérek, s elmegyek, hogy megkeressem a kutyámat, s vélet gyalog folytassam az utat. Magának pedig az Isten fizesse meg a szíves vendéglátást. A bakter erre szintén felállott, s láttam, hogy az ő szemében is könnyek úsznak. Megkerülve az asztalt, odajött hozzám, két tenyere közé vette a fejemet, a szemembe nézett, s közben bólogatott, majd így szólt.
1: A fele ette volna meg, fiam, ezt a békétlenséget, hogy te magyar vagy, én pedig román, s a harmadik ismét egyéb.
0: Gondoltam, jobb lesz most már egyetérteni vele, s rá is hagytam, mondván.
1: Bár ette volna meg, tekintetes úr.
0: Erre a bakter ismét megtöltötte a poharunkat, majd a magáét felemelte, és villogó szemekkel így szólt.
1: Ne búsulj, fiam! Mert jön még olyan idő, ami kiizzadja magából ezt a békétlenséget, és akkor mi ketten együtt leszünk.
0: Kihajtottuk mind a ketten a poharunkat, s utána a bakter így szólott.
1: Most gyere, s készítsük elé az utat.
0: Erre kimentünk a házból az udvarra, ahol a vasúti megint elővette a nagy órát, megnézte, és azt mondta.
1: Sietni kell, mert negyed óra múlva jön egy személyvonat, amivel neked tovább kell menned.
0: – S hogyan? – kérdeztem.
1: – Azt bízd csak rám, mondta. – Add ide a jegyet.
0: Odaadtam neki mind a kettőt, mire ő a felet visszaadta nekem, s azt mondta, hogy tegyem az almáriomba, az egész jegyre pedig az új padon ráírt bátran és gondosan valamit. – A kiszállást igazoltam, mondta, és visszaadta a jegyet. Aztán a tyúkketrec felé ment, s ott vizsgálódni kezdett. Végre a ketrec mögül egy nagy ládaformát húzott elő, de olyant, ami lécekből volt összeállítva, melyek két-három újnyi réseket hagytak.
1: Ebbe belefér-e a kutyád? Kérdezte.
0: Ilyen betesszük, riadtam el. Erre azonban nem felelt, hanem megint kérdést intézett hozzám.
1: S hova akarsz utazni?
0: Én Kolozsvárra.
1: Jól van,
0: mondta. Majd pedig az egyik felső lécre nyálas ceruzával írni kezdett. Amikor az írással megvolt, akkor így szólt.
1: Na, megcímeztem Kolozsvárra egy miniszternek.
0: A ládát, de a kutyáttán nem, mondtam.
1: Ezt én jobban értem, mint te, felelte a bakter. Figyelj csak rám! Ebbe a ketrecbe beletesszük a kutyát, s majd azzal az intelemmel, hogy a kutya egy miniszteré, feltesszük a ketrecet a szerkocsiba. Tiszta ingyen fogják elvinni, biztos lehetsz.
0: Úgy megvoltam zűrzavarodva, hogy nem is tudtam, mit mondjak hamarjában.
1: Hát hogyne, hiszen az egészből csak annyit láttam, hogy a kutyát elfogják a szerkocsiba vinni, és odaadják a miniszternek, én pedig többet sohasem fogom meglátni. Ezt el is ejtegettem a bakternek, aki azzal nyugtatott meg, hogy a miniszter tőlem vette a kutyát, s én fogom neki kézhez vinni. Ennek folytán a szállítmányt nekem kell kiadni a kolozsvári állomáson, s mindezt ő meg is fogja a vasutasnak mondani. Így már tisztában láttam a dolgot, s bele is egyeztem, hogy Isten nevében cselekedjük meg. Ekkor a bakter ismét megnézte az órát, s tüzesen így szólt.
2: Hamar, mert 5 perc múlva itt a vonat!
1: Erre keresni kezdtük a bolhát, s hát nincsen sehol. Kimentünk a kapun, s el a mező felé. Végre én észrevettem, hogy a távolban valami kutyaféle kiáll a földből, de nem mozdult egyet sem. Azért mégis arra mentünk. És ahogy mind közelebb s közelebb értünk, egyre világosabb lett, hogy csak ugyan bolha van ott, s még világosabb az, hogy zsemle is ott van mellette. De hiába hívtuk, csalogattuk őket, mert futottak előlünk, mint az 5 perc. Végre a bakter megállt, mire én ránéztem, s őre ám. Nem tudtam, hogy ilyen fonák helyzetben mit kell mondani, s hallgattam. Féltem is egy kicsit, s nem ettem is volna egy kicsit, vagyis az egyik lábamról a másikra álltam. S már éppen szólani vagy tenni akartam valamit, amikor a bakter hátrább tolta a fején a csákót, a füle felett megvakarta a fejét, és így szólt. Megette a fene az 5 percet. Azzal megfordult helyből, visszafelé indult, és útközben is tovább vakarta a fejét szüntelenül. Úgy gondolván, hogy ez valami babona, amit ilyenkor csinálni kell, én is vakarni kezdtem a fejemet. Az ember ezt nézte egy ideig, de aztán megállt, és sötét indulattal rám szólt.
2: Csúfolódol, te gazember!
0: Én nem, tekintetes úr, mondtam.
2: Hát akkor miért vakarod a fejedet?
0: Testvériségből, feleltem. A bakter többet nem szólt, s nem szóltam én sem. Lassan és hang nélkül haladtunk vissza a kapu felé. És akkor egyszerre feltűnt a vonat, amint nagy füstölögve közeledett. A bakter megszökte magát, és befutott a házba, ahonnét egy piros zászlóval ugrott elő. Odaállt a ház elé, a zászlót felemelte, s amint így módon köszöntötte a vonatot, nagy és fontos embernek láttam. Arra gondoltam, hogy vajon elérek-e én is az életben annyit, hogy valahol örhelyem legyen, és én ott álljak zászlóval a kezemben. Hát most mi lesz, tekintetes úr? Kérdeztem tőle, amikor elment a vonat.
2: Mindjárt meglátod, felelte.
1: És azzal elment az udvar végibe. Ott a megcímzett ketrecet felemelte, s úgy a földhöz vágta, hogy az egész ketrec összetörött.
0: Miért tetszik haragudni? Kérdeztem.
1: Nem válaszolt semmit, hanem bément a házba, s a zászló helyett egy revolverrel tért vissza. Elszántan fogta a jobb kezében, s rám sem nézett, hanem elindult a mező felé. Elfehéredve mentem utána, s reszkedtem minden tagomban, mert láttam, hogy most bolhának vége lesz. És még arra sem gondolhattam, hogy megvédelmezzem őt a fegyverrel szemben. Ilyen nagy és végső szükségemben tehát, mint máskor is, az Istenhez folyamodtam, s arra kértem őt, hogy tegyen csodát. És ő tett is. Mert ahogy a hely színére értünk volna, hát egyszerre zsemle elindult a bakter felé, s el bolha is felém.
2: Gyere, te haszontalan,
1: mondta a bakter zsemlének, s azzal ketten megindultak vissza. Én is elhoztam a hátizsákot, majd leheveredtem bolhával együtt a mező közepén. Úgy feküdtünk ott a napfényben és a tavaszban, örülő szívvel és boldogan, mintha nem is történt volna semmi rossz velünk.
3: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek hallható változata.
4: Cegben Tamási Áron Ábel az országban című regénye első fejezetének harmadik részét olvasta fel Fekete Ernő. Hangos könyvtár rovatunkat jövő héten ugyanebben az időpontban 13 óra 30 perckor folytatjuk. A következő percekben megzenésített verseket hallgatunk, elsőként a Kaláka együttes megzenésítésében Helta Jenő Kiskató című verse csendül fel, utána pedig egy József Attila alkotás, ezt követően pedig a Bőröndös együttes előadásában Tóth Árpád verseket hallgatunk. Mert

Percekben a Kaláka és a Bőröndös Együttes megzenésítésében hallgattunk Heltai Jenő, József Attila és Tóth Árpád verseket. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódnak be Kedd Déli magazin műsorunkba. A mai nap gondolatát Heltai Jenő íróköltő újságírótól választottuk, aki 1871-ben ezen a napon született. Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek. A fiatalság a tehetség egyik fajtája. Ez a mai nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan ismét hírekkel várjuk hallgatóinkat, aztán versovatunkat sugározzuk. Reményik Sándor alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig keresztény életfelekezetközi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk. Mai keresztény élet rovatunkban Tőkés Zoltán áhítatát követően Póka András Györggyel, Kalotaszent Király polgármesterével, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával beszélget majd Privát Kincső, gyermekkora hitbeli örökségéről, illetve hitről, szolgálatról és az emberek iránti szeretetről, amit az évtizedek alatt megtapasztalt. Erre számíthatnak déli műsorunk harmadik órájában, ha tehetik, tartsanak ekkor is velünk, most híradónkat hallják. Hírek. Önök rádiunk híreit hallják, híreink először címszavakban. A határon túliakról is szó volt a parlamentben, Magyar Péter a poloskázást emlegette. Készülnek a csernovodai atomerőmű leállítására, egyre csökken a Duna vízszintje. Komoly béremelkedést hoz az új bértörvény az egészségügyi dolgozóknak és a pedagógusoknak. Az átlagosnál melegebb lesz a következő hetekben. Az előrejelzések szerint ma napos meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A határon túli magyarok is szóba kerültek ma a magyar parlament ülésén. A fideszes Németh Zsolt arról beszélt, hogy a posztkommunista erők kiesése az országgyűlésből új helyzetet teremt, és érdemes lenne élni a lehetőséggel, hogy nemzeti konszenzust alakítsanak ki a nemzetfelfogás kérdésében. Egy olyan együttműködési modellt kellene építeni az egyes nemzetrészek viszonyában, amelyben minden politikai erő részt vesz, közölte. Meg kell óvni az elmúlt 36 év eredményeit a határokat átívelő nemzetegyesítés terén, jelentette ki. Németh Zsolt azt kérte, rögzítsék azt a százalékot a magyar költségvetésben, amelyet a határon túli magyarokra fordíthatnak. 2006-ban felszámolták azt a kutatóműhelyt, amelyet Magyarságkutató Intézetnek, Teleki Intézetnek hívtak. Ennek az újraalapítása hozzájárulhatna ahhoz, hogy tudományosan megalapozottabb döntés.

0: lépések születhessenek a nemzetpolitikában, vélekedett. Magyar Péter miniszterelnök úgy válaszolt, hogy a képviselő a nemzet egységéről beszélt, de az ő miniszterelnöke Orbán Viktor 2025 márciusában lepoloskázta a magyarok millióit. És a legutóbbi tusványosi rendezvényen Németh Zsolta a korábbi kormányfőnek felolvasott egy kérdést arról, hogy poloska hadjárat van Magyarországon, az anyaországban a poloskák győztek. Most itt mégis a nemzet egységéről beszél, mondta a miniszterelnök. A közalkalmazotti bértörvény új változata az egészségügyi dolgozók több mint 75%-a számára hoz béremelést, valamint az oktatásban is jelentős emeléseket hozó új bértáblát jelent, amely 2028-tól lép hatályba, jelentette ki Drágos Puszláró ügyvivő munkaügyi miniszter. A munkaügyi tárca vezetője ma a Digi 24 hírcsatornának beszélt a bértörvény várható hatásairól. Kiemelte, hogy már közel állnak a szakszervezetekkel való megállapodáshoz, és hogy a pártok képviselőivel folytatott tárgyalások is nyitottak voltak. A munkaügyi miniszter kifejtette azt is, hogy a legutóbbi tárgyalások után az egészségügyi dolgozók több mint 75%-a kaphat béremelést. Továbbá azt is megjegyezte, hogy a pedagógusok órabérének megduplázását tervezik. A következő hetekben is az átlagosnál melegebb lesz országszerte. A megszokottnál kevesebb csapadék várható, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 7-ig szóló előrejelzéséből. Ezen a héten főként az ország nyugati és középső részén lehet az átlagosnál magasabb a hőmérséklet. Délkeleten ezzel szemben valamivel alacsonyabb értékek várhatók, az ország többi részén pedig az ilyenkor megszokott hőmérséklet valószínű. Csapadékból országszerte kevesebb lehet a sok éves átlagnál. Augusztus második felében több térségben maradhat a rendkívül meleg. Jövő héten főként nyugaton és az ország középső részében augusztus 24-e és 31-e között a nyugati, északi és középső országrészben számítanak magasabb hőmérsékleti értékekre. A csapadékhelyzet közben fokozatosan javulhat. Augusztus második felében már többnyire az évszaknak megfelelő mennyiség várható, így a hónap elejére jellemző csapadékhiány remélhetőleg nem marad tartós. Öt román tengerparti strand kapta meg idén a nemzetközileg elismert kék zászló, azaz a Blue Flag minősítést, közölte ma délelőtt Facebook oldalán a gazdasági minisztérium. A tájékoztatás szerint Románia idén is szerepel a Blue Flag világtérképén. A nemzetközi program célja, hogy elismerje azokat a strandokat, kikötőket és turisztikai hajókat, amelyek magas szintű környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak felelnek meg, és a fenntartható turizmust népszerűsítik. A kék zászló odaítélésekor 33 általános és kötelező kritériumot vizsgálnak. Ezek négy fő területet érintenek: a környezeti nevelést és tájékoztatást, a vízminőséget, a környezetgazdálkodást, valamint a biztonságot és a szolgáltatásokat. A minősítést idén öt romániai strand kapta meg: a Novodári Axis Nova és Fönicia, az Euphoria Sudi Azur és Citadel, illetve az Olimpon található Fönicia Blue View. A 2027-es kiírása már újabb strand készül. Az Euphoria Sudi Dharma jelenleg a program próba szakaszában vesz részt. A strandnak ebben az időszakban kell felkészülnie a kék zászló minősítés megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, a felhőzet csak a késő délutáni órákban mérsékeli a napsütést. A nap csúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír. ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: Simon Péter így felelt Jézusnak: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 68. és 69. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjárók, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum.
3: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
7: Friss hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor jelentkezem, a mai híreket pedig online műsorunkban 17 és 19 órakor is meghallgathatják. A következő percekben versrovatunkban Reményik Sándor, ha számba vetted című versét hallgatjuk meg.

Reményik, Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva, odaszámva. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s talán az sem, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szó nyomán. Mit elhallgatni véltük nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe. A léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat.

Ó, végtelen a vétkeinknek száma. Mi álomroncsba, tört reménybe járunk. Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelenül egy virágot tör le lábunk. A számba vetted mind a vétkeid. Szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot.

0: Az elmúlt percekben Reményik Sándor Ha számba vettett című versét hallgattuk meg, utána pedig Frédéric Chopin variációja csendült fel, amelyet Bellini a Puritánok című operájának indulójára írt. A következőkben Keresztény Életfelekezetközi magazin műsorunkkal folytatjuk, amelyet ezúttal is Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján szól hozzánk, a magyarországi Tőkés Zoltán a Csengeri Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Az áhítatot követően pedig egy különleges beszélgetést hozunk el önöknek, stúdiónk vendége lesz Póka András György, Kalotaszentkirály polgármestere és a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnoka, akivel gyermekkora hitbeli örökségéről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetéről beszélget munkatársunk Pilbát Kincső. Most pedig hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, a Filemonhoz írt levél, 10.-19. verse, a megnevezett helyen így szól Istenünk igéje. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig nekem is, neked is hasznos. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyettet szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akart

akarom tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd, most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak fogadsz, fogad őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd föl, én Pál saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Kedves testvérek! Pál apostol Filemonnak a személyes kérését ebben a részben, a folytatásban fejti ki. Fogságában nem önmagáért vagy személyes szükségei miatt kér. Közben jár, mégpedig egy Onézimus nevű rabszolgáért, aki Filemontól, mint gazdájától szökött meg. A szökés oka nem derül ki ebből a levélből. Minden esetre Pál apostol személyesen vállalt garanciát arra, ha szükséges, ha esetleg anyagi kár érte volna Filemont, azt ő megtéríti, visszafizeti. Pál apostol elszánta magát arra, hogy az irgalmas samaritánushoz hasonlóan anyagi terhet is vállal azért a betegért, akit a fogadóshoz vitt. Ha valamit még ráköltenél, visszajövök és megfizetem neked. Az apostol közbenjárása és áldozathozatal azonban nem másért, mint Isten népe életének békességéért vállalt szolgálat. Onézimus, amikor elszökött Filemon házából, még Krisztus nélkül élt. Időközben azonban megismerte Krisztust és megtért, a keresztény gyülekezetnek, így Isten népének is tagjává vált. Pál apostol tőle tudja a korábbi eseményeket, így szökését is Filemon házából. Onézimusnak az új élete egyúttal új szívet is jelent, ennek fényében pedig rendeznie kell életének korábbi döntéseit, eseményeit is, bármilyen nehezek vagy kellemetlenek legyenek. Pál apostol ebben a kényes kérdésben közben jár. Nem parancsol, nem utasít, egyszerűen csupán kér. Kérésében árnyalja és feltárja Onézimus megváltozott élete által előbbi cselekedetét, szökését. A krisztusi szeretet természete egyik jellemzője a kölcsönösség, valamint a méltányosság, a nagylelkűség. Filemon élhetne a kor rabszolgákra vonatkozó szigorú szabályaival, de a keresztényé vált Onézimus már nem csak szolga, de Krisztus által testvér, aki ugyanannak a megváltásnak és kegyelemnek az örököse. Ezért Pál apostol a hegyi beszéd egyik igéje szerint kér, ami szerint boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A krisztusi szelídség nem a jogokról való lemondás, nem mások általi akaratának szolgai követése. A szelídség az, amikor lemondok az erőről, hogy valami más érvényesüljön. Vajon e mai kor tud-e szelíd lenni? Tud-e valami jobbért lemondani önző vagy önös jogairól? Azért a jobbért, ami életeket ment, óv és megőriz. Vagy pedig kegyetlenül és kérlelhetetlenül ragaszkodik a törvény minden betűjéhez, még akkor is, ha ez momentán embertelen, és egyúttal istentelen is. Pál valószínűleg nem találkozott korábban a címzettel, de bizalommal ezt írja neki, engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondunk. Adja Isten ennek a léleknek az érvényesülését ma is. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálaadással köszönjük, hogy Te Krisztusban irgalmasan bánsz velünk. Nem vétkeink és mulasztásaink szerint ítélsz meg bennünket, kérünk segítsd, hogy mi is így lássuk a környezetünket, és Krisztus lelkületével járjuk földi utunkat. Amen.

Az elmúlt percekben lelki útravalót hallhattunk a Filemonhoz írt levél 10. és 19. verse alapján. Isten igéjét Tőkés Zoltán, a magyarországi Csengeli Református Egyházközség lelkipásztorának tolmácsolásában hallhattuk.

Mai műsorunk második részében Póka András Györggyel, Kalota Szent Király polgármesterével és a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával ülünk le beszélgetni. Vele idézzük fel gyermekkora hitbeli örökségét, és ő maga osztja meg velünk, amit a hitről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetéről évtizedek alatt megtapasztalt. A beszélgetést vezeti rádiónk munkatársa Pilbát Kincső.

0: Póka András György, Kalotaszent király polgármestere, a kalotaszegi református egyházmegye főgondnoka a hitről, a szolgálatról és az életét meghatározó értékekről osztja meg gondolatait a Hitmorzsák következő részében. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
1: Kalotaszent király Zentelként születtem, és már a nagyszülők által természetes a szüleim is vallásos emberek voltak. Emlékszek, hogy öcsémmel vallásórákra jártunk, az még a másik rendszerben volt, és a szüleink és nagyszüleink templomba vittek. A vasárnapi Isten tisztelet előtt voltak akkor a vallásórák, egy fél óra volt arra számva, és azért egy szigorú ember volt a lelkipásztorunk, de azért közösségként éreztük magunkat ezeken az alkalmakon, és természetes, hogy a családba is énekelgettünk, és mindenképpen meghatározta a további életünket is ez a hitre való nevelés a nagyszüleink és a szüleink részéről.
0: Milyen vizuális képek alapján alakult ki az Isten képe, vagy az Istenhez fűződő hite gyermekkorában?
1: A szüleink is arra tanítottak, hogy Istenbe vetett hittel, akkor sok mindenen át lehet vágódni, minden megoldódik, ha Istenbe bízol. Tehát ez a fonal vezetett az életen, és ugyebár gyerekkorunkban a földműveléssel foglalkoztunk, akkor megfogott a magbetű példázata, és mikor már építkezni kezdtünk, akkor meg a kősziklára épült háznak a példázata. Tehát ezek a történések végigvezettek az életen, és ha az életem utolsó periódusát veszem, akkor meg az irgalmas samaritánus példázata is vezérelt, mert sokszor az önkormányzati munka megkövetelte azt, hogy legjobb tudásunk és szeretetben járjunk el, tehát semmiképpen olyan stílusban, ahogy ők kerültek a problémákkal a hivatalba.
0: Ezeken a vizuális képeken kívül, ha becsukja a szemét és gyermekkori vallásórát idéz fel, akkor milyen első illat, hang vagy tárgy jut eszébe?
1: Mind ahogy mondtam, a szigorú lelkészi hang jut eszembe, de azért mégis jó volt akkor. Hát tudjuk, hogy abban a rendszerben ugyebár a rendszer is vigyázott, hogy vasárnapokra is szakköröket szerveztek a suliba, de mikor nem voltak ezek a szakkörök, akkor kötelező módon a templomba volt a helyünk, és akkor az nem kívánságműsor volt. Talán a mostani fiatalok nem is értik, és ők a bőség zavarával küszködnek, és talán ezért lankad a körükbe az istentiszteleti látogatottságoknak az aránya. Tehát az a szigorú hang, mikor nem tűrte az akkori lelkipásztor, ha izgünk, mozgunk, és már az is siker élmény volt, hogyha valakit nem kellett megszólítson, akár a szószékről is szokott integetni, hogy elnye-benye. Az aranymondások és az éneklések, és már versenybe voltunk, hogy a régi énekeskönyvből ki tudja az énekeknek a címét az énekszám szerint megmondani. Tehát mindenképpen kihívás volt, és nagy szeretettel gondolok arra a komor és szigorú hangra is.
0: Elhangzottak bibliai történetek itt korábban, amelyek az életét most is egyengetik. Milyen elvek alapján alakultak ezek ki? Milyen elveket követ ma?
1: Vannak elvek, amik érvényesek, és mind egyházmegyei főgondnok, nagy szeretettel felkeresem az egyház községeinket, és erre a legjobb alkalom, mikor imaheti alkalmak vannak, mert mindig más napokon, más órákban is igen elsikerül látogatni, és ott elbeszélgetek fiatalokkal, és nem csak a fiatalokkal, mindenképpen bátorítom őket, és a bátorítás nem csak a fiataloknak szolgál, hanem az idősebb korosztálynak is. Mindenki kell tudja, hogy Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton, és hogy nehézségek vannak, és azt is tudni kell, hogy Isten soha nem mondta azt, hogy könnyű lesz, ő azt mondta, hogy soha nem foglak magadra hagyni. és az önkormányzati munkába is, hogy Adit idézzem, itt a Kalota partján többször éreztem azt, és mondhattam el Adi szavaival, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndetlen és váratlanul átölelt az Isten. És a fiataloknak felhívom a figyelmüket, hogy ha jó emberek akarunk maradni, vagy jó emberek ki próbálunk lenni, az az igazi érték, és próbáljunk jó embereknek maradni, és jó emberekké lenni, mert itt a legkisebb a konkurencia ebbe a globalizálódó világba, mert azt is tudjuk, hogy az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Ugyancsak kívánom és kérem az alkalmakkor, hogy emberkéink boldogok tudjanak lenni, de nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog, vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálás azért, amitől Isten megvédett. Felszoktam hívni a figyelmet a hallgatóságnak és a fiataloknak is, hogy próbáljuk meg legyőzni a rosszat a jósággal, a hazugságot az igazsággal, a gyűlöletet pedig a szeretettel, mert ez az üzenet már nagyon régi, de még mindig nem jutott el az emberekhez. És ha előre reménnyel, vissza hálával, felfelé imával, lefelé bűnbánattal, befelé figyelemmel és körös körül szeretettel viszonozzuk embertársainkat, akkor tudjuk, hogy a házi áldásból hol Isten, ott szükség nincsen. És kívánom, hogy mindenkinek a tarsolyában minden napra ott legyen az a három dolog, a hit, amit ha a lelkedben hordozol, boldogít, a remény, amitől magabiztos maradsz, de szerény, és a szeretet, ami nem szépé, hanem csodássá teszi az életet és az emberi lelket. Szilárd meggyőződésem, hogy adakozni és osztogatni a mieinkből az nagyon jó dolog. Én is vallom azt, hogy amit szeretetből ajándékozol, az örökre a tiéd marad. És a jókedvű adakozót szeretés megáldja az Isten, mert ha te osztogatsz a tiédből, ami egyedüli Istenünk, ő szorozni is tud, és visszaszolgálja azt neked többszörösen is, amit teszel, és aki Isten kezébe tesz le mindent, az már nem tud elveszíteni semmit, ez is egy biztos dolog.

Az elmúlt percekben Poka András Györggyel gyökerekről, hitről és a közösség szolgálatáról szóló gondolatait hallhattuk, a beszélgetést Pilbát Kincső rádiónk munkatársa vezette. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Megérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy együtt hallgathattuk Tőkés Zoltán református lelkipásztor áhítatát, valamint Pilbát Kincső munkatársunk beszélgetését Póka András Györggyel, Kalotaszentkirály polgármesterével és a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

Az elmúlt 35 percben Keresztény Élet felekezetközi magazin műsorunkat sugároztuk Szecsődi Árpád szerkesztésében, amelyet a holnap délelőtti online műsorunkban is meghallgathatnak a 10 órai híreket követően. Most pedig lassan műsoridőnk végéhez érkezünk, de az agnusradio.ro honlapunkon tovább követhetik műsorunkat. 17 óra után a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig Krédó rovatunkat hallgatjuk újra, 20 órától pedig mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adásra legközelebb éjjel 3 órakor számítunk figyelmükre itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli műsorunk első órájában komoly zenét sugárzunk. 4 órától áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnap köszöntő következik, illetve múlt keddi Keresztény Élet felekezetközi műsorunkat ismételjük meg. A homokóra harmadik órájában pedig múlt heti hangos könyvtárovatunkat sugározzuk, az Ábel az országban című Tamási regény első fejezetének második részét. Ezt követően 6 órától reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban számítok figyelmükre.

Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt 3 órában velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Heltai Jenő, író, költő, újságírótól választottunk, aki 1871-ben ezen a napon született. Nem éveink számán múlik, hogy fiatalok vagyunk-e vagy öregek. A fiatalság a tehetség egyik fajtája. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, elérhetnek minket a 0264 44 19 68-as telefonszámon. Írhatnak is nekünk az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre, és személyesen megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott és hűs délutánt kívánok minden hallgatónknak. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Istenünk, csak benned reménykedünk, aki minden ember megmentője vagy. Hálát adunk azért a reménységért, amely készen áll már számunkra a mennyben.

Amen. This is what it's all about right here.

csak vártam te rá. Ilyennek képzeltem az érzést,

ma is egyre a zenét. Látom, szinte látom a szemét. Elmúlt, s ami elmúlt, sose szép.

sietett. Kislány az angoránál, fehérebb az orgonánál, aki szépen játszotta a Liszt rapszódiát. Kislány, kit én úgy szerettem, akit soha nem feledtem, s rabja voltam, mint egy kis

az úton. Jobb lett volna nem látni, tudom. Nem tört volna össze az a kép,

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A határon túliakról is szó volt a parlamentben, Magyar Péter a poloskázást emlegette. Készülnek a csernovodai atomerőmű leállítására, egyre csökken a Duna vízszintje. Komoly béremelkedést hoz az új bértörvény az egészségügyi dolgozóknak és a pedagógusoknak. Az átlagosnál melegebb lesz a következő hetekben. Az előrejelzések szerint ma napos meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A határon túli magyarok is szóba kerültek ma a magyar parlament ülésén. A fideszes Németh Zsolt arról beszélt, hogy a posztkommunista erők kiesése az országgyűlésből új helyzetet teremt, és érdemes lenne élni a lehetőséggel, hogy nemzeti konszenzust alakítsanak ki a nemzetfelfogás kérdésében. Egy olyan együttműködési modellt kellene építeni az egyes nemzetrészek viszonyában, amelyben minden politikai erő részt vesz, közölte. Meg kell óvni az elmúlt 36 év eredményeit a határokat átívelő nemzetegyesítés terén, jelentette ki. Németh Zsolt azt kérte, rögzítsék azt a százalékot a magyar költségvetésben, amelyet a határon túli magyarokra fordíthatnak. 2006-ban felszámolták azt a kutatóműhelyt, amelyet Magyarságkutató Intézetnek, Teleki Intézetnek hívtak. Ennek az újraalapítása hozzájárulhatna ahhoz, hogy tudományosan megalapozottabb döntések születhessenek a nemzetpolitikában, vélekedett. Magyar Péter miniszterelnök úgy válaszolt, hogy a képviselő a nemzet egységéről beszélt, de az ő miniszterelnöke Orbán Viktor 2025 márciusában lepoloskázta a magyarok millióit. És a legutóbbi tusványosi rendezvényen Németh Zsolt a korábbi kormányfőnek felolvasott egy kérdést arról, hogy poloska hadjárat van Magyarországon, az anyaországban a poloskák győztek. Most itt mégis a nemzet egységéről beszél, mondta a miniszterelnök. A közalkalmazotti bértörvény új változata az egészségügyi dolgozók több mint 75%-a számára hoz béremelést, valamint az oktatásban is jelentős emeléseket hozó új bértáblát jelent, amely 2028-tól lép hatályba, jelentette ki Drágos Puszláró, ügyvivő munkaügyi miniszter. A munkaügyi tárca vezetője ma a Digi 24 hírcsatornának beszélt a bértörvény várható hatásairól. Kiemelte, hogy már közel állnak a szakszervezetekkel való megállapodáshoz, és hogy a pártok képviselőivel folytatott tárgyalások is nyitottak voltak. A munkaügyi miniszter kifejtette azt is, hogy a legutóbbi tárgyalások után az egészségügyi dolgozók több mint 75%-a kaphat béremelést. Továbbá azt is megjegyezte, hogy a pedagógusok órabérének megduplázását tervezik. A következő hetekben is az átlagosnál melegebb lesz országszerte. A megszokottnál kevesebb csapadék várható, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 7-ig szóló előrejelzéséből. Ezen a héten főként az ország nyugati és középső részén lehet az átlagosnál magasabb a hőmérséklet. Délkeleten ezzel szemben valamivel alacsonyabb értékek várhatók, az ország többi részén pedig az ilyenkor megszokott hőmérséklet valószínű. Csapadékból országszerte kevesebb lehet a sok éves átlagnál. Augusztus második felében több térségben maradhat a rendkívül meleg. Jövő héten főként nyugaton és az ország középső részében augusztus 24-e és 31-e között a nyugati, északi és középső országrészben számítanak magasabb hőmérsékleti értékekre. A csapadékhelyzet közben fokozatosan javulhat. Augusztus második felében már többnyire az évszaknak megfelelő mennyiség várható, így a hónap elejére jellemző csapadékhiány remélhetőleg nem marad tartós. Öt román tengerparti strand kapta meg idén a nemzetközileg elismert kék zászló, azaz Blue Flag minősítést, közölte ma délelőtt Facebook oldalán a gazdasági minisztérium. A tájékoztatás szerint Románia idén is szerepel a Blue Flag világtérképén. A nemzetközi program célja, hogy elismerje azokat a strandokat, kikötőket és turisztikai hajókat, amelyek magas szintű környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak felelnek meg, és a fenntartható turizmust népszerűsítik. A kék zászló odaítélésekor 33 általános és kötelező kritériumot vizsgálnak. Ezek négy fő területet érintenek: a környezeti nevelést és tájékoztatást, a vízminőséget, a környezetgazdálkodást, valamint a biztonságot és a szolgáltatásokat. A minősítést idén öt romániai strand kapta meg: a Novodári Axis Nova és Fönicia, az Euphoria Sudi Azur és Citadel, illetve az Olimpon található Fönicia Blue View. A 2027-es kiírása már újabb strand készül. Az Euphoria Sudi Dharma jelenleg a program próba szakaszában vesz részt. A strandnak ebben az időszakban kell felkészülnie a kék zászló minősítés megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 54 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 43 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, a felhőzet csak a késő délutáni órákban mérsékeli a napsütést. A nap csúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír!
3: Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: Simon Péter így felelt Jézusnak: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 68. és 69. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos a szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünet

0: megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit! Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 10 éves a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány.
4: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek.
3: A Kisteleki Református Gyülekezet
5: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, és Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy istentiszteletnek.
3: Asszisztens képző a Kolozsvári Református Kollégiumban.
6: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett, intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. 10 éves fennállását ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány. A jubileum alkalmából konferenciával készülnek, amelyen az elmúlt évtized szolgálatait, tapasztalatait és jövőbeli terveit is bemutatják. A kezdeményezésről Huszár Andrea, az alapítvány projektmenedzsere beszél.
1: Ebben az esztendőben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgáltatók, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül augusztus derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hozta a mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
2: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, fok, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük,

0: folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó Isten tiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatársal és 35 gondozottal kezdtem meg 2016-ban, Beregszászban egy munkaponton az alapítványa működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgálatot a időseknek és betegeknek.
1: Sikeresen sikerült meg sokszorozni az erőtöket.
0: Majd már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatással. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
1: Az otthoni beteggondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
0: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, azon keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekcióadással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mind pedig a mindennap élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
2: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozott listája, aztán neki indul.
0: Mindenkinek van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez általában ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezetnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
1: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva a demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet. Igen. A gondozása, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
0: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszászban jelenleg várólistát vezetünk. Azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozónknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitása. Gondozónk így is nagyon nagy, nagyon nagy leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és ez azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
2: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az életkörülmények, illetve az egészségügyi alapítványok, szintjes is eltérő minden egyes gondozottnak.
0: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátást követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. Kedvezményezetteink többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
1: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
0: Igen, 10 évnek a lezárása is hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elő segít minket abban, hogy további bővüléssel is tudunk majd folytatni a szolgáltatásunkat, a szolgálatunkat.
2: Beszéljünk erről a jövőképről, azt már látjuk, hogy az igények hatalmasak, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult kül helyzet sem segíti ennek a problémának a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
0: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve és az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több idősnek, betegnek tudjunk segíteni. Mert a szükség az nagyon nagy, és ahogy telik az idő, annál nagyobb.
1: Kik azok, akik által megvalósulhat ez a projekt, kik azok, akik lehetővé tették, hogy 10 éven keresztül Kárpátalján idősek, krónikus betegeknek az ellátása megvalósuljon?
0: A legnagyobb támogatóink svájci és németországi támogatók. Ezen kívül, amikor a háború elkezdődött, akkor az Erdély Református Egyházkerület is mellékállt, és felnőtt pelenkákkal, inkontinencia betétekkel segíti a szolgálatunkat, mert azt tudni kell, hogy az alapítvány nem csak az otthoni beteggondozói szolgáltatásokat nyújtja, hanem minden hozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
2: Segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogatói oldal is meglegyen. Kik milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
0: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére. Ezért igazából a bankszámlaszámunkon keresztül, aki szeretne minket támogatni, ezt bárki megteheti.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a dologról, és sok erőt és áldást a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk az elmúlt 10 évért mind a támogatóinknak, mind a kuratóriumi tagjainknak, mind pedig a munkatársainknak, akik kiálltak mellettünk, és a nehéz körülmények között is becsülettel és hűséggel, odaadással, szeretettel végzik ezt a nagyon fontos szolgálatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, az Úr áldja Önöket.
3: Az elmúlt percekben Huszár Andreával, a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány projektmenedzserével beszélgettünk.

0: Az anyaország. A Csongrádi Református Egyházmegyéhez tartozó Kisteleki Református Gyülekezet a megye legfiatalabb közössége. 2 éve kezdődött el az a jogi folyamat, amely révén egyházjogi értelemben önállóak lettek, vagyis különváltak az újszegedi reformátusoktól. Utolsó lépésként saját presbitériumot is kellett választaniuk. Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal Hegedűs Márk beszélgetett.
1: A mindkét beszélgető társamhoz szól a kérdés, hogy mi az első emlék a Kisteleki Református közösségről, mikor voltatok itt először istentiszteleten vagy valamilyen alkalmon, még független attól, hogy akkor Török Zsolt nem volt főgondnok, és Szabó János Bence nem volt kisteleki lelkipásztor. Török Zsolt, főgondnok.
2: 2021 nyarán volt, amikor is 2021 május 1-én költöztünk, 5 évvel ezelőtt május 1-én költöztünk ide ki, és előtte bent jártunk a Calvin téri gyülekezetbe, és akkor ott már megérdeklődtük, hogy amikor ide kiköltözünk, akkor van-e kontakt, kit tudunk fölkeresni, és kaptunk egy nevet, illetve aztán kaptunk egy címet, és mivel sem gyülekezeti terem, sem templom, semmi nem volt akkor, Széchenyi utca 15 szám alatti kapuajba csöngettünk be, ahol az egyik kedves testvérünk, Fodor Katalin nyitott ajtót, és máig melengettető érzést ad, amilyen fogadtatásban részesültünk, és bejutottunk egy udvarba, ahol az a nagy diófa alatt meg volt gyakorlatilag terítve egy istentiszteletnek székekkel, egy fő részen álló asztallal, és itt így jutottunk ide orgonával, és így jutottunk ide. Újra istentiszteleten lehettünk.
1: Akkor ezen az első istentiszteleten, ott a diófa alatt gondoltad volna, hogy 5 évvel később, vagy még hamarabb tulajdonképpen egy csodaszép új templomban fogsz majd istentiszteletre járni, és nem a Széchenyi utcai kapuajban keresed a csengőt?
2: Hát így gyors válaszként azt mondom, hogy nem gondoltam volna, viszont én nem sokkal előtte, ugye nyilván az Úr felkarolt, és elindultam egy újabb úton, és ez az újabb út, ez rengeteg új dolgot jelentett, új családot, egy örökbe fogadott gyermeket, új otthont, amire itt találtunk rá Kisteleken, amit azt se tudtuk, hogy hol van, mert Szegedről indultunk kifele, és toltuk kifele a határainkat, és nem volt olyan ingatlan, amibe belemertünk volna vágni. Így bővült a kör családdal, gyermekkel, otthonnal, és egy lelki közösséggel, és az Úrban való megerősödéssel, és ez a megerősödés hozta azt, hogy természetesen én felajánlottam a szolgálatomat, felajánlottam a segítségemet, hogy amiben, Uram, Te úgy gondolod, meg amiben én tudok segíteni, akkor azt itt helyben természetesen minden erőmmel.
1: Mindjárt innen folytatjuk, akkor meghallgatjuk Szabó János Bencét, hogy neki mi az első emléke, mert biztos, hogy nem az első ige hirdetésére érkezett ide, úgy gondolom, hanem járt már itt korábban.
3: Ez így van, jártam itt korábban, az évet én nem tudom pontosan megmondani, valamikor 2012-3 környékén én már biztos, hogy voltam itt Kisteleken az újszegedi ifi tagjaként, mert hogy minden évben volt több olyan alkalom, amikor kilátogattunk ide, a Református Egység napján, vagy karácsony előtt egy ilyen adventi programon részt vettünk énekarral. Újszegeden van egy ilyen csengő, vagy most már harangzenekar, azzal is jártunk itt, vagy verseket mondtak többiek, tehát én itt voltam kint. Hát akkor nem csak azt nem gondoltam volna, hogy én itt fogok valaha szolgálni, hanem 2012-3 környékén én még azt sem gondoltam, hogy lelkipásztor leszek, de az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Utána kezdtem a teológiát 2014-ben és 2020-ba. Kerültünk ide a családommal.
1: Beszéljünk a templomról, ahol most ülünk, mert hogy ez néhány évvel ezelőtt készült el, hogyan született meg ez a templom. Zsoltnak a történetéből tudjuk, hogy azért a diófa volt először a reláció, de mégiscsak itt egy templom. Török Zsolt főgondnokot halljuk a templom rövid történetéről.
2: Egy utcában, egy magánház kertjében diófa alatt voltak az istentiszteletek jó időben. Rossz időben azért én úgy hallottam, hogy voltak alkalmak ugye idősek otthonában, illetve művelődési központ kisebb termeiben is voltunk utána is még, amikor ugye 21 őszén már azért rosszabb időre fordult az időjárás vagy a hőmérséklet, de már akkor mi már nem találkoztunk itt, az idősebb testvérek meséltek helyben, itt gyakorlatilag a régi templomnak a helyén volt egy gyülekezeti terem, ami aztán eléggé leromosodott valószínűleg ugyanúgy a belvíz által, és lebontásra került, és éveken át máshol tartottak meg az alkalmak. De akkor már, amikor mi ide kerültünk, akkor már folyamatában volt az, hogy igenis az újszegedi irányítással dolgoztak azon, hogy itt templom épül. Gyakorlatilag el tudtunk jönni már az alapkőletételre, és abban a nagyon szerencsés helyzetben lehettünk ide költöző családként, hogy ennek a templomnak a létrejöttét, a születését, mert azért szerintem a mai világban ez sem olyan hétköznapi dolog, hogy akkor a mai hétköznapi vagy hívő ember egy-egy templom épülésénél ott lehet és nyomon követheti. Úgyhogy gyakorlatilag hitünk épülésével, gyülekezeti betagozódásunkkal, ismerkedésünkkel együtt aztán épült a templom.
3: 22. januárjában, februárjában kezdődtek a munkálatok itt konkrétan a helyszínen. Február végén volt az alapkőletétel, és 2022. október végén, pont a reformáció ünnepének a környékén, akkor volt az első istentisztelet itt a templomban már.
1: Azért ez se általános, hogy egy építkezés egy naptáréven belül még egy családi házat se sokszor sikerül egy év alatt felépíteni.
2: És úgy, hogy közben azt is meg kell említenünk, hogy nagyon-nagyon sokszor volt az, hogy ugye közben volt a mindenféle Covid vagy válság vagy bármi, és gyakorlatilag duplájára, triplájára mentek fel az építő anyagárak, és többször volt egy olyan fordulópont, vagy olyan kicsúcsosodás, amikor gyakorlatilag az egész templom építése tervezett büdzsé már nem volt elég a folytatáshoz sem. Tehát, hogy gyakorlatilag kétszer-háromszor újra kellett kalibrálni, kérvényezni, támogatást kérni a templomnak az építéséhez és a folytatásához, mert annyira megdrágult ugye minden, hogy egyszerűen nem lehetett volna folytatni. És az Úr az mindig támogatott bennünket, és gyorsan kész lett az Úr támogatásából, illetve az újszegedi gyülekezet és Zolivá támogatásával, meg az egyházközösség támogatásával a templomunk.
1: Az említett Zoltán ő, Siposető Zoltán, az újszegedi gyülekezet lelkipásztora, és Újszegedet azért emlegetik a beszélgető társaim, ezt az elején nem hangsúlyoztuk, hogy az újszegedi gyülekezet szormánya volt Kistelek, és az újszegedi gyülekezet lelkésze járt ki. Tiszteltes úr által említett ifjúsági alkalom is egy ilyen volt, amikor újszegedi fiatalként jött Kistelekre. Ami tulajdonképpen a beszélgetésünk apropója az most érünk el, mert hogy ez lehet, hogy apróságnak tűnik a hallgatóknak, de a közösség életében mindenképpen meghatározó, hogy jogilag önállósodott a kisteleki református közösség, az előbb említett újszegedi gyülekezetről úgymond leválva, most már önállóan működhet, megalakult a kisteleki református missziói egyházközség, és ezzel együtt ugye presbitériumot is kellett választani. Mit jelentett ez a gyülekezet életében, és először talán kezdjük a lelkésszel, akinek már hamarabb kellett dolgozni, akkor tök mindegy, hogy hívták a gyülekezetet, prédikálni kellett, lelki gondozni kellett. Az, hogy ez most milyen jogi formulában történt, azt kérdezem, hogy mennyire számít, de hogy élted meg, neked mit jelentett az, hogy akkor önállósodtok, és megválasztott segítőid is lettek?
3: A lelki munka, azzal kezdődött minden, illetve én is abban már becsatlakoztam. Tehát azért szeretném kiemelni, hogy 20 pár éven keresztül, sajnos nem tudom, hogy pontosan mennyi, de több mint 20 éven keresztül Siposető Zoltán kijárt ide, és megtartotta az alkalmakat, az istentiszteleteket, az egyéb alkalmakra is sor került, és nem hagyta magára ezt a pár embert, nem volt nagy közösség itt, de nem anyátlanodtak el, vagy atyátlanodtak el lelkész nélkül, és én ebbe csatlakozhattam be, tehát ehhez képest történhetett talán egy kis előrelépés azzal, hogy én, mint aki helyben lakok, talán még közelebbről meg tudtam ismerni az itteni embereket. Volt arra időm, kapacitásom, hogy még sűrűbben legyenek ugye ilyen jellegű alkalmak, tehát ahogy lehetőségünk nyílt rá, minden vasárnapra rendszeresítettük az istentiszteleteket, lett hétközben bibliaóra, ami szintén, én úgy tudom, hogy volt hasonló korábban is, de az talán havonta egy alkalommal volt, inkább ilyen ami beszélgetős alkalom lehetett. Tehát ezekkel indult, illetve hitoktatás elindult, ez volt az első része, és annak a jelentőségét, hogy most jogilag önállóak lehetünk, azt abban látjuk, hogy Isten tényleg ad növekedést, itt a gyülekezetnek is, tehát szám szerint is növekedtünk. Az, hogy van utánpótlás, vagy van felépülőbe egy generáció, vagy kettő, attól függ, honnan nézzük. Ez egy ilyen biztató dolog az ő számukra is.
1: Szeretném a közös munkátokat egy kicsit megkapargatni, tehát mindkettőtöknek szól a kérdés, hogy milyen a másikkal együtt dolgozni. A lelkésznek a főgondnokkal, a főgondnoknak a lelkipásztorral, és most azért fordulok előbb Szabó János Bencihez, mert ő beszélt már régebb óta. Tehát milyen már egy hivatalosan megválasztott gondnokkal, és konkrétan a veled szemben ülő Török Zsolttal dolgozni? Kiküldjük el, amíg válaszolsz, vagy maradhat Zsolt?
3: Maradhat. Az volt az első gondolat, ami eszembe jutott, hogy szörnyű lehet, de nem nekem vele, hanem neki velem. Egyébként most a viccet félretéve, azok, amik nehézséget okozhatnának, vagy okozhatnak is adott esetben, azok mégis szerintem jól kiegészítik egymást így a részünkről. Ahogy jöttünk idefele, megjegyezted, hogy milyen pontos a főgondnok úr, ő valóban nagyon pontos és precíz. Én nekem meg sokszor a sok teendő között így el vannak dolgok, amik így eltűnnek, vagy felejtésbe merülnek, és emiatt nagyon hálás vagyok, hogy tényleg őt jelölte a gyülekezet, és meg hát hiszem, hogy maga az Úristen is erre a feladatra, mert tényleg segítség tud lenni, a hiányosságaimat is tudja esetleg pótolni, vagy felügyelni, hogy nehogy azok problémát okozzanak, de egyébként nincs semmi konfliktusunk, vagy bármi ilyesmi, én nagyon értékelem a Zsoltnak a meglátásait, hozzáállását. Azt gondolom, hogy ő is viszont így van, tehát tényleg egy közeli, baráti kapcsolatot ápolunk, tehát így a családdal is, meg minden téren, úgyhogy nem gondolom, hogy az, hogy most főgondnok lett, én meg hivatalosan is missziói lelkipásztor, ezen bármit így módosított volna. Tényleg a szemléletmódunk azért azonos, ragaszkodunk az igéhez, ahhoz, amit Isten kijelentett, azon keresztül igyekszünk mindig megközelíteni a dolgokat, megvizsgálni, hogy mi a helyes, mi az, amit követni kéne, mi az, amit esetleg tartózkodni kell, úgyhogy ilyen szempontból mondhatom, hogy szerintem egy egyetértésben vagyunk.
1: És akkor meghallgatjuk Török Zsolt főgondnokot, hogy neki milyen együtt dolgozni Szabó János Bencével. Kihangosítom az előző mondatot, szörnyű vele együtt dolgozni?
4: Nem, ilyenről szó sincs. Nem. Nyilván különbségek vannak köztünk, akár életkorból, akár élettapasztalatból adódóan, de ezeket a különbségeket én úgy érzem, hogy nyilván emberileg toleráljuk egymásnak, és próbáljuk kiegészíteni egymást. De legfőképpen most is szinte az jutott az eszembe, hogy az Úr ezzel is munkálkodik és támogat, mert amikor én hitre jutottam, és Szegeden a Kálvin térre igyekeztem eljárni, akkor én egy kicsit megrettentem attól, hogy mert nekem sem volt gyermekként gyülekezeti előéletem, vagy bármi ilyesmim, hogy milyen egy ilyen gyülekezetben részt venni, megérezni magunkat, és egy kicsit megrettentem attól, hogy tudok én megnyílni egy idős, nagy és rendezett gyülekezetben, vagy akár a lelkésszel is kommunikálni és együtt dolgozni. Tehát nekem egy pici visszatartásom volt pontosan emiatt. És az Úr elintézte nekem azt, hogy minél kevesebb félelmem maradjon meg azzal, hogy a lelkész felé tudjak nyitni, hogy egy kicsit magabiztosabb legyek, hogy egy kicsit tájékozódjak akár az illemről is, meg stb. Tehát az Úr elintézte nekem azt, hogy kezdőhívőként, nyitó emberként minél hamarabb tudjak egy kicsit nyitni és betagozódni, nem egy nagy és idős gyülekezetbe, hanem adott nekem egy alakuló gyülekezetet, adott nekem egy fiatal lelkészt, és adott nekem feladatot. gyakorlatilag. Nyilván ebbe is van nehézség, de most egy picit a könnyedséget is próbáltam volna hangsúlyozni. De nyilván ott van a nehézség is, hogy fiatal lelkésszel, új gyülekezettel nekem sincs oly rutinom ezekben a dolgokban, nyilván vannak nehézségek. De az Úr elé visszük, meg összefogunk, és akkor kérünk segítséget. Én úgy gondolom, hogy azért, hogyha néha elakadással is, de azért szépen működünk, és az Úr igazgatja az útjainkat.
0: Az elmúlt percekben Szabó János Bence lelkésszel és Török Zsolt főgondnokkal beszélgettünk.

0: Végügyben mindig szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre, akik nem csak a betegek testi, hanem lelki szükségleteire is odafigyelnek. A kolozsvári református kollégiumban működő asszisztens képző 3 éves, nappali tagozatos képzés keretében készíti fel a hallgatókat az egészségügyi pályára. A 2026-27-es tanévre is meghirdette felvételijét, egy 30 férőhelyes államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29-ig. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
1: Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a kolozsvári református kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete, és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
2: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett, intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak. Jött az 1947, amikor az akkori hatalom ezt teljesen egyik pillanatról a másikra megszüntette. A megszüntetés abban állt, hogy egy részét beolvasztotta az állami hálózatba, másik részét viszont megszüntette egy az egybe. És akkor jöttek utána azok az évtizedek, amelyek eltartottak 1990-ig. 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a Református Kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliceális osztályokként az asszisztens képzőt. Tehát 1992 volt az indulás, 95 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és vajon milyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már 2 vagy 3-szor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
1: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
2: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehérköpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehérköpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát, ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük. Lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítőszakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztensképzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
1: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a 3 év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
2: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat. Mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha román környezetben dolgoznak, azt a nyelvet megértsék és beszéljék, illetve a magyar környezetben azt a szaknyelvet megértsék és beszéljék. És ez úgy működik, hogy az elméleti oktatás az magyar nyelven történik. A gyakorlati oktatás, ami végigmegy 3 éven keresztül, tehát ez a bizonyos nursing, ami az ápolás tudományt jelenti, ez román nyelven történik. Tehát mikor ők végeznek, 3. év végén, tökéletesen tudják a román szaknyelvet és a magyar szaknyelvet is.
1: A gyakorlati órákat hol szokták tartani? Például van, amikor kórházakba is elmennek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat.
2: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat, nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorlótermünk, ez fent van a Betlenkatában, egy gyakorlóterem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogyha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelembe. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak. Tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
1: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen, tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
2: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is, a beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg, hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, aztán egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember. Tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens, és akár önkéntesként még nyári szünetben ott dolgozik, és utána oda megy vissza. Vannak ilyenek, igen.
1: A képzés egyik sajátossága, hogy a szakmai tudás mellett a betegek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás terén. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben lehet más egy református kollégiumban végzett asszisztens szemlélete?
2: Akkor kezdjünk azzal, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent az egészség. Az Egészségügyi Világszervezetnek, a WHO-nak van egy megközelítőleg elfogadott, nem meghatározás, hanem szemlélet, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem az egyén teljes testi, lelki és szellemi jóléte. Na most ebben a jóllétben ez az egység, hogyha megbomlik, akkor azt mondjuk, hogy beteg lett az illető. Lehet ez bármelyik részen. Vissza kell adni neki az egészséget. Az egészséget visszaadni két részben képzeljük mi el, és oktatjuk, mióta az iskola így működik. Van a tudás alapú szakmai gyógyítás, és van az ápolás. Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve a lelki gondozásra való oktatás.
1: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
2: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény, ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. Kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolában kikérni, falje matricola, tehát ez egy anyakönyvi kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben. Tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél. Ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonossági igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
1: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
2: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombati nap. De ha valaki, mert még volt ilyen. Éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
1: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
2: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain egészségükben vagy betegségükben, felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
0: Az elmúlt percekben dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

Imádkozzunk! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek és atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Énekeljük, testvéreim, Isten dicsőségére a 158-as éneket, a 158. éneket, mely így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk!

Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található a János apostol első levele első részének első négy versében a következőképpen. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. A kegyelem Istene tegye áldottá igéjét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, mi pedig sok és áldott gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Valljuk meg bűneinket, imádkozzunk a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát igéje által, mikor így szól hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.

Énekeljük testvéreim Isten dicsőségére a 33. Zsoltár első három versét. A 33. Zsoltár első három versét, az első vers így kezdődik: Nosza Isten félő szent hívek.

Imádkozzunk. Mennyei Urunk, áldunk téged azért, mert te hűséges Istenünkként bennünket sokszor jelentéktelennek tűnő gyermekeidet is szereted, sőt, célt és értelmet adsz mindannyiunk életének. Köszönjük számos ígéretedet, amikkel biztosítasz minket arról, hogy noha mi sokszor ellened fordulunk, néha lázadunk, néha bizalmatlanok vagyunk irányodba, de mindezek ellenére is te szeretsz minket.

Ha arra van szükségünk, akkor megfedsz, de megadod nekünk szabadban is mindig azt, amire a legnagyobb szükségünk van. Köszönjük, valahányszor megeleveníted, élővé teszed és hatóvá a mondataidat, a gondolataidat, és köszönjük, hogy mindig találunk benne időszerűséget, és mindig meglátjuk azt, hogy mi az, ami bátran vonatkoztatható a mi életünkre, hogy nyerjünk belőle örömöt, nyerjünk belőle vigasztalást, áldást az életünkre nézve. Köszönjük neked, Istenünk, amit eddig beszéltél, és köszönjük, hogy ezután is szólsz hozzánk. És add, hogy mi is tudjunk olyan életet élő keresztjénekké lenni, akik beszédünkkel, magaviseletünkkel, emberekhez hozzád való viszonyulásunkkal újra meg újra naponként rólad teszünk bizonyságot, hogy másokhoz is eljusson az örömüzenet, és mások öröme is valódi legyen a miénkkel együtt. Ajándékozz meg hát most minket igéddel, és ajándékozd gazdagon mindazokat, akik keresik a te jelenlétedet, keresik a te akaratodat az életükben. Formáld az életünket, hogy egész valónkkal dicsőítsünk téged, hogy igaz legyen az, hogy akár eszünk, akár iszunk, akármit cselekszünk, akár élünk, akár halunk, mindannyian a tiéd vagyunk. Áld meg számunkra ezt az órát, áld meg az ige hirdetését és hallgatását mindannyiunk számára. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 386. éneket énekeljük. A 386-os ének első két versét. Az első vers így kezdődik: Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.

Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, mely által szól hozzátok az Úr ebben az órában, és amint az írva található, a János apostol első levele első részének második versében. Hogy a megnevezett helyen, és pedig a János első levele első részének második versében miképpen van megírva Istennek hozzátok szóló üzenete, felolvasom, kérlek, hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla. És ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk.

Kedves testvéreim, az ember egyik alapvető szükséglete ebben a világban az, hogy biztonságban érezze magát. Hogy biztonságban érezzük magunkat, hiszen akkor érezzük jól magunkat, hogyha nem érzünk semmiféle kiszolgáltatottságot, nem érzünk félelmet, nem érezzük azt, hogy folyamatosan tartanunk, rettegnünk kellene valamitől, ami testi vagy éppen lelki fájdalmat, testi vagy éppen lelki sérülést okoz nekünk. Szűk két héttel ezelőtt a 3 éves fiammal mentem el futóbiciklizni. Nyilván ő futóbiciklizett, és én mentem mellette. Egy jól bejárt útvonalon, ahol szinte napi szinten közlekedik, jutottunk el egy viszonylag meredek részhez, aminek a tetején megtorpant, és azt mondta, hogy apa, menjünk vissza a bukó sisakomért, a biciklis sisakomért. Nem sokkal azelőtt kapta a keresztanyjától ezt a biciklis fejvédőt, és ezen a ponton úgy döntött hirtelen, hogy márpedig ő ezen a lejtőn nem ereszkedik le anélkül, hogy feltenné magára ezt a biciklis sisakot. Próbáltam meggyőzni, hogy igazán ne menjünk vissza több száz métert egy sisakért, én majd megfogom és segítek neki lemenni azon a lejtőn, viszont hajthatatlan volt, és kénytelenek voltunk visszafordulni, és visszamenni, hazamenni, és felvenni az erre a célra egyébként nagyon okosan és hasznosan kialakított fejvédőt. Igen, ám csak, hogy amikor azzal visszafordultunk, és ismét eljutottunk ennek a bizonyos lejtőnek a tetejéig, ezen a ponton mindig meg szokott állni, mindig meg szokta várni, hogy utolérjem, megfogjam, és együtt menjünk le a lejtőn, csak hogy annak tudatában, hogy most már teljesen védett állapotban van, gondolkodás nélkül azonnal elindult, viszonylag meredek lejtőn, és nem telt el néhány, illetve nem tett meg mindössze néhány métert, ahol már látszott, hogy bizony igencsak elveszítette a stabilitást, az egyensúlyt, és hatalmas esés lett a vége. Lehorzsolódott homlokkal, könyökkel, térdel, ujjal, és bizony meglett a következménye annak, hogy biztonságban hitte magát, és igen, én is lemaradtam néhány lépést az eseményekről. A biztonságérzet az nagyon fontos. A kérdés csak az, hogy mikor és mitől érezzük magunkat biztonságban. A kérdés az, hogy vajon mi az, ami valódi biztonságot ad, és vajon mi az, ami hamis biztonságot nyújt. Mert kétség kívül fontos egy biciklis sisak ahhoz, hogy elkerüljünk egy nagyobb bukás alkalmával egy komolyabb sérülést. És minden bizonnyal ebben a helyzetben is segített a fiamon, hogy rajta volt a fején, hiszen az is lehorzsolódott. De mégis mi az, ami valódi biztonság, és mi az, ami hamis biztonság? Mert annyi mindenbe vetjük a bizalmunkat, annyi mindentől várunk mi emberek örömöt, annyi mindentől várunk mi emberek biztonságot, és alkalomattán még ideig, óráig tart is a biztonságérzetünk, de mégis sokszor meg kell tapasztalnunk azt, hogy valahogy mégsem azt kapjuk, amiben bíztunk, amiben reménykedtünk, és bizony sokszor meglesznek ennek az áldatlan következményei. Van egy egészen hasznos emberi találmány, egy életmentő hajó, aminek az a sajátossága, hogy a hatalmas viharok között is, a hatalmas hullámok közepette is ki tud menni a vízre, ki tud menni a tengerre, és az ott bajba jutottaknak tud segíteni, hiszen az egyik legfontosabb tulajdonsága az éppen a stabilitás, ami annyira nagy, ami annyira kiemelkedő, hogyha még egy hatalmas hullám fel is borítaná, saját magától képes visszafordulni, visszaállni az egyenes helyzetébe. Az a rendeltetése, hogy így biztonságot nyújtson, így életet mentsen. És szinte elsüllyeszthetetlennek tartják, mert valóban így tud az valódi megmentője lenni a kint a nyílt vizen bajba jutott embereknek. Egy hajó, ami biztonságosnak tekinthető, ami szinte elsüllyeszthetetlennek tekinthető, ami a vizen lévőknek, ami a part közelében lévőknek, még a viharok közepette is, komoly biztonságforrással tud bírni. Az egyházra is szoktuk használni a hajó kifejezést. Szoktuk használni a hajó kifejezést, és nem véletlenül, hanem azért, mert bizony az egyház történetben, illetve a világ történelemben sokszor láthatjuk azt, hogy hány meg hány ember számára jelentett állandóságot, hány meg hány ember számára jelentett megmenekülést, biztonságot, úgy, ahogyan napjainkban jelentenek, akár az életmentő hajók is. Az egyház hajóját azonban nem modern anyagok és nem a mérnöki csúcs teljesítmény teszi stabillá, hanem azt teszi stabillá az egyház hajóját, amiről Jézus tanít, amiről a Szentírás és az evangéliumok szólnak,
semmi nem más, mint az Isten országának az örömhíre. Mert sok örömünk, sok biztonság forrásunk lehet egy földi életünk alatt, de ami valódi, ami időt álló, ami helytálló, az valójában nem más, mint az egyház hajója, de legfőképpen az Isten országának az örömhíre. Mert ez valami egészen különleges erő, amely pont azon alapszik, ami valójában a legesedékesebb, illetve ami a leggyengébb láncszem az életünkben, a hitünkön, az Istenbe vetett reménységünkön, bizalmunkon. Az egyház hajóját nem más, mint maga Isten, illetve Isten szeretete irányítja, kormányozza, és az a csodálatos dolog benne, hogy mindenki elfér. Sőt, mindenféle embernek, mindenféle hajótöröttnek van hely benne, mert ez az egyetlen eszköz, ez az egyetlen lehetséges út és lehetséges útvonal, hogy Isten országába, ahogy mondani szoktuk, a túlsó partra átvezetődjünk, átvezessenek minket, hogy eljussunk innen oda, ahová mindannyian készülünk, átjussunk ebből az életből a mennyek országának örömébe, mert ezért is vagyunk itt minden vasárnap, ezért vagyunk itt minden Isten tiszteleti alkalmon, mert ezt keressük. Ehhez keressük az útbaigazítást, ehhez keressük az útmutatót, azért vagyunk itt, hogy valaki kézen fogjon, kihúzzon minket a vízből, és elvigyen arra a helyre, ahová törekszünk. Isten országa ugyanakkor jelenvaló valósággá kell legyen mindannyiunk életében, elsősorban úgy, hogy nem hagyjuk azt tettek nélkül, illetve szavak nélkül. Mert Isten országa és Isten országának az örömhíre az azt kell jelentse elsősorban mindannyiunk számára, hogy mi magunk is a hirdetőivé leszünk annak. Hirdetjük életünkkel, magaviseletünkkel, szavunkkal azt, hogy bizony az Isten országa az egy valódi öröm, egy valóságos öröm mindannyiunk számára. Mert bennünket már valamikor megragadott egy erős kéz. Valamikor az életünknek egy adott pontján, örömünkben, vagy éppen bánatunkban, sikerünkben, vagy éppen gyászunkban, de megragadott egy kéz és felhúzott a fedélzetre, hogy biztonságban legyünk. És ha mi már ezt megtapasztaltuk, ha mi már tudjuk a helyes megoldást, ha mi már ismerjük a menekülési útvonalat, akkor bizony nem tehetjük meg, hogy azt elhallgatjuk, nem tehetjük el, hogy azt nem szóljuk, nem mondjuk másoknak is. Mert ha kiderül, hogy jó az irány, akkor arról bizony bizonyságot kell tenni, azt hirdetni kell, azt el kell mondani, mert szavakkal és tettekkel is terjed az Isten országa közöttünk. Gondoljunk csak bele, hogy mi minden különféle praktika kell útjára, szinte egyik napról, egyik hétről a másikra, és hódítja meg az egész világot, csak azért, mert valaki rádöbbent, hogy ez jó, és ez működik. Háziasszonyoknak nem kell ezt mesélni, hiszen egy jó recept, ha kitudódik, szinte viharként zúg keresztül egy családon, egy közösségen, mert terjed, mert jó, mert érdemes alkalmazni. És ugyanígy a különböző gyógymódok, gyógykészítmények híre is futótűzként terjed, mert odafigyelünk rá, mert fontosnak tartjuk. Mennyivel inkább így kellene terjeszteni, mennyivel inkább ilyen lelkesen, ilyen lendületesen kellene hirdetni az Isten országának az örömhírét, a valódi biztonságforrást és a valódi biztonságot mindannyiunk számára. Akik itt vagyunk, és akik összegyűlünk Isten tiszteletekre, azért vagyunk itt, mert tudjuk, hogy amiért itt vagyunk, amit hallgatunk, az létfontosságú, sőt, örök lét, örök élet fontosságú. És bizony mindannyiunk számára az. Mindannyiunk számára fontos, ahogyan János apostol írja, amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. A mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal. Ezt azért írjuk meg nektek, hogy örömünk teljes legyen. Öröm kell legyen a továbbadása az örömhírnek, mert Isten országa sokszor jelentéktelen dolgokkal kezdődik, egy egyénnek, egy egyszerű embernek az örömével, sokszor olyan dolgokkal valakinek az életében, amire lehet, hogy csak legyintünk és lekicsinyeljük, és nem látjuk benne a lehetőséget. De Krisztus igen, hiszen arra tanít, hogy Isten országa olyan, mint a mustármag, amelyet fogott egy ember és elvetett a kertjébe, az pedig felnövekedett és fává lett,
úgy, hogy az égi madarak fészket raktak az ágain. Mindig kicsiben kezdődik minden, ezért nem szabad lebecsülni az első lépést, ezért nem szabad lebecsülni a jelentéktelennek tűnő kezdeti, talán bátortalan tapogatózásokat, mert mindig az első és legkisebb és sokszor jelentéktelen dolgokból épülnek fel az igazán nagy dolgok. Gondolom, hogy Milák Kristóf olimpiai sikereinek minden magyar ember egyként örvendett, és gondoljunk csak bele az, hogy ő 2021-ben olimpiai arany, illetve ezüst érmessé tudott lenni, az valamikor jó régen azzal az első bátortalan lépéssel kezdődött, hogy az édesapja vagy az édesanyja levitte egy uszodába, és bemert menni a vízbe bokáig. Az első jelentéktelennek tűnő lépés, amit nyilván követnie kell meg annyi másnak is, de az elsőt először meg kell tenni ahhoz, hogy következhessenek utána újabbak és újabbak. Kicsi a mustármag, de nagyjá fává terebélyesedik olyannyira, hogy akár fészket is raknak az ágain a madarak. Honnan indult el Jézus, hogyha megnézzük? Az akkori világ egyik legtávolabbi, legjelentéktelenebb poros csücskéből, a távoli Palesztinából, ami egy volt a számtalan római tartomány közül. Egy jelentéktelen, bűzös istálóban látta meg a napvilágot ezen a földön, és egy szintén jelentéktelen, apró városkában nevelkedett, és aztán szegény vándorként élte a tanítványaival az életét, és a tanítványok sem voltak semmivel sem előkelőbbek, mint ő, mind egyszerű, hétköznapi emberek voltak. És mégis egy ilyen kicsi kezdetből, egy ilyen sokak számára jelentéktelennek tűnő kezdetből néhány évtized alatt világformálóvá lett a Krisztusról szóló bizonyságtétel, mindössze néhány évtized alatt. Jelentéktelen lépésnek tűnhet, de mégis micsoda lehetőségek rejlenek benne. És ez azt hiszem, hogy hasonló mindannyiunkra nézve, illetve hasonló helyzetben vagyunk mindannyian, hiszen azt látjuk, akár családszinten, akár gyülekezeti szinten, akár nemzeti szinten, hogy vagyunk, de lehetnénk többen. Sokszor aprónak, leírhatónak, jelentéktelennek érezzük magunkat, ám mégis van valamink. Egy apró magocska, amiből bármi lehetséges. Bármi lehetséges akkor, hogyha azt komolyan vesszük, hogyha megmerjük tenni az első bátortalan lépéseket, ha komolyan vesszük, hogy mi már megmentettek vagyunk, és így kell élnünk, így kell megnyilvánulnunk, így kell viszonyulnunk másokhoz, mert küldetésünk van, hogy az életünkkel bizonyságot tegyünk a megmentőnkről, Krisztusunkról, hogy bizonyságot tegyünk arról, hogy mi már birtokosai vagyunk az örömhírnek, de azt nem kisajátítani akarjuk, hanem megélni, nyilván önmagunk javára, de mások javára is. Isten országáról ugyanakkor azt is érdemes tudatosítanunk, hogy az bizony valamilyen értelemben mindenképpen felforgatja az emberi életeket. Az a kicsiny mag nagyon sok mindenre képes, hogyha Isten áldása van rajta. Mert Isten országának a hirdetése, Isten országának az örömhíre, az senkit sem hagy érintetlenül, még akkor sem, hogyha megpróbálják azt elhitetni egyesek velünk. A hirdetett evangélium, az örömhír, Isten szava, az valamilyen formában mindenkit megpiszkál, és mindenkit egy kicsit kimozdít a saját komfortzónájából. Egyszerűen azért, mert erő van benne, egyszerűen azért, mert nyomatéka van, mert ha hittel van az hirdetve, akkor Isten szent lelke hatja át, és abból bizony valami lesz. Lesz második lépés, lesz harmadik lépés, és valamit elindít. A földet is meg kell forgatni, meg kell kapálni, fel kell ásni, vagy fel kell szántani akkor, hogyha ültetni akarunk bele. Fontos, hogy elő legyen az készítve, illetve megfelelő legyen a talaj, hogy ott a mag szárva tudjon szökkenni, és ne csak szárva szökkenjen, hanem az valóban kiteljesedhessen. Jézus a magvető példázatában arról tanít, hogy nem mindegy, hogy milyen földbe hull a mag, azaz nem mindegy, hogy milyen földbe hull Isten szava. Az Úr szórja a magot mindenfelé bőséggel, ám nem mindegy, hogy hova esik. Mert ha az út félre, akkor ugye tudjuk, hogy felcsipegetik a madarak,
Ha kövek közé, akkor nagyon hamar kiég. Ha gaz közé, akkor kisarjad ugyan, de előbb vagy utóbb a körülötted lévő gaz el fogja nyomni. Ha azonban jó és jól előkészített talajba hull, akkor sokszoros termésre képes, akár egy jelentéktelennek tűnő apró magocska is. Ami felforgatásnak tűnhet, ami sokszor úgy tűnhet, hogy valami olyasmi, ami nem illik oda a világba, ami nem illik oda arra a helyre, abba a közegbe, abba a megszokott sémába, ahogy zajlott korábban ott az élet. De az Isten szava megforgat, az Isten szava átformál, és ami megforgatásnak, illetve felforgatásnak tűnik, az valójában nem más, mint helyreállítás. Mert újra értelmet nyer az egyébként csak az értelmesség látszatában tündöklő életünk. Újra értelmet, értelmes életet élhetünk, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje, írja Pál a korintusiaknak. A kereszt igéje, testvéreim, lerombolja mindazt, ami az embert elbizakodottá teszi, de pont ezért meg is menti az embert, hiszen Jézus azért halt meg a kereszten, hogy ne nekünk kelljen, azért töltötte be a törvényt, hogy annak ne nyomjon minket a súlya, hanem ingyen kegyelemből bűnbocsánatot, kegyelmet és örök életet nyerhessünk Istentől. Mert Krisztus értünk és helyettünk szenvedett, mi okoztuk a szenvedését, de feltámadt a halálból, hogy minket megmentsen a legnagyobb ellenségünktől, a haláltól is, mert a bűn zsoldja, a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Krisztus Urunk keresztje kell, hogy előttünk legyen, a feltámadás öröm üzenete, ami mind-mind értünk, miattunk, helyettünk történik azért, hogy nekünk életünk, örömünk és örök életünk lehessen. Azért van Krisztusunk, mert ő az, aki egyedül vissza tudja fordítani az életünket a helyes oldalára, és meg tud minket menteni, meg tud minket szabadítani, ki tud minket menteni a nagy hullámok, a nagy vihar közül is. Ha Isten országának örömhírét hirdetjük, akkor biztosak lehetünk benne, hogy némi felforgatást, felfordulást fogunk előidézni a saját, illetve a környezetünk életében. Mert bizonyára lesznek, akiknek nem tetszik, lesznek, akik megmosolyogják, lesznek, akik ellene ágálnak, viszont azt is tudjuk, hogy van Urunk, van Krisztusunk, ahogy a keresztelés szereztetési igéjében is elhangzik, velünk van minden napon a világnak végezetéig. Mert Isten országa közöttünk van, Isten országa bennünk van, és bizony tőlünk is igényli az erőfeszítést, tőlünk is igényli azt, hogy megküzdjük a magunkét, hozzáadjuk a magunkét, mert egyrészt meg kell küzdeni magunkkal, másrészt meg kell küzdeni a világgal, de Pál apostollal mi is mondhatjuk, hogy testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekik feszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Napi kísértéseink, napi bukásaink, napi bűneink, napi nehézségeink, vagy éppen tragédiáink rendre igyekeznek minket arra fordítani, abba az irányba elmozdítani, hogy feladjuk ezt a küzdelmet. A napi potlásaink, napi kísértéseink valahogy mind-mind arra hivatottak, hogy ezt a küldetést háttérbe szorítsuk, erről a küldetésről megfeledkezzünk. Jézus a hegyi beszédben azonban nem véletlenül mondja a következőket: boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Jobb élete is előttünk állhat, aki rengeteget szenvedett, de mégis tudta, hogy az ő megváltója él. Pál apostol is sok mindenen keresztül ment. Nagyon sokféle szenvedés volt az életében, ami tarkította az ő küldetését, de ő is tudott így szólni, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység,
sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Sem halál, sem mélység, sem úgy egyáltalán semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, semmi nem szakíthat el minket Isten kegyelmétől. Nem tudhatjuk, testvéreim, hogy mi van előttünk, noha szeretjük kiszámítani a dolgainkat. Nem tudhatjuk, hogy milyen idők jönnek ránk, és elég, ha csak az elmúlt másfél-két évre nézünk vissza, csupa olyan esemény, csupa olyan történés, amire mondhatni, hogy nem lehet felkészülni, ami teljesen váratlanul éri az embert. Azt sem tudjuk igazán, hogy mi van előttünk. Nem tudjuk, hogy milyen kihívások állnak előttünk, hogy mi az, ami vár ránk. Egy azonban biztos, mindannyiunk számára lesznek kihívások, de lesznek sikerek és lesznek örömök is. És egy azonban egészen biztos mindannyiunk számára, akár legyen szó lelkészről, gyülekezeti tagról, igehallgató keresztjén emberről, hogy nagyon sok alázatra, és nagyon sok erőre, és nagyon sok szeretetre lesz szükségünk annak érdekében, hogy ez a kis mag, ami nálunk van, amit ránk bízott az Isten, az eljusson másokhoz, másoknál is talajba kerüljön, és ott is kifejlődhessék, ott is gyarapodhassék. A reménységünk azonban megvan, hiszen ahogyan a korintusiaknak megvolt, és Pál írja a korintusiaknak, én ültettem, Apollos öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. De azért nem feledkezhetünk meg arról, hogy kell ültetni, kell öntözni, hiszen felelősségünk van, küldetésünk van a saját családunkban, a saját környezetünkben, a saját gyülekezetünkben, a saját munkahelyünkön, abban a helyen, azon a helyen, ahol éljük az életünket. Isten országa az öröm. Én kívánom mindannyiunknak, hogy ez az öröm hassa át az életünket, és ez az öröm olyannyira hassa át az életünket, hogy ne legyen az a miénk, hanem legyen másoké is rajtunk keresztül. Hogy tudjunk úgy élni, úgy megnyilvánulni, úgy viszonyulni, hogy bizonyságtévő életünk lehessen. És így a mi életünk által, minket eszközként felhasználva, Isten eljuthatathassa az örömhírét mindenki, vagy még több ember számára. Adja mindenható Isten, hogy így legyen. Amen. Isten igére válaszképpen énekeljük, testvéreim, a 348. éneket. A 348-as ének első, második, valamint utolsó, azaz ötödik versét énekeljük. Tehát a 348-as ének első, második és utolsó, azaz ötödik versét. Az első vers így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát.

Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Urunk Jézus Krisztus által áldunk Téged, mert Istenünk vagy. Mert gondviselő és szerető Istenünk vagy, aki úgy vezeted életünket, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyünk, hogy eljussunk veled, általad, hozzád az örök életbe. Köszönjük neked azt is, hogy van Szentírásunk, van Bibliánk. Köszönjük mindazt, amit eddig adtál belőle, amit eddig megértettél belőle velünk, és köszönjük azt, amit eddig már meg tudtunk cselekedni mindabból, amit szólsz, amit elvársz tőlünk. Kérünk, segíts el oda, hogy ne csak olvassuk, hanem aszerint is éljünk, napról napra egyre inkább. Ne csak hallgassuk a magyarázatát, hanem újra és újra ahhoz igazítsuk az életünket, újra és újra belenézzünk, és számot vessünk magunkkal, és készek legyünk arra, hogy valamit tudjunk megjobbítani, valamit tudjunk változtatni annak érdekében, hogy szebb, teljesebb és szeretetben gazdagabb életet tudjunk élni. Kérünk, Urunk, formálj bennünket olyan emberekké, akik nem csak gondolkodunk rólad, hanem meghalljuk szavad és cselekszük is azt. Kérünk, hogy tégy bennünket olyan hívőkké, akik látják azt a jelenlétet, amivel ott vagy a mindennapjaikban, és erről tudnak úgy megnyilvánulni, tudnak úgy bizonyságot tenni, hogy ez vonzó, kellemes legyen mások számára is, hiszen mi már tudjuk a receptet, mi már tudjuk a megoldást, mi már ismerjük a menekülési útvonalat egy-egy nehéz, szorongatott helyzetből, és add, hogy ezt tudjuk másokkal is megosztani, másokra is rábízni, hogy másoknak is öröme legyen, másoknak is menekülése lehessen. Könyörgünk most hozzád azokért, akiket formálsz akaratoddal. Könyörgünk azokért, akiknek öröm van a mindennapjaikban, sikereik vannak, hogy neked tudjanak hálásak lenni ezek közepette is. De könyörgünk azokért is, akiknek valamiféle fájdalom, nehézség van a mindennapjaiban, akik betegek, és talán félelem hatja át most a szívüket, hogy te légy az Uruk, te légy az, aki kezet nyújtasz feléjük is, és akik belé tudnak ebbe kapaszkodni, hogy meglássák azt az erőt, megtapasztalják azt, hogy te vigasztaló, reményt adó, gyógyító Isten vagy. Különösen fohászkodunk most egy asszonytestvérünkért, aki betegségtől szenved. Hogy légy ott a beteg ágya mellett, légy ott vele a beteg ágyon, és légy ott azokkal, akik ápolják, akik gondozzák, hogy mindannyian a beléd vetett reménységgel tudjanak helytállni a nehéz helyzetben. Könyörgünk a gyászolókért, akik az elmúlt héten kellett, hogy utolsó földi útjára kísérjék szerettüket. Te légy vigasztaló Istenük, te légy az örök életbe vetett hitüknek a forrása, hogy tudjanak ebből erőt meríteni, vigasztalást nyerni. Kérünk Istenünk mindannyiunkért, akik itt vagyunk, és hallgatjuk, és hallani akarjuk, érteni akarjuk szavadat, és azokért is, akik még nem merték átlépni a templomnak küszöbét. Hogy te légy az, aki megszólítasz, és te légy az, aki eljutatod, akár rajtunk keresztül is üzenetedet, örömhíredet, amíg kint lévők számára. Kérünk, áld meg életünket, áld meg a rád való odafigyelésünket, hozzád való igyekvésünket, áld meg a veled és embertársainkkal való kapcsolatunkat, most és minden időben. Amen. Csendes imában vigyük gondolatainkat, kéréseinket Isten elé.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.

Az adakozást testvéreim áldozatkész szeretetébe ajánlom, megemlékezvén arra, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Örömmel hirdetem, hogy az istentisztelet elején a keresség szentségében részesült Székely István és Bigfalvi Emese Sára Dániel nevű kisfia. Isten áldása legyen a megkeresztelt és hozzátartozói életén. Ugyanakkor kegyerettel és a gyászolók iránti részvéttel emlékezünk az elmúlt héten eltemetett Petrusa Júlió Emerikné született Miklós Erika asszonytestvérünkre, aki 2021. július 18-án életének 92. évében hunyt el. Isten vigasztalja meg a gyászoló családtagokat, és emlékeztessen mindannyiunkat igéjére, ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, ezért akár éljünk, akár haljunk, mindannyian az Úréi vagyunk. Szeretettel hirdetjük, hogy egyházközségünk pályázatot hirdet teljes munkaidős gondozói állás betöltésére. Ez a munkakör a templomok és a lelkészi hivatal takarítását, házmesteri munka elvégzését jelenti. Érdeklődni és jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. Elkezdtük a parókia épületének külső felújítását. A munkálatok költségei újabb nagy anyagi terhet jelentenek gyülekezetünknek. Ezért szeretettel kérjük testvéreinket, hogy lehetőségük szerint támogassák a kivitelezést. Az erre a célra szánt adományokat személyesen be lehet fizetni a lelkészi hivatalban, vagy bankon keresztül is lehet utalni. Átutalás esetén kérjük megjegyzéshez írni, hogy donatio pentru renovare. Előre is köszönjük testvéreink áldozatos hozzájárulását. A nyári hangverseny sorozat következő koncertjén július 21-én szerdán este 7 órától Réman Roland orgonaszakos hallgató fog koncertezni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A református család legújabb számát az előfizetők istentisztelet után átvehetik a kijáratnál. Most pedig áldás előtt énekeljük testvéreim a 169. éneket, a 169. éneket, mely így kezdődik, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme.

Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát, és adjon neked békességet.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A határon túliakról is szó volt a parlamentben, Magyar Péter a poloskázást emlegette. Készülnek a csernovodai atomerőmű leállítására, egyre csökken a Duna vízszintje. Komoly béremelkedést hoz az új bértörvény az egészségügyi dolgozóknak és a pedagógusoknak. Az átlagosnál melegebb lesz a következő hetekben. Az előrejelzések szerint ma napos meleg idő várható, most pedig következzenek a részletek. A határon túli magyarok is szóba kerültek ma a magyar parlament ülésén. A fideszes Németh Zsolt arról beszélt, hogy a posztkommunista erők kiesése az országgyűlésből új helyzetet teremt, és érdemes lenne élni a lehetőséggel, hogy nemzeti konszenzust alakítsanak ki a nemzetfelfogás kérdésében. Egy olyan együttműködési modellt kellene építeni az egyes nemzetrészek viszonyában, amelyben minden politikai erő részt vesz, közölte. Meg kell óvni az elmúlt 36 év eredményeit a határokat átívelő nemzetegyesítés terén, jelentette ki. Németh Zsolt azt kérte, rögzítsék azt a százalékot a magyar költségvetésben, amelyet a határon túli magyarokra fordíthatnak. 2006-ban felszámolták azt a kutatóműhelyt, amelyet Magyarságkutató Intézetnek, Teleki Intézetnek hívtak. Ennek az újraalapítása hozzájárulhatna ahhoz, hogy tudományosan megalapozottabb döntések születhessenek a nemzetpolitikában, vélekedett. Magyar Péter miniszterelnök úgy válaszolt, hogy a képviselő a nemzet egységéről beszélt, de az ő miniszterelnöke Orbán Viktor 2025 márciusában lepoloskázta a magyarok millióit. És a legutóbbi tusványosi rendezvényen Németh Zsolt a korábbi kormányfőnek felolvasott egy kérdést arról, hogy poloska hadjárat van Magyarországon, az anyaországban a poloskák győztek. Most itt mégis a nemzet egységéről beszél, mondta a miniszterelnök. A közalkalmazotti bértörvény új változata az egészségügyi dolgozók több mint 75%-a számára hoz béremelést, valamint az oktatásban is jelentős emeléseket hozó új bértáblát jelent, amely 2028-tól lép hatályba, jelentette ki Drágos Puszláró, ügyvivő munkaügyi miniszter. A munkaügyi tárca vezetője ma a Digi 24 hírcsatornának beszélt a bértörvény várható hatásairól. Kiemelte, hogy már közel állnak a szakszervezetekkel való megállapodáshoz, és hogy a pártok képviselőivel folytatott tárgyalások is nyitottak voltak. A munkaügyi miniszter kifejtette azt is, hogy a legutóbbi tárgyalások után az egészségügyi dolgozók több mint 75%-a kaphat béremelést. Továbbá azt is megjegyezte, hogy a pedagógusok órabérének megduplázását tervezik. A következő hetekben is az átlagosnál melegebb lesz országszerte. A megszokottnál kevesebb csapadék várható, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat szeptember 7-ig szóló előrejelzéséből. Ezen a héten főként az ország nyugati és középső részén lehet az átlagosnál magasabb a hőmérséklet. Délkeleten ezzel szemben valamivel alacsonyabb értékek várhatók, az ország többi részén pedig az ilyenkor megszokott hőmérséklet valószínű. Csapadékból országszerte kevesebb lehet a sok éves átlagnál. Augusztus második felében több térségben maradhat a rendkívül meleg. Jövő héten főként nyugaton és az ország középső részében augusztus 24-e és 31-e között a nyugati, északi és középső országrészben számítanak magasabb hőmérséklet értékekre. A csapadékhelyzet közben fokozatosan javulhat. Augusztus második felében már többnyire az évszaknak megfelelő mennyiség várható, így a hónap elejére jellemző csapadékhiány remélhetőleg nem marad tartós. 5 román tengerparti strand kapta meg idén a nemzetközileg elismert kék zászló, azaz Blue Flag minősítést, közölte ma délelőtt Facebook oldalán a gazdasági minisztérium. A tájékoztatás szerint Románia idén is szerepel a Blue Flag világtérképén. A nemzetközi program célja, hogy elismerje azokat a strandokat, kikötőket és turisztikai hajókat, amelyek magas szintű környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak felelnek meg, és a fenntartható turizmust népszerűsítik. A kék zászló odaítélésekor 33 általános és kötelező kritériumot vizsgálnak. Ezek 4 fő területet érintenek: a környezeti nevelést és tájékoztatást, a vízminőséget, a környezetgazdálkodást, valamint a biztonságot és a szolgáltatásokat. A minősítést idén 5 romániai strand kapta meg: a Novodári Axisnova és Fönicia, az Eforia Sudi Azur és Citadel, illetve az Olimpon található Fönicia Blue View. A 2027-es kiírása már újabb strand készül. Az Eforie Sudi Dharma jelenleg a program próba szakaszában vesz részt. A strandnak ebben az időszakban kell felkészülnie a kékzászló minősítés megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésére. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,24 bani, 1 amerikai dollár 4,54 bani, 100 magyar forint pedig 1,43 bani.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos, meleg időre kell számítani, a felhőzet csak a késő délutáni órákban mérsékeli a napsütést. A nap csúcs hőmérséklete 35 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 19 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja.
2: Jó hír.
3: Ismertesd meg velem, melyik úton járjak, mert hozzád vágyódik lelkem. Zsoltárok könyve 143. részének 8. verse.

0: Simon Péter így felelt Jézusnak: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. János írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 68. és 69. versei.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány, az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogat.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

alapján hallhatják Isten igéjét. Kocsis Áron, a magyarországi hajdunanási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően elindítjuk Hála Percek című sorozatunkat, amelyben ma Barta István Zsolt osztja meg velünk gondolatait arról, miért is olyan fontos a hálaadás a mindennapokban. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békességet, Kocsis Áron hajdonánási református lelkész vagyok. Szeretett testvérek, mai igé szakaszunk a Krónikák első könyvéből szól hozzánk, a 11. fejezetnek 22. versétől kezdődően a 23. versig bezárólag. A Kabceélből való Benájá, Jójádá fia, kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát, ő ment le egy verembe is, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy 5 könyöknyi magas egyiptomi embert is, bár az egyiptomi kezében akkora lándzsa volt, mint a szövőszék tartófája. Ő meg csak bottal ment rá, de kiragadta az egyiptomi kezéből a lándzsát, és saját lándzsájával ölte meg. Kedves testvérek, vannak bizonyára olyan események, amelyek valamelyik különleges természeti jelenséghez kötődik. Ott vannak emlékezetünkben azok a különleges helyzetek, amikor lehet, hogy éppen vihar volt, lehet, hogy éppen esett a hó, lehet, hogy éppen nagy meleg volt, de valami történt, valami különös dolog ment végbe. Ha emlékszünk a különleges egyház történeti eseményre, Luther Márton megtérése is az ő elköteleződésének egyik nagy pillanata egy erdei viharhoz kötődik. A Kabceéli Benájá Dávid király egyik vitéze volt, aki egy különleges hőstettet vitt véghez, amikor egyszer esett a hó. Olyan hőstettet, amely belekerült a Szentírásba, amely méltóvá vált arra, hogy megjegyezzék. Hőstett volt ez, egy oroszlán győzött le. Ennek a fajnak az izraeli megjelenése természetes volt, jelenléte természetes volt ebben az időszakban. A római korban azonban már egyre inkább kipusztította az ember, és el is tűnt a mai időszakra Palesztina vidékéről. Egy oroszlán győz le, és milyen különös, hogy Dávid vitéze ugyanolyan vadállattal száll szembe, mint maga az ő vezére, királya, Dávid is. Hőstett ez. Egy olyan pillanatban egy olyan eseményhez kötődik, amikor egyszer hó esett. Izrael lakói számára a hónak a jelensége nagyon különös és egyedi volt, bár messze Libanon csúcsai, amelyek 3000 métert is közelítenek, az örök hó határát is meghaladják, láthatták az emberek ebben a korszakban is a havat, de az, hogy esett volna, az nagyon ritka esemény volt. Vannak ilyen ritka események. És ezekben a ritka pillanatokban, amikor az ember verembe kerül, akkor valahogy bevésődnek, valahogy rögzülnek azok az emlékek, azok a helyzetek és szituációk. Egy oroszlánnal a verembe végez Benájá. Egy olyan verembe, ahonnan nincs menekvés. Egy olyan verembe, amely szűk, mély és az ember számára nem túl kényelmes hely. De miért megy oda? Miért is kerül oda Benájá? Vélhetően nem egy csapdába esett oroszlánnal végez, hanem sokkal inkább egy rejtőzködő fenevaddal száll szembe, aki őt és az ő bajtársait egyaránt veszélyezteti. Nem a vadászat élményéért, nem a hőstettnek a kutatásáért, nem azért, mert szeretne kitüntetést nyerni és elismerést, hanem azért vállalja ezt a nagy fenyegettetettségű helyzetet, mert tudja azt, hogy neki küldetése, neki feladata van. Meg kell mentenie az övéit. Meg kell védenie, és ezáltal lesz hős, mert egy olyan cselekedetet visz végbe, amely kimozdítja őt az egyszerű helyzeteiből,

mely a közösségért való önfeláldozását jelenti. Benájá, Dávid királynak hős vitéze. Ott van vele, amikor bujdosnia kell Saul király haragja elől. Ott van vele a pusztába, osztozik, osztály részét vállalja ki az ő üldöztetésének. És még olvasunk két nagy hőstettét, hogy két moábita bajnokot is legyőz, és egy hatalmas méretű egyiptomi harcost is. Szinte mondhatnánk azt, hogy ezek alapján teljes mértékben példa, hasonló minta, mint Dávid király. De a szabadítás, a párbajok, a harcok győzelme, a nagy kitüntetés, hiszen később ő lesz majd a testőrség parancsnoka, nem jelent biztosítékot, hogy az ember ne követne el hibákat. Benájának is lesznek olyan tettei, amelyek politikai gyilkosságok, amelyek nem vállalható tettek és cselekedetek. Kedves testvérek, itt van egy hős, egy katona. Itt van egy olyan ember, aki követi az ő vezérét. Vajon mi ugyanígy tudjuk-e követni a mi legnagyobb vezérünket, a mi legnagyobb parancsnokunkat, Jézus Krisztust, akinek parancsnoksága alatt az ember tud nyerni olyan bátorságot, tud az ő szívébe költözni olyan erő és lendület, hogy akár még a verembe, még akár oroszlánokkal is megküzdeni képessé válik. Tudunk-e így a félelmek, a bűnök, a kísértések, a függőségek, a konfliktusos helyzetekkel szembeszállni, az oroszlánokkal felvenni a harcot, megvívni emberi küzdelmeinket, megvívni azokat, amelyek nem pusztán arról szólnak, hogy mi győzzünk, hanem arról szólnak leginkább, hogy mi az mennyei atya segedelmével küzdeni tudjunk. Legyetek Krisztus katonáiként, legyünk Krisztus katonáiként, ilyen győzelmeknek részesei, ilyen hőstetteknek végrehajtói, nem a magunk dicsőségére, hanem mi mennyei atyánkére. Amen. Csendesedjünk el. Örökkévaló Istenünk, te tőled várunk erőt, te tőled remélünk lendületet, bátorságot. Kérünk téged, hogy küzdelmeinkben, szorult helyzeteinkbe, te adj szívünkbe, te adj lelkünkbe oly erőt, amellyel képesek vagyunk megküzdeni, mindazokkal, melyek ránk várnak és előttünk állnak. Így kérünk, hallgass meg bennünket. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Kocsis Áron, a Hajdunánási Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Krónikák első könyve 11. fejezetének a 22. és 23. verse alapján. Műsorunk folytatásában Hála percek című sorozatunk következik. Sorozatunkban a héten hétköznapi, és mégis rendkívüli emberek állnak majd mikrofon mögé, hogy őszintén elmeséljék, ők miért hálásak, hol tapasztalták meg Isten megtartó kegyelmét. Ma a Tesszalonikai levél 5. fejezetének a 18. versével indítjuk a hála perceket, és így szól az ige: mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Krisztus Jézusban ti hozzátok. Következőkben Barta István Zsolt elmondja, miért hálás, és miért fontos felismernünk, hogy mindenünk Istentől van. Hallgassák szeretettel!

0: Miért vagy hálás ma?
1: Az elmúlt hetekben olvastam egy könyvet, ami rádöbbentett arra, hogy mennyire kevésbé látjuk azokat az egyszerű dolgokat, amiért hálásak lehetnénk. És azóta úgy reggelenként korábban kelek, és lehetőségem van elmélkedni, körbenézni, gondolkodni, és annyi minden eszembe jut, amiért hálás lehetnék. Ma reggel például az egyszerű természetnek a szépsége, az, hogy egészséges vagyok, hogy van egy feleségem és három egészséges gyermekem. Ezek sokszor úgy tűnik, hogy magától értetődőek, holott egyáltalán nem, hiszen Isten ajándékai számunkra. Olyan jó volt, amikor reggel a legkisebbik fölkelt és odarohant hozzám. Apa megölelt. Hát ezek olyan hétköznapi pillanatok, de végtelenül hálás vagyok ezekért, és azt tapasztalom, hogy minél közelebb vagyok Istenhez, annál hálásabb tudok lenni, mert mindent neki köszönhetek.
0: És hát, hogy így mondhatod, hogy mindent neki köszönhetsz, mi emberek, miért lehetünk hálásak Istennek akkor?
1: Nagyon egyszerű a válasz, úgy gondolom, mégis nehéz gyakorlatba ültetni. Mindenért. Azt olvassuk az igében, hogy mindenért hálát adjatok, és ezt leginkább úgy tudjuk gyakorolni, ha szemlélődünk, ha időnként megállunk a nagy rohanásban, és magunkba tekintünk, és elgondolkodunk azon, hogy mink van, amit ne kaptunk volna. Hát végülis mindent Istentől kaptunk, és mindenért hálásaknak kell lennünk. Ez nem könnyű nekem sem mindig gyakorlatba ültetni, mert sokszor inkább az jut eszembe, mi hiányzik. És ez elveszi a figyelmemet arról, ami van. Több van, mint amit megérdemelnénk. És fontos, hogy ezeket megköszönjük annak, akitől kaptuk ezeket.

Műsorunk végéhez értünk, Barta István Zsolt szavait hallva, mi is elgondolkodhatunk, vajon mennyi mindenért lehetnénk hálásak, ha megállnánk a rohanásból. Több van, mint amit megérdemelnénk, ahogy vendégünk is mondta, és fontos, hogy ezeket megköszönjük annak, akitől kaptuk. Holnap egy újabb bizonyságtétellel jelentkezünk a Hála Percek sorozatunkban. Tartsanak akkor is velünk. Addig is Isten áldása legyen mindannyiuk életével. A viszont hallásra békesség Isten.

Reményik Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva, odaszámva. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s talán az sem, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák úgy lehet, indulnak egy elejtett szó nyomán. Mit elhallgatni véltük nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe. A léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelenül egy virágot tör le lábunk. A számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Mi az, ami mindennél jobb? A kismalac, a kiskutya és a kiskacsa a fészer mögött beszélgetett. Azon vitatkoztak, hogy mi az, ami mindennél jobb. Mindennél jobb a csont, mondta Csahos, a kiskutya. Úgy szeretem. Nem, a legjobb a saláta, szólt közbe Hápi Sápi, a kiskacsa. Az a szép zöld levele. Mindig csak az evésen jár az eszetek, szólalt meg Konnektor, a kismalac. A legszebb dolog a világon a röv, röv, röv.

0: röfülőgép. Ha egyszer felülhetnék rá.
1: Bizonyára még sokáig vitatkoztak volna, de Mú, a tehén, meghallotta, miről folyik a beszélgetés.
0: Mú, mú, mú, mulatságos dolgokat beszéltek, szólt közbe. Hát azt nem tudjátok, hogy a legjobb dolog a világon a széna.
1: Szerintem a tejföl, nyalta meg Bajszát a kerítésen fehér tappancs a kandúr. Ekkor hirtelen nagyot villámlott, és megdördült az ég. A vitatkozók megijedtek, és szétszaladtak. A tyúkolban pedig megkönnyebbülten sóhajtott fel Csipke Rózsika, a kotlós, akit a vitatkozók nem hagytak aludni.
2: Mégiscsak a legjobb dolog a világon a mennydörgés, gondolta, és elaludt.

Anya szereti a virágot. Apa szereti anyát, ezért hoz neki virágot. Anya akkor is szereti a virágot, ha apa nem hoz neki. Apa akkor is szereti anyát, ha nem hoz neki virágot?

Repült fenn a gólya, kiukadt a pólya, zuhant a kis ember, oda nézni sem mer. Jött a másik gólya, rajta bugyogója, abba esett éppen, befejezésképpen.

0: Hadd én! Helyből játszana!
1: Most már én is beszállok!
0: Hadd én! Jó volt, na, jó, jó! Hoppa! Menj odébb!

0: most tiszta.
1: Volt egyszer egy mesebolt, abban minden mese volt,

vakon, a hűsben golfozik, csak Róka doktor dolgozik. A csiga is már mesztelen, napszúrástól esztelen. A balgójnak a feje nagy, hú-hú, húzd meg Róka, mert jön a fagy, he-he-he-he.

the gods and races. My baby just craves for high tune places.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: ébredez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

drága barátom, a legkönnyebben énekelhető refrén, na-na-na. És igaz. Bátrabban, nyugodtan.

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaiból, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.